0: Bevásárlólista. Hűtő átnézése vásárlás előtt. Kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Megnyílt Strobl Alajos szobrászművész életmű kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatti eljárásban az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Círbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelente nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt, Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Nagyszabású életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A Halhatatlanság forrása című kiállítás szeptember 19-éig látogatható. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
3: Manna Hit.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Yo, what's up, ladies and gentlemen? It's your boy Titus Showers, and I'm extremely excited. So nobody can claim me. It's got my name. The Lord gave me this record in the midst of a pandemic.
2: A világjárvány kellős közepén egyszer csak a testvérem felhívott, és azt mondta, hogy készítsünk együtt egy dalt. Ő folyamatosan készítette a lemezeket, nekem pedig egyszerűen nem volt hozzá energiám, de amikor ezt mondta, akkor nagyon-nagyon izgatottá váltam, és megadta a kellő lökést ahhoz, hogy megpróbáljuk együtt Isten népét megáldani szerte a világon. Én semmi más nem akartam ezzel a dallal, mint áldás lenni neked, és azt szeretném, hogyha figyelnéd a dalnak a szavait, mert Isten szeretne neked adni valamit, amit senki nem vehet el tőled, mert egyszerűen megbélyegzett magának téged, úgyhogy Isten áldjon meg, és csak legyen fantasztikusan szép napod.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I think it's just a deep aspect of the human condition that whether we realize it or not.
2: Úgy gondolom, akár bevállaljuk, akár nem, az egyik legnehezebb felismerése keresztényként az életünknek az, amikor rájövünk, hogy saját magunk irányítjuk az életünket. És lehet, hogy most azt gondoljátok, Mike, mi nem akarjuk irányítani az életünket, csak bizonyos dolgokban Isten megkérdezése nélkül döntünk, hiszen szabadok vagyunk. De valójában ez a bűn lényege, mert minden bűn azzal kezdődik, hogy a teremtett egyszer ránéz a teremtőre, és azt mondja, hogy nem, nem megyek a te utadon, a saját magam útján szeretnék járni. És tudjátok, ennek mindig ugyanaz a vége. Az a baj, hogy a végén kárt teszünk magunkban és a körülöttünk lévő emberekben. Csalódottak leszünk és üresnek érezzük magunkat. Isten mindig többet tud, mint mi. Mindig többet lát, mint mi. Mindig úgy tesz mindent, hogy az a javunkra legyen. Sokszor próbálok dolgokat szeretetben megtenni, de hogyha ezek nem az Úrtól való cselekedetek, akkor csak rombolok velük. Az én életemnek is volt egy ilyen szakasza, amikor görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy úgy csináljam a dolgokat, ahogyan azt én szeretném. Ez a dal arról szól, hogy egyszer csak ráébredtem arra, hogy rajongok saját magamért. De szerencsére Isten az ő kegyelméből megmutatta, hogy Jézus az igazi király, és mindig ő kell, hogy az életemet irányítsa, és az igazi szabadság akkor kezdődik, amikor megadjuk magunkat neki.
1: Jesus is the true king, he's the better king. Always. And freedom begins.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Ha problémák vannak az életedben, és áttörésért imádkozol, akkor kérlek, vizsgáld meg a szívedet, hogy van-e valaki, akire mérges vagy.

csinál, ami neked nem tetszik. Ha csak három emberrel kell foglalkoznod, általában akkor is lesz valaki, aki olyasmit tesz, ami neked nem tetszik majd. Sőt, néha még akkor is előfordul ez, hogy csak egy emberrel kell foglalkoznod. Hányan értetek egyet azzal, hogy ha ki akarunk jönni az emberekkel békességben és szeretetben akarunk maradni, elkerülni a mérgelődést, akkor azon dolgozni kell. Mind egyet értünk ezzel, ezért szükségünk van erre az üzenetre. Jézus azonban, 24. vers, nem bízta magát rájuk. Itt a tanítványokról beszél, mert ismerte mindnyájukat. Ez nem azt jelenti, hogy nem bízott bennük. Azt mondja, hogy nem bízta magát rájuk, és én azt szűröm le ebből, hogy nem tárta ki a szívét sarkig, és nem mondta azt, hogy srácok, ti vagytok a legjobb cimboráim, és sokat leszünk együtt, és én mindent elmondhatok nektek, és bízhatok bennetek, és soha nem fogtok megbántani engem, vagy csalódást okozni. Ti vagytok a tökéletes barátok, akikre egész életemben vártam. Nem tette ezt. Miért? Mert ismerte őket. A 25. vers. És nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, hogy bizonyítékokat mutasson róla, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Nagyon tetszik ez. Tudod, szerintem hasznos lenne, ha elbeszélgetnél magaddal, mielőtt egy új munkahelyen kezdesz. Tudod mit? Ez a munka nem lesz tökéletes. A főnököd sem lesz tökéletes. Nem tökéletes emberekkel fogok együtt dolgozni, és én sem vagyok tökéletes. Ezért minden reggel irgalmas lelkülettel megyek majd be. Ki kell alakítanod jó gondolkozást, majd megtartani azt. Reményteljes dolog az, amikor nincsenek rossz elvárásaink, mert ha igen, akkor csak mindenféle fájdalomra és szenvedésre ítéljük magunkat. Nos, te vagy a legutolsó, akiről azt feltételeztem volna, hogy megbánt engem. Látod, ez egy rossz elvárás volt. Mert ha elég sok időt töltesz el valakivel, akkor találsz majd olyan dolgot benne, ami nem fog tetszeni. Rövid ideig mindenki kibír bármit. De amikor nap, mint nap. Nos, szerintem ezért kérdezte Péter, hogy Uram, hányszor kell megbocsájtani? És ez az én személyes véleményem. De én azt hiszem, hogy Péternek voltak Jánossal problémái, mert tudom, milyen személyiség volt Péter. Nem írok új fejezetet a Bibliába. De figyeljetek, tudom, milyen személyiség volt Péter, és amikor János azt mondta, én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeretett, akkor biztos vagyok benne, hogy az piszkálta Pétert. Szinte látom magam előtt, ahogy János odahajol Jézushoz a vacsoránál, és azt mondja, én vagyok, akit ő szeret. Fogadok, hogy Péter legszívesebben fejbe vágta volna. Nos, ez csak az én véleményem. De ezek a tanítványok 3 éven keresztül együtt voltak éjjel-nappal. Persze, voltak problémáik egymással. Minél többet vagy valakivel, annál jobban észreveszed a hibáit. Ezért kell elkezdened imádkozni és együttműködni a Szent Szellemmel, hogy kifejlesz egy irgalmas hozzáállást az emberek hibái iránt. A tanítványok zűrösek voltak, Jézus pedig folyamatosan megbocsájtott nekik. Azon vitatkoztak, hogy melyikük a nagyobb. Elaludtak, amikor Jézusnak szüksége volt rájuk 1 óra imádságra. Péter 3-szor megtagadta Jézust. És mégis Jézus irgalmat adott neki. A feltámadás reggelén azt mondta, menj el, és mondd meg a tanítványoknak és Péternek. Péter az egyetlen, akit név szerint említ. Menj, és mondd meg a tanítványaimnak. Ja igen, és Péternek is. Nem vagyok rám érges. Még mindig része a csapatnak. Akkor is, ha 3-szor megtagadott engem. Tudod miért? Tudod, hogy Jézus miért nem haragudott a tanítványokra? Mert az irgalom megérti a dolgok mögött rejlő dolgokat. A törvénykezés csak az ember tetteit nézi, de Isten azt is nézi, hogy miért tesszük, amit teszünk, és ezért tud olyan türelmes lenni velünk, és együtt munkálkodni velünk a gyógyulásunkon.
Isten nagyon sok mindent elnézett nekem sokáig, mert tudta, hogyan nevelkedtem, és tudta, hogy hogyan bántak velem. És tudta, hogy jó szívem volt ő felé, és egyszerűen csak problémáim voltak bizonyos erősségekkel a testemben, amiatt, hogy anno rosszul bántak velem. Jézus megértette, hogy a tanítványoknak voltak félelmeik. Péter is félt. Félt az emberektől. A többiek is féltek. Az irgalom meglátja a mögöttes okokat. Jézus is konfrontálódik, és ő mégis kegyelmes. Az a lehető legrosszabb, ha tele van a szíved megbocsájtatlansággal. Tönkreteszi az ima életedet, és az Istennel való kapcsolatodat, az életeden lévő kenetet, ajtót nyit a gonosznak az életedbe, fizikailag is megbetegít. Ha problémák vannak az életedben, és áttörésért imádkozol, akkor kérlek, vizsgáld meg a szívedet, hogy van-e valaki, akire mérges vagy. A Biblia azt mondja, amikor az oltárra viszed az ajándékodat, és testvérednek panasza van ellened, akkor tedd félre az oltárra való ajándékodat, amit Istennek készülsz felajánlani, és előbb menj, békülj meg a testvéreddel. Aztán visszajöhetsz, és felajánlhatod az ajándékodat. Nem gondolom, hogy haraggal a szívünkben kellene dicsőítenünk Istent. Nem hiszem, hogy az igazi dicsőítés lenne. Emlékszem, ahogy annak a gyülekezetnek az első sorában álltam, ahová Dave-vel olyan sokáig jártunk, és ahonnan elindult a szolgálatunk. És akkor még nem igazán voltam szolgálatban, csak néhány otthoni bibliaórát tartottam, és a gyülekezetbe menet veszekedtünk. Tudod, ha a gonosz bármit is tehet az életedben, akkor leginkább olyankor fog próbálkozni, amikor az Isten igéjét készülsz meghallgatni, mert szeretne zűrzavart kelteni benned, hogy semmit se tud nyerni az ige meghallgatásából. És ott ültem a gyülekezeti mosollyal az arcomon, mindenkire mosolyogtam, és hallelujáztam. Dicsőség az Úrnak, közben meg legbelül, és emlékszem, hogy akkor nem értettem, mit csináltam, de most már értem. Emlékszem, ahogy ott álltam Dave mellett a gyülekezetben, a nagy dicsőség az Úrnak mosollyal az arcomon, néztem a szöveget a kivetítőn, kimondtam a szavakat, énekeltem az énekeket felemelt kezekkel, miközben arra gondoltam, ha azt hiszi, hogy főzök ma neki, akkor nagyon téved, tőlem aztán éhen is halhat. Úgyis csak hazamegyünk, aztán nekiáll focit nézni, én meg semmi más nem csinálok, mint hogy kitakarítom a házat. És most már különben is elegem van abból, ahogy bánik velem. Istent a szív elrejtett embere érdekli, nem az a színjáték, amit előadunk. A szív elrejtett embere. Úr Jézus, segíts nekünk! Ne aggódj többet amiatt, ha valaki kihasznál téged, csak engedelmeskedj Istennek. Hadd legyen ő az, aki igazságot szolgáltat. Engedd, hogy ő bánjon el az ellenségeiddel. Ő igazságot szolgáltat. De ha mi továbbra is intézkedni próbálunk a saját érdekünkben, akkor ő nem fog. Mérges vagy a főnöködre? Mérges vagy arra, aki megkapta azt az előléptetést a munkahelyeden, ami szerinted téged illetett volna? Még mindig mérges vagy a szüleidre, akik már 80 évesek, de még mindig nem hívod fel őket, és nem látogatod meg őket, mert rosszul bántak veled gyermekkorodban? Ne akarjátok, hogy oda menjek. Nézzük meg az irgalmas lelkület néhány jellemzőjét, csak hogy tudjuk, vajon rendelkezünk-e velük. Nos, létezik az irgalom vagy gyámolítás ajándéka, de nekem nincsen olyan. De ugyanakkor rendelkezem a helyreigazítás ajándékával. Az irgalom ajándéka gyönyörű dolog tud lenni, de olyankor egyszerűen árad belőled. Tudjátok, nekem ezt tanulnom kellett, fel kellett öltenem magamra, és általában egy nap többször is. Azért mondom ezt, mert szeretném, ha tudnátok, hogy csak azért, mert nem rendelkeztek ezzel az ajándékkal, az nem mentesít a felelősség alól, hogy a Szent Szellemmel együtt dolgozva megtanuljátok kifejleszteni az irgalmas hozzáállást. Nekünk fel kell öltenünk Krisztust, vagyis az ő természetét.
és csak mert bántalom ért gyermekkorodban, és csak mert félsz, hogy az emberek rosszul bánnak majd veled, az nem válhat kifogássá ahhoz, hogy ne fejleszd ki ezt a gyönyörű jellemvonást, amit Jézus szeretne, ha kifejlesztenél. Nos, egy irgalmas személy nem leplezi le csak úgy más emberek hibáit. Tudjátok, a rossz hírek úgy terjednek a Krisztus testében, mint egy erdőtűz. Nincs is szükségünk a médiára.

Tudod, az irgalom nem jelenti azt, hogy soha nem fogsz konfrontálódni másokkal. Jézus is konfrontálódott, szembesítette az embereket, de akkor is szerette őket. Meg kell tanulnod, hogy ne várd el mindenkitől, hogy tökéletes legyen. Mert tudod mit? Egyikünk sem az. A János 2.24-25-ben van egy ige, ami nagyon sokat jelentett számomra az Istennel való életemben. Főleg, amikor azt tanultam, hogy miként kezeljem az embereket. Tudjátok, több mint 900 alkalmazottunk van világszerte, és amikor 900 emberrel kell foglalkoznod, akkor mindig lesz valaki, aki olyasmit

Ha egy prédikátor csinál valamit egy Isten háta mögötti helyen, akkor azt egy héten belül mindenki tudja. A jó hírek viszont nem terjednek ilyen gyorsan. És ez egy rossz, gonosz dolog, amit Isten elutasít. Először is el sem kellene hinnünk a rossz híreket, kivéve, ha két vagy három megbízható tanú szájából halljuk. Másodszor nem ismerjük a teljes történetet. Harmadszor a Biblia azt mondja, hogy a szeretet mindig a legjobbat feltételezi minden emberről. Én biztosan tudom, hogy rólam mondtak olyan hazugságokat, amelyek egyáltalán nem voltak igazak, és nagyon értékelem azokat a barátokat és támogatókat, akik azt mondták, én egyszerűen ezt nem hiszem el. Én nem hiszem el. Miért hiszük el olyan gyorsan a rossz dolgokat? És miért mondjuk azt tovább másnak? Ez egy nagyon gonosz dolog, ami testies. Nekünk viszont nem a testet kell követnünk, nekünk a szellemet kell követnünk, és azt kell tennünk, amit Isten kér. Amen. Az 1 Péter 4 azt mondja, a szeretet elfedez. Ez tetszik nekem. Példabeszédek 10:12 azt mondja, a gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Tudjátok, József gyönyörű dolgot tett. A jellemét tükrözi ez. Amikor a testvérei ételért jöttek Józsefhez, és végül odajutott, hogy szembesíti a testvéreit azzal, hogy kicsoda ő, akkor jó néhány másik ember is ott volt a teremben. Nem tudom, hogy észrevettétek-e ezt már vagy sem, de mindenkit kiküldött a teremből, mielőtt szembesítette volna a testvéreit. Tudjátok miért? Nem akarta, hogy bárki rosszat gondoljon róluk. Ez gyönyörű hozzáállás. Oké, most szeretném, ha az 1 Mózes 9. fejezet 18. verséhez lapoznánk. Remélem, hogy amíg megnézzük a következő néhány verset, az egy kis istenfélelmet helyez belénk, mert hiszem, hogy több tiszteletteljes félelemre van szükségünk Isten iránt. Hiszem, hogy ez az egyik dolog, ami a jó dolog cselekvésre indíthat egy embert, még ha nincs is kedve hozzá. És tudjátok, szerintem ez hiányzik nagyon sok keresztény életéből. Szinte túlságosan megszoktuk Istent. Soha nem szabad rossz módon félnünk ő tőle. De tudnunk kell, hogy az Isten az Isten, és ő komolyan gondolja, amit mond. És ha azt mondja, hogy megáld téged, akkor meg fog áldani, de ha azt mondja, jobb, ha nem teszel meg valamit, akkor jobb, ha nem teszed meg azt a dolgot. Mert ha igen, annak következményei lesznek. Minden, amit itt olvashattok, az útmutatásként lett leírva. Ez nem csak egy aranyos kis könyvecske történetekkel, amit valaki lejegyzett. Ezek a mi tanításunkat és okulásunkat szolgálják, úgyhogy tanuljunk most ebből. 1 Mózes 9:18. Ezek voltak Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Sém, Hám és Jáfet, Hám Kánaán ősatja. Ezek hárman Noé fiai, és ezek népesítették be az egész földet. Noé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mezítelenre vetközött a sátrában. Nos, Noé sokáig volt a bárkában. Talán úgy érezte, hogy ideje volt egy kis bulinak. Szőlőt termesztett és bort készített. Többet ivott a kelleténél. Egészen biztos, hogy túl sokat ivott, mert levetközött és meztelenül volt a sátrában. Azért mondom, hogy követni tudjatok. Na most figyeljetek! Hám, Kánaán ősatja, meglátta apja szemérmét, és elmondta kint levő két testvérének. Nem fogjátok elhinni, mit csinált apánk. Lerészegedett, és ott fekszik egyszárúan nélkül. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, ez gyönyörű dolog, a vállukra terítették, és háttal bemenve betakarták apjuk szemérmét. De elfordították arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét. Más szóval azt is mondhatnák, hogy elfedezték a szégyenét. Más szóval elfedezték a hibáját. Most figyeljetek! Amikor Noé kiózanodott mámorából,

0: és megtudta, hogy mit tett vele, a kisebbik fia ezt mondta, átkozott Kánaán. Szolgák szolgája lesz testvérei közt. Ezután azt mondta, áldott az Úr, Sémnek istene, legyen Kánaán szolgája. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban, legyen Kánaán a szolgája. Lehetne ez ennél egyszerűbb? Igen, tudom, ez Ószövetség, de az Ószövetség nem múlik el az újjal. Az Ószövetségben az történik, szerintem az emberek nem értik a kegyelmet. A kegyelem nem kifogás arra, hogy bűnös életet éljünk, és megússzuk azt. A kegyelem az a Szent Szellem ereje, ami képessé tesz minket könnyedén megtenni azt, amit Isten kér tőlünk, mert többé nem mi tesszük azt a testünk cselekedetei által, hanem Istent hívjuk meg, hogy segítsen nekünk, és az ő ereje által tegye meg azt a dolgot, rajtunk keresztül. Soha ne gondold, hogy a kegyelem az csak... Igen, persze, tudom. Kegyelem, kegyelem, kegyelem. Nos, kegyelem. Én fontosnak tartom a kegyelmet. Szeretem a kegyelmet, de kissé aggódom, amikor az emberek azt hiszik, hogy azt tehetnek, amit akarnak. Ó, mi az új szövetség alatt élünk, és ez kegyelem. A kegyelem nem kifogás arra, hogy laza, bűnös életet éljünk, azt gondolva, hogy Isten elnézi majd azt. A kegyelem az erő arra, hogy a térdedre borulj, és azt mond, Istenem, azt akarom tenni, amit te akarsz. Megbocsátatlanság nélkül akarok élni, és keserűség nélkül, és egyedül nem vagyok rá képes, de Istenem, ha adsz nekem kegyelmet, ha adsz nekem irgalmat, akkor én is kegyelmes és irgalmas lehetek más emberekhez, de csak akkor, ha segítesz. Nem fogok mérgesen élni, nem fogok dühösen élni, nem fogok keserűen élni, nem fogok neheztelenséggel élni. Azt mondtad, képes vagyok irgalomra, ezért a te erődből felöltöm az irgalmat. Amen. Egy másik dolog, amit a Biblia Máté 18-ban mond, az az, hogy ha van valami panaszod a testvéredre, ha a testvéred vétett ellened, akkor először, mindenki mondja, hogy először beszélj a testvéreddel négy szem közt. Nem mond olyat, hogy ha majd valaki megbánt téged, akkor menj és kérdezd meg erről 14 ember véleményét. Először beszélj a testvéreddel négy szem közt, és próbáld elrendezni a dolgot kettőtök között. Aztán azt mondja, ha nem hallgat rád, akkor vigyél magad add a két-három másik szemét. Ha még mindig nem hallgat rád, akkor vidd a gyülekezet elé. Van egy rendje a dolgoknak. A Biblia nem azt mondja, hogy engedj megúszni mindenféle rossz viselkedést. A megbocsátás nem erről szól. Hadd zárjam a mai üzenetet a Galata 6:1-el, aztán imádkozni fogok értetek. Testvéreim, ha bárkit, még ha olyas valakit is, akit nem szeretsz, ha bárkit tetten is érnek rossz viselkedésen, vagy bármilyen bűnben, ti, akik szellemi emberek vagytok. Ezek mi vagyunk, igaz? Akiket a Szent Szellem irányít és vezet, mert ez azt jelenti, hogy szellemi valaki. Igazítsátok helyre az ilyet, és állítsátok helyre. Nos, a helyreigazítás résszel nem szokott problémánk lenni. Igen, egyet értek ezzel, Uram, igazíts helyre. De aztán azt is mondja, hogy állítsuk helyre. Azt jelenti helyreállítani. Már azzal is, ahogy hozzáállunk, helyreállítjuk. Helyre tesszük. És nagyon szeretem a következőt, és ezt minden felsőbbrendűségi érzés nélkül szelíden tegyétek. Közben magatokra is figyeljetek oda, nehogy kísértésbe essetek. Tehát, ha valaki bután viselkedik és megbánt téged, akkor ahelyett, hogy jól felmérgesítenéd magadat, rohamot kapnál, és megpróbálnád megtorolni a dolgot, meg kizárni őket az életedből jó néhány napra, inkább az a legjobb dolog, amit tehetsz, hogy te leszel az okosabb, és azt mondod, tudod mit? Nem akarom, hogy problémák legyenek köztünk. Figyelj, én is sok ostobaságot csináltam az életben. Megértelek. Tudjátok, az emberek sokszor nem is tudják, hogy megbántottak minket. Csak nehéz napjuk van, rossz napjuk. És nem is értik igazán, hogy mit tesznek. Egyszer a lányom sorban állt a gyógyszertárban, és az eladó nagyon gorombá viselkedett. Morgos, durva, nyűgös, udvariatlan volt. A lányom azon gondolkozott, hogy amikor odaérek, meglátom majd velem, hogy viselkedik, és majd megmondom neki a magamét. Beszélek majd a főnökével, én majd. Aztán Isten emlékeztette rá, hogy a kocsiában tartja a könyveimet, hogy odaadhassa problémával küszködő embereknek. Isten azt mondta neki, állj ki a sorból, menj ki a kocsihoz, hozz neki egy könyvet. És kezeld ezt a helyzetet másként. Nem tudhatod, mi folyik az életében. Lehet, hogy épp most hagyt el a férje. Talán meghalt a gyereke. Fogalmad sem lehet, hogy mi folyik az életében, és mi váltja ki belőle ezt a viselkedést. Látjátok, az irgalom az okot keresi a dolgok mögött. Szóval a lányom kiment, visszajött, és amikor végül sorra került, azt mondta, látom, hogy nehéz napja van. Aztán azt mondta, szeretném, ha tudná, hogy Isten szereti önt. Ezt a könyvet az anyukám írta, és szeretném odaadni önnek, mert lehet, hogy bátorítónak találja majd. Tudjátok mit? Szerintem van jobb módja annak, hogy hogy kezeljük a konfliktusainkat. Egyetértetek? Nem gondoljátok? Oké, ez nem lesz mókás, de akkor is megteszem. Hányan vagytok? Már tudjátok, hogy mire készülök, igaz? Azt gondoljátok, ó, nem, én nem akarok felállni, hogy a teremben lévő összes ember lássa, hogy mérges vagyok. Nos, tudod mit? A Biblia azt mondja, valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy meggyógyulhassatok, és szellemileg helyreálljon az elmétek és a szívetek. Ha meg kell bocsájtanod valakinek, ha mérges vagy valakire, ha már régóta vagy mérges, ha csak ma vagy mérges, ha mérgelődős ember vagy, ha könnyen haragra lobbansz, ha törvénykező, kemény szívű ember vagy, és hallottad ma ezt az üzenetet, úgy értem, tényleg meghallottad, és szeretnél egy új kezdetet, akkor állj fel, kérlek, és én szeretnék imádkozni érted, ha megengeded. Köszönöm. Köszönöm, Jézus. Csak hogy tudjátok, ez mindig ilyen, akárhova megyek is. És szeretném, ha megtennétek valamit. Nem azért, hogy kíváncsiskodjak, de szeretném, ha gyorsan körbe pillantanátok, és látnátok, hogy hányan állnak, és megmondom, hogy miért kérem ezt tőletek. Most nézzetek rám, és elmondok valamit. Ez az oka annak, hogy nincs erő a gyülekezetben. Mindannyiunknak el kell kezdenie felelősséget vállalni azért, hogy olyan képviselői legyünk Krisztusnak, ami erre neki szüksége van ahhoz, hogy el tudja végezni az ő munkáját. Amen. Mindannyiunknak. Atyám, Jézus nevében imádkozom, hogy itt minden ember újat tudjon kezdeni. Uram, hiszem, hogy hallották az igédet, de tudom, hogy nem képesek hazamenni és megcselekedni mindezt, ha te nem segítesz nekik. Nem tudják megtenni, csak azért, mert eldöntik, hogy megteszik. Igét kell tanulmányozniuk, imádkozniuk kell, fel kell ölteniük az irgalmat, fel kell ölteniük addig, amíg meg nem szokják. Megdorgálom a sátánt Jézus nevében, megdorgálom a visszájkodás démonát, megdorgálom a keserűséget, a gyűlöletet, a megbocsátatlanságot és a haragot. És imádkozom, Uram, hogy mindennél inkább akarjunk olyanok lenni, mint Te.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jóvoltából.
2: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: CrossGPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna Selection. Minden, ami izgalmas és érdekes. Válogatás a legmannasztikusabb beszélgetésekből a Podpedió voltából.
1: Sziasztok, ez itt a Sport Heroes. A legnagyobb sportolókról és a legnagyobb versenyekről beszélünk. Az első két adásunk Roger Federerről szólt, Szabó Gáborral beszélgettünk egyébként, minden idők egyik legnagyobb teniszezőjéről, de hát lehet, hogy minden idők másik legnagyobb teniszezője, Rafael Nadal a következő főszereplőnk, és hívtunk egy vendéget is, méghozzá Horváth Mariant. És hát az első két adásban olyan nagyon nem titkoltuk Gáborral, hogy nekünk azért Roger Federer a legnagyobb sok szempontból, viszont azt gondolom, hogy te sem titkolod azt, hogy számodra Rafael Nadal azért inkább a legnagyobb, ugye?
2: Hát nem titkolom, bár igyekszem nem érzékeltetni, amikor közvetitek, de Federert annyian szeretik, meg annyira tökéletes, én soha nem szerettem a tökéleteset, hanem mindig az attól egy kicsit eltérőt, úgyhogy nekem az első pillanattól, ahogy megláttam Nadal.
1: Szerinted ő nem tökéletes, ha mondjuk csak a salakjátékát nézzük?
2: De nem csak a salakjátékát kell nézni egy teniszezőnek. Azt se tudom egyébként annyira megítélni, hogy ott tökéletesen, mert hiszen mennyit fejlődött attól a pillanattól, hogy én először láttam. De nem tökéletes, hát hiszen, hogyha Federerrel hasonlítjuk, hiszen amit Federer tud, azt hiszem, hogy az teniszező annál többet már nem nagyon tudhat manuálisan kézzel, meg látványban, amit ő a pályára tud tenni, meg amilyen élvezetet a nézőknek tud okozni. Nadal nagyon más. Nem tökéletes.
1: És pont ez tetszik benne.
2: Igen, azt tetszik benne, hogy nagyon emberi, és azt tetszik benne, hogy amikor Federer feltűnt, és már a sportember volt, már a teniszező volt, akkor jött egy ilyen fiatal srác, hosszú hajjal, lábközépig érő gatyában, meg egy ilyen újatlan pólóban, és megverte, de nem elsősorban az, hogy megverte, hanem az, hogy odállt és hozta azt, amit a grundon hozott volna. És nekem ezt tetszett benne.
1: Igazából ezzel kezdtük az előző podcastet is, és hát Rafael Nadalnál is ezzel kell valamennyire kezdenünk, hogy szerintetek látjuk-e őt még egyébként azon a szinten játszani, amin mondjuk játszott az elmúlt 10-15 évben, hiszen ez Federernél is felmerült, és azt hiszem többé kevésbé megegyeztünk Gáborral, hogy szerintünk Federert már nem fogjuk látni. Szerintetek Rafael Nadalban van-e még annyi, hogy nyer mondjuk?
3: Szóval szerintem a dolgot ezt ketté kell választani. Egyrészt Federernél felmerül az, hogy látjuk-e valaha egyáltalán teniszezni, mondjuk nem Bázelbe egy búcsú tornán, hanem mondjuk Grand-Slam szinten, és ott simán van esély arra, hogy egyáltalán nem látjuk, és persze van esély arra, hogy látjuk, de nem nyer semmit, és Nadalnál szinte biztos vagyok benne, hogy látjuk, de az nem biztos azért, hogy olyan szinten, hogy nem biztos, hogy fog ő Grand-Slamet nyerni. Nekem van egy olyan elméletem, ezt nektek már meséltem, hogy ők tényleg vissza fognak vonulni 3-20 Grand Slammel, amit amikor én kibögtem, az olimpia után volt, azt hiszem, akkor azért elég vagányvállalás volt, most azért közelítünk hozzá, pláne, hogy a Djokovic nem megy az Australian Openre, hogy még akár így is lehet. De simán benne vagy vissza, válaszolok a kérdésre is szerintem, hogy Nadalt sem látjuk már azon a szinten. Azért neki nagyon-nagyon igénybe vette szerintem a testét ez a karrier.
2: Egyetértek, igénybe vette a testét a karrier, de nem testben dől el, hanem szerintem fejben dől el, és én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ránk fog cáfolni az élet valamilyen módon, mert pont az a jó az életben, hogy mindig rácáfol arra, amit gondolunk, de én most ebben a pillanatban azt gondolom, hogy a fejben való eldőléssel lesz a gond, hiszen amíg a Nadalt a salakon nem tudták megverni, és sorozatban nyerte a Roland Garrosokat, addig sokkal nehezebb volt valaki másnak nyerni. Most, hogy már megverik, most már sokkal nehezebb lesz neki nyerni, és én nekem van egy olyan félelmem, hogy már nem fog. De én szeretném a legjobban, ha rám cáfolna.
3: Várja, szerinted?
1: Fejben dől el, és szerintem ő még nagyon akar bizonyítani. Én azt gondolom, hogy addig, amíg nekik mondjuk nem lesz gyerekük a feleségével, és nem fogja sokkal több minden otthon tartani, mint ahogy mondjuk Federert már azért nagyon sok minden otthon tartja, talán Djokovicot is, lehetséges. Addig ő benne még lesz egy bizonyítási vágy, és ő fejben szerintem nagyon-nagyon szeretne még nyerni, még megmutatni egyszer utoljára a fiataloknak, hogy oké, hogy felnőttetek rám, hogy oké, hogy engem már meg lehet verni salakon, de én egyszer még fel tudom úgy szívni magam, hogy egy Garros az enyém legyen, akár simán is.
2: Csak az kérdés, hogy akarja, és meg is tudja ezt csinálni. Akarja, azzal senki nem vitatkozik szerintem.
1: Igen, de ő akart valamit, akkor általában megcsinálta. Neki azért voltak szerintem olyan sérülései, olyan hullámvölgyei, amik sokkal komolyabbnak tűntek, mint mondjuk a másik két nagynál, mert itt most mondjuk ki ebből az egészből, mert neki azért tényleg nagyon komoly problémái voltak, de azért, de az a térd, az, az tropára ment már szerintem 8-10 éve is, és mégis az voltak olyan,
2: az értem, csak fizikó.
1: Értem.
2: Feje, az már nem ugyanúgy akar, mint akart 10 évvel ezelőtt.
1: Szerinted nem ugyanúgy akar?
2: Nem tud. Azt mondom, hogy nem tud ugyanúgy akarni. Egyszerűen megelégedsz egy bizonyos számú győzelem után, és úgy érzed, hogy ugyanazt a munkát beletesz, hogy ugyanúgy akarsz, de már nem tudsz ugyanúgy akarni. Az a fiatal, az meg százszor jobban akar, mert még nem nyerte meg.
1: Neked volt ilyen, Maria?
2: Igen, tapasztalatból beszélek.
1: Jó, akkor elfogadjuk ezt. Akkor viszont a félelmed lehet, hogy reális, vagy valós.
2: Tartok tőle.
1: Tartasz tőle. Megkérdeztem ezt egyébként Gábortól a Roger Federer podcastben is, és most megkérdezem Rafael Nadal kapcsán is, hogy mi az a három szó, vagy akár egy vagy kettő is, ami eszetekbe jut róla.
2: Lázadó kisfiú.
3: Kettő.
2: Azt mondta, hogy egy vagy kettő.
3: Ja, nem, hát akkor három volt.
1: Három, mondja, egy, három, kettő. Ami a leginkább szerintem.
3: Minkám. Az biztos, hogy nagyon sokáig, most ezt felvezetem az pár szót, szóval nagyon sokáig biztos, hogy elsőre lábat mondtam volna. Az a gyakorlatilag szerintem olyan 2013-ig. És aztán utána mondtam volna a fejet is, de a fejet azt ugye elvitte Djokovic, de a láb is az akarat. Azt hiszem. Az valami egészen elképesztő, és ilyen többféle dimenzióval lehet róla beszélni, szerintem, ahogy fejlesztette a teniszét, de végső soron ugye mind arról szólt az egész jelenlét a teniszben, hogy keresztül vigye az akaratát.
2: Hát nézd bele a szemébe.
3: Igen. Ezt nagyon keveset láttam. Szergej Bubkát láttam még egyszer olyan szemmel rudat úrani. Pedig ott az más, de tényleg, amikor látod, bele megmutatják, és nem merül föl, hogy ott más történhet. Meg mondjuk Mariát láttam egyszer, amikor teniszeztünk.
2: Ezt akartam? Nem élek ide.
1: És ki nyert végül ott?
2: Nem úgy volt, hanem meg kellett csinálnom.
3: Álltam akkor állónál a kosárral, és valamit mond, az jó aranyos történet különben, mert talán Maria nem tudott egyáltalán teniszezni, én ilyen nem teniszedző voltam, hanem inkább óraadószerűség, vagy valami ilyesmi, és akkor elkezdtem tanítani Marián teniszezni, és akkor jó, hát ugye, hogy ne legyen unalmas, a végén mondott, hogy jó, akkor csináljunk valami játékot. Én beálltam középen a kosárral, volt benne 60 labda, és ő megállt a T-vonalnál, még nem is mentünk hátra, és akkor mondom, játszunk le, hogy akkor mondjad meg, hogy hányat válasz a 60 labdából, hogy megnyered. És azt mondja, mindaz, hogy hányat nyerek, akkor nyerek, hogyha 31-et nyerek, akkor én már röhögtem. Nyilván. De utána a harmadik labdánál megláttam a szemét, ahogy küzdött, és akkor értettem a 6 világbajnoki címet is azért.
2: Igen, akkor mondta, hogy nézett rá.
3: Tehát, hogy gyakorlatilag örültem, hogy teniszütő volt a kezével, és nem pedig párbajtőrmet. Tehát az tényleg, ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, hogy nyilván nem sok ember tud úgy nézni.
1: Nem, ezt akkor a mondása, hogy azt mondjuk, hogy az akarat az mindannyiunknak eszébe jut Rafael Nadalról, de közben Marian, te meg azt mondod, hogy egy idő után viszont megelégszik, és már nem akar eléggé. Vagy ez egy normális emberi fejlődés?
2: Én azt gondolom, hogy igen, de nem vagyunk egyformák, tehát nem ismerem őt, én nem tudom, csak van egy olyan érzésem, hogy ő nyert már annyit, hogy hiába akar, az ő akarata az most már nem annyira erős, mint egy Zverevé, vagy egy Medvegyevé, vagy bármelyiké, akik még nem nyertek, egy Cicipász, bárki, aki a fiatalok közül nem nyert még, de a Medvegyev is, aki nyert.
1: Nekem egyébként a Superman szó jutott mindig eszembe vele kapcsolatban, méghozzá azután, amit elolvastam ezt az önéletrajzi könyvét, ami valójában igazából nem egy önéletrajzi könyv, de talán még közelebb áll egy önéletrajzi könyvhöz, mint mondjuk, amit Roger Federerről adtak ki, vagy akár Djokovicról, nem tudom, hogy róla van-e könyv. Ezt félig ő írta, de valójában segített neki valaki, nem tudom elképzelni róla, hogy ezért, hogy ilyen szép irodalmi szinten tudna írni. De hogy volt bennem is, nem a Superman feltétlenül, nem feltétlenül igaz, inkább ez a Superman-Clark Kent kettőség benne. Hogy nekem nagyon-nagyon kétoldalú személyiségre felnedel. Amiről ti beszéltek a pályán, ahogy néz, ahogy akar, és hogy közben meg van egy olyan oldala, aki szerintem így a világ legbékésebb, legnormálisabban felneved, legnormálisabban élő embere. Akinek egy teljesen egyszerű, normális élete van, ami szerintem rendkívül szimpatikus egyébként, és mindemellett abban a pillanatban, hogy pályára lép, mint hogyha megváltozna. És nekem ez a Superman Clark Kent kettőség, ez végig kísért az egész pályafutását abban a szempontból, hogy hogyan gondolok rá.
2: Igen, miután már többet megtudtunk róla, akkor igen, az elején nagyon sok mindenkinek, én tudom, hogy unszimpatikus volt pont emiatt, hogy ilyen iszonyú akarnok, és olyan minden, és aztán, ahogy megtudtál róla a dolgokat, én nekem az, amikor megtudtam, hogy soha életében nem tört üdőt. Uh-huh. Mert hogy engem, és ezre az volt az indok, hogy engem otthon úgy tanítottak, hogy ütőt nem törünk. Ez annyira az a kisfiú volt, aki ott ül, és igen, apa, ütőt nem törünk, és ezt egy életre megjegyzem, ütőt nem törünk, úriember vagyok, de nem úgy úriember, mint a Federer, hanem olyan jól nevelt kisfiúsan mégis.
3: De szerintem van annyi, hogy azért nem tört ütőt, mert neki nem volt rá szüksége.
2: Nem igaz, hogy ez nincsen olyan szituáció egy teniszpályafutás alatt, hogy nevet.
3: Jó, persze, nyilván. Nem tudom. Ezen valamelyik nap gondolkodtam azon, ha az emberek gondolkodnak azon, hogy hogyan szeretnének teniszezni a fejükben. És hogy ugye igazából szerintem két embernek jött ez össze életében, hogy úgy teniszezik, ahogy a fejében van, az Roger Federer és Novák Djokovic. Szerintem még Nadal sem, vagy talán egyszer-kétszer játszott, úgyhogy na ez a teniszjáték, amit elképzeltem, de mégis Nadalnál azt gondolom, hogy szerintem jó, lehet, hogy azért volt olyan, hogy nagyon nemet és nagyon oda csapta volna, vagy ilyesmi, de alapvetően szerintem nagyon sokáig erre nem fordult elő, nem volt miért odaverni az ütőjét.
2: Olyan, hogy nincs szerintem.
3: De nem, hát az ütődet nem egy pont miatt töröd össze.
2: Gyűl.
3: Az ütődet gyűlik. De nála nem gyűlt.
2: Akkor a Söderlinggel játszott a Roland Garroson.
3: Hát ott figyelj, amikor ők már azért eljutottak oda, ott szerintem ott már Federernél sem merült föl. Federer sem, nagyon egyszer-kétszer láttuk oda csapni talán az ütőjét, nem? Amikor már Roger Federer volt, tehát nem egy junior teniszező. Nadalnál is abban a korban már, amikor kikapott Söderlingtől, és ugye váltak a szüleim, csomó egyéb frusztráció volt, ott szerintem már nem jön szóba. Ez az szóba kerülhetett volna mondjuk 2003-2004-ig, hogy ütőt törögessen, és ott szerintem. De ez egy ilyen elgondolás.
1: De pont, amit te mondasz, hogy ütőt törni, akkor is lehet, hogyha ha minden összejön a teniszpályán, de válnak a szüleid. Tehát neki szerintem volt oka. Voltak a pályafutásának olyan időszakai, amikor lett volna oka ütőt törni. És mégis azt mondta, hogy ő nem tör ütőt. Ez tényleg különleges benne.
3: Az persze, hát azért nem tudom, hogy hányan hoztak le egy karriert, bármilyen karriert úgy. Nyilván.
1: Arról is beszéltünk a Federer podcastben, úgyhogy mindenképpen szerintem ezt el kell mondani, mert ezek nagyon érdekes történetek, és Marin egy picit utalt is már rá, hogy mikor láttátok először őt játszani, és mi volt az első benyomásról?
2: Én nem emlékszem, hogy mikor láttam először játszani.
1: De ez megvan benne, ez a halásznadrág újatlan póló, mert bennem is
2: az
1: ugyanez
2: abszolút.
1: Van. Ugyanez
2: van. Az persze, az abszolút megvan. Az biztos, hogy 2005-ben láttam játszani, de a Roland Garrosra már emlékszem. De hogy előtte nem tudom, és akkor megjelent ez a kisrác a pályán. Nekem egy kicsit egyébként a Kória volt akkor, a Kóriát is nagyon szerettem, és ugyanaz az a kisfiús mosoly, az a kisfiús nézés, szerintem a Kória se tudott jól angolul, ő se tudott jól, olyan aranyosan nyilatkoztak, tehát nekem egy ilyen folytatása volt annak a kisfiúnak, aki végül is nem tudta befejezni úgy a pályafutását, ahogy kellett volna, és én egy ilyen folytatásnak éreztem a Nadalt. Én akkortól emlékszem rá.
1: Várj, miért mondtad azt, hogy lázadó kisfiú? Azt akartam megkérdezni.
2: A lázadó az ez a nadrágos, hogy nem törődött azzal, hogy ez nem szokásos, hogy nincs súlya, de nem foglalkozott azzal, hogy akkor még persze nem volt ez az úriember stílus ennyire a teniszben, mint most, de már azért igen, és ő nem tudott angolul, nem foglalkoztatta különösebben, nem az elegáns, kidolgozott imidzsű valaki volt, mint a Federer. Ő egy ilyen természetes valaki volt, és ez nekem egyfajta lázadást jelentett a teniszpályán. Egy darabig, nem sokáig, egy pár évig.
1: Tehát akkor ezt nem gondolod feltétlenül most is róla?
2: Nem.
3: Pedig szerintem egyébként azt az imidzset, azt ugyanúgy kitalálták, mint Federernek.
1: Azt mondtad? Szerintem,
3: hát az, amikor te Rafael Nadalként ott állsz, úgyhogy mindenki tudja, 2005-ben ugye hiába az volt az első garasza, mindenki tudta, hogy vagy ő nyer, vagy Federer. Tehát én nem hiszem, hogy a Nike odaengedett volna valakit egy ilyen helyre, akire ráadásul sejthető az, hogy hogy azért ő hosszú ideig meghatározó teniszező lesz, hogy neki ne pontosan kitalálták volna, úgymond az imidzsét.
1: De azt kitalálták, hogy minden egyes labdamenet után tudod, te emlékeztek rá ilyen letérdelt, és akkor...
3: Ja, azt nem. Most én a ruháról beszélek.
1: Ja, én
3: kizárólag a halásznadrágról és az izomról beszélek.
1: Az imidzsről beszélek.
2: Igen, halásznadrágról beszélek.
3: Jó, én oké. Ugye, jó, azt adom. Azt adom, hogy te, az teljesen természetes volt, az abszolút. Én most meg azt hittem, hogy mit még lebaradtunk a halásznadrágnál.
1: Szóval amikor láttad őt először játszani? És
3: én nem az első amikor láttam.
1: Vagy akkor az első
3: emlékem. Az első emlékem, amikor Federer ellen 2004-ben vezetett 2-0-ra. Hogy van, Miami-ban, ugye? Igen, Miami-ban. És amit nem nyert meg aztán azt a meccset, azt tudtam ugye, hogy egy évvel korábban megverte 3-ban. De nem, 2-ben bocsánat, korai volt. És azt akkor még nem volt olyan nagyon elterjedt, hogy live score-on nézed a meccset, de szerintem az már az volt, mert nem adtunk mi Indian Wells-i torrán, akkor még azt hiszem ezres tornáknak hívták, vagy hogy volt akkor Mercedes Super 9, vagy valamilyen így hívták, igen. Tehát nem adtuk őket, és volt már biztos, hogy nem a telefonomon, mert onnan lett volna 2004-ben okostelefon vagy ilyesmi, de valahol néztem livescore-on, és konstatáltam, hogy húha, akkor már ugye az nagy szó volt, hogy Federer ellen valaki vezet 2-0-ra szetteket tekintve, és aztán ugye nem nyerte meg a meccset, de nekem ez az első emlékem Rafael Nadalról, amit így elraktároztam magamban, ez a húha, hogy ő vezet.
1: Neked? Nekem tetszett, mert talán mi korban egy picit közelebb vagyunk egymáshoz, és nekem tetszett ő első, tehát én Federer rajongó voltam már, akkor nekem ő volt a tenisz. És az jött, hogy milyen helyes ez a srác, meg milyen izmos, meg tényleg látszott minden rajta, és aztán elvette Federert, és akkor kicsit egy ilyen önellentmondásba kerültem, hogy ez most akkor hogy fog összejönni, hogy ő jól néz ki, de most akkor én szurkolhatok-e neki, vagy nem, és arra emlékszem, hogy erre a zöld vagy kék volt az első, nem is tudom már, ez a újatlan pólója, hogy minden pont után így örült, ilyen befeszülve örült, és hogy ez mennyire ilyen látványos volt, és hogy mennyire elnyújtotta a mérkőzéseket azáltal, hogy ő nem csak a labdamenetben volt látványos, hanem a labdamenetek után is, ha nyert, mert hogy ilyen látványosan örült. És emlékszem rá, hogy a nagyszüleim, akiktől mindent tudok a teniszről, és akik nézették velem a teniszt, ők elsőre azt mondták, hogy ez milyen illetlenség így megjelenni a teniszpályán, és hogy hát ez a fiatalember nem tud viselkedni, nagyon szépen teniszezik, de nem tud viselkedni, és nekem titokban tetszett ez, és nem mertem nekik ellentmondani, és aztán őrületes Rafael Nadal szurkolók lettek egyébként, és a mai napig az 92 évesen is meg akarja nézni az összes Rafael Nadal meccset, és nem tudnak már senki másnak szurkolni, csak nekik. Úgyhogy ez egy ilyen ellentmondás volt, de azt tudom, hogy ilyen nagyon-nagyon báratlanul robbant be, és nagyon más volt, mint a többiek.
2: Ezért lett neked kedvenc.
1: Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a játékáról is, hiszen azért nem biztos, hogy aki ezt hallgatja, annyira ért mondjuk a teniszhez, hogy meg tudja állapítani, hogy ki miért nyer 20 Grand Slam tornát, vagy ki miért jut el mondjuk salakon olyan magasságokba, amik nem lehet nagyon megismételni, mondjuk egy párizsi uralmat, egy Roland Garros uralmat nézve. Talán erről Gábor tud a legjobban, hiszen ő szakmailag ért a legjobban a teniszhez közülünk, hogy mi az ő különleges a játékában, az ő játékában.
3: Ugyanaz, mint amit az elején, amikor mondtuk a három szót, ugye úgy kezdődött, hogy a láb. Uh-huh. Tehát az a teljesen klasszik salakpályás csata, amikor van valaki, aki be akarja fejezni a pontokat, és van, aki meg nem hagyja. Tehát innen indultunk, hogy ugye tulajdonképpen több labdát adott vissza, vagy többször adta vissza a labdát, mint hogy mondjuk Federer, vagy éppen aki volt a túloldalon, az meg tudta csinálni. De aztán Rafael Nadal iszonyatosan nagyot felváltozott, szerintem. Ugye nyilván ahhoz, hogy ne csak 13 Roland Garros legyen belőle, ahhoz kellett más is, amit felvett a repertoárba, és ez gyakorlatilag onnantól kezdve aztán minden lett. Hogy ugye meg tudta verni Roger Federer-t Wimbledoni döntőben, viszonylag hamar ráadásul jó, kellettek hozzá Federer szerintem akkor félelmei, vagy tartása Nadaltól, de nekem az egyik legRafael Nadal lab pillanat, ami megvan valaha, amikor láttam, az a 2013-as US Open döntő. Novák Djokovic, megnéztem, direkt oda lapoztam, hogy egyenre álltak a szetteket tekintve, 5-4 volt a második, és adogatott Rafael Nadal a szettért, és volt 15-40, és ütött 4 ezt Rafael Nadal. Vagy lehet, hogy 3 is felett, tehát lehet, hogy volt, amiben bele tudott érni, de nem ment vissza egyszerre sem onnan. És akkor gondoltam, azt el is mondtam akkor, hogy ez ami nem létezik. Tehát hogy ez mekkora út. Ugye, hogy gyakorlatilag onnan, hogy visszaadod a te a labdákat, onnan eljutsz odáig, mint a legjobb Pete Sampras, vagy Boris Becker, aki ilyen szituációban gyakorlatilag az adogatásával egy Grand Slam döntőben. Hát tulajdonképpen eldöntött a meccset.
2: Hát emlékszem arra, amikor feltűnt, játszottak a Federerrel Wimbledoni döntőt, talán az elsőt, és akkor olvastam egy olyat, hogy már nem tudom, hogy ki írta le, szerinte a Nadal előbb fog Wimbledon nyerni, mint a Federer Roland Garrost. És úgy néztem, mondom, ez hülye. Ez lehetetlen, ilyen nincsen. És akkor megcsinálta. És szerintem azt nem lehet úgy megcsinálni, hogy a játékod ne fejlődjön. Tehát az, amit ő az elején ott rohangált a salakon ide-oda, persze nagyon hatékony volt, de ez most nagyon kevés lett volna azért a 20 Grand Slamhez.
1: Szerintetek egyébként Federer nyert volna Garrost, hogyha a Cüderling nem küldi haza Nadalt? Tehát úgy értem, Nadalon keresztül tudott volna.
2: Nem.
3: Ugye? Keresztül nem. Nadalon keresztül lehet, hogy csak Djokovic tud.
1: Azért ez elég sok mindent elmond Rafael Nadalról, vagy eléggé elhelyezi őt.
2: Párizsban,
1: igen. Na jó, de 13 Grand Slam tornát, ugyanazon a Grand Slamen, mert ez nem sokan nyernek azért, tegyük hozzá. Kicsit elővezetted már egyébként a következő témakört is, Gábor, hogy...
3: Várj, ezt is sem válaszolsz.
1: Mire válaszoltam most?
3: Hát az a játékfejlődéses.
1: Ja, hogy a játékfejlődés. Na, ez lett volna a következő kérdés, hogy számotokra mi a legdöbbenetesebb változásra fel Nadal pályafutásában? Tehát, hogy a 13 Roland Garros a döbbenet önmagában, feltételezve azt, hogy tudjuk, hogy csolakon senki nem tud úgy játszani, jelen pillanatban talán még senki nem tud úgy játszani, mint ő is, nem is fog tudni, vagy az, hogy az ő karrierjében volt egy olyan fejlődés történet, ami viszont nem volt feltétlenül reális, azért, mert ő mondjuk talán nem kapott akkora tehetséget, és ezt most elkezdek válaszolni erre a kérdésre, hogy én mindig is azt gondoltam Nadalról, hogy ő nem annyira tehetséges, mint Federer, ő amit letett az asztalra, azt megtanulta kőkemény munkával, mégis egy olyan fejlődésen tudott keresztül menni játékban, ami elég volt mind a 4 Grand Slam torna megnyeréséhez, elég volt ahhoz, hogy Federert Wimbledonban megverje, vagy Djokovicot megverje kemény pályán, Grand Slam döntőkben. Mi a nagyobb dolog?
3: Tanult. Tehát amit mondtál, tehát hogy nem olyan tehetséges, az

0: Ami viszont sokat elmond, és ezt azért így, és mindent elmond arról, amit kérdeztél, hogy Rafael Nadal vett egy jobbkezes. És ő úgy jutott el idáig, hogy ő a sütábbi kezével tanult meg játszani.
1: Lehetett volna a jobb kézzel tanítják játszani, hát azért szerintem az, hogy bal kézzel tanították, nyilván az sem véletlen, és lehet, hogy jobb kézzel, mert most azt mondjuk, hogy a sútábbi keze, nem biztos, hogy a sútábbi keze, figyelembe véve azt, hogy az ellenfél mit érez a tulajdonon, egy bal kézzel játszik, úgyhogy...
0: Persze, hát az egy jó döntés volt Tony Nadaltól, nyilván ha tudod az eredményt, és tudod, hogy el tudod vinni idáig a bal kezességgel, de hát annak van egy kockázata is, hogy egyébként egy ilyen anyagot, mert azért azt neked, te mondod mindig azt, hogy fejben dől el, tehát hogy lehetett volna az is, hogy van egy ilyen srác, aki mentálisan abszolút alkalmas arra, hogy nyerjen 10 Grand Slamet jobb kézzel, vagy 15-öt jobb kézzel, és megtanított ballal, mert az tényleg nagyon nagy előnyemben a játékban, de hogy ez mekkora kockázat is.
2: Manna Selection. A teljes podcast és az évad többi része a podpad.hu oldalon, vagy a Podpad applikációban érhető el. Podpad.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Megnyílt Strobl a Lajos szobrászművész életmű kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatti eljárásban az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik, jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelente nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt, Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Nagyszabású életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl a Lajos tiszteletére Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A Halhatatlanság forrása című kiállítás szeptember 19-éig látogatható.
0: Időjárás.
4: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik íres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockásfülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Vilább Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas. Érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni. Tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt, de közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüst érmese a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, úgy a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Virav Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tetüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ehhez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Megkapta az engedélyt a Városháza Park új főteret ígér a főváros. Évekre bezárhat az

0: Erzsébet kilátó visszabontják a felső szinteket. Elkezdődött a vadveszélyes időszak, óvatosabb vezetésre figyelmeztetnek Pest vármegyében is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Városháza Park beruházása. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt, így lezárult az engedélyezési folyamat. Karácsony Gergely főpolgármester szerint ezzel megkezdődhet a kiviteli tervek véglegesítése, és közelebb került a belvárosi park megvalósítása. A tervek szerint a jelenlegi parkoló helyén egy nagy kiterjedésű közpark jön létre Budapest belvárosában. Karácsony Gergely felidézte, hogy még főpolgármester jelöltként tett ígéretet a terület megnyitására, amely évtizedeken át hivatali parkolóként működött, miközben a környék jelentős zöld felület hiánnyal küzd. A főpolgármester szerint a projekt előkészítése hosszú éveket vett igénybe. A tervezés, a lakossági egyeztetések, a közbeszerzési eljárások és az engedélyeztetés mellett a Városháza épületének felújítása, valamint a Merlin Színház megújítása is megelőzte a park kialakítását. A beruházás a Szivacsváros koncepció jegyében valósul meg. A tervek több mint 7000 négyzetméternyi zöld felülettel, csapadékvíz visszatartó burkolatokkal és 80 új fával számolnak, amelyek hozzájárulnak a belváros hűtéséhez és a fenntartható vízgazdálkodáshoz. A fejlesztés része a Nyitott Városháza program is. Ennek keretében átjárhatóvá alakítják a Városháza földszintjét, felújítják a díszterem alatti helységet, valamint kávézók és teraszok kialakítását is tervezik. A főváros vezetése szerint a Városháza park nem csupán új zöld terület lesz, hanem Budapest egyik legfontosabb közösségi találkozó helyévé, a város új főterévé válhat. Hamarosan lezárul a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer próba üzeme, a Budapesti Közlekedési Központ pedig a felhasználói visszajelzések alapján módosította a szolgáltatás díjszabását. Az új rendszerben kedvezőbb feltételekkel lehet majd használni a hagyományos és az elektromos rásegítésű kerékpárokat is. A klasszikus MOL-Bubi kerékpárok havi bérlete a Budapest Go alkalmazásban vásárolt érvényes közösségi közlekedési bérlettel rendelkezőknek 2000 forintba kerül, bérlet nélkül pedig 2500 forint lesz. A bérlet utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít, és egyszerre akár két kerékpárra is érvényes. De változik az elektromos rásegítésű kerékpárok használata is. A bevezető havi bérlettel az e-bubik utazásonként 15 percig díjmentesen használhatók lesznek. Ez jelentős változás a korábbi elképzelésekhez képest, amelyek kizárólag percdíjas használattal számoltak. A díjszabás felülvizsgálatát több szakmai szervezet, köztük a Magyar Kerékpáros Klub is kezdeményezte. Véleményük szerint az eredetileg tervezett árak túl magasak lettek volna, és visszatartották volna a budapestieket attól, hogy a kerékpárt válasszák a mindennapi közlekedéshez. A most elfogadott konstrukció a BKK szerint jobban támogatja a fenntartható városi közlekedést. A közlekedési társaság azt is közölte, hogy a próbaüzem lezárása előtt még néhány napos technikai leállás várható. Ez idő alatt frissítik az alkalmazást, beépítik a fizetési és számlázási funkciókat, valamint elvégzik az utolsó rendszerfinomításokat. A leállás pontos időpontjáról a BKK később ad tájékoztatást. Több hetes szemétszállítási fennakadások okoztak gondot Budafokon. Komoly problémát okozott a szemétszállítás akadozása Budapest 22. kerületében. Több budafoki utcában hetekig nem szállították el a kommunális hulladékot, ezért a nyári hőségben megtelt kukák kellemetlen szagokat árasztottak, és több helyen egészségügyi kockázatot jelentő állapotok alakultak ki. A lakók szerint egyes területeken akár 2-3 hétig is a kukákban maradt a szemét. A nagy meleg miatt több tárolóban megjelentek a nyüvek, a zsákokat pedig állatok is szétszakították. Sokan többször is jelezték a problémát a szolgáltatónak, azonban elmondásuk szerint különböző indokokat kaptak a késésekre, a rendszerleállástól kezdve az informatikai hibákig. Az ügyben a 22. kerületi önkormányzat is fellépett. Perlai Zoltán alpolgármester szerint volt olyan utca, ahonnan 3 hétig nem vitték el a hulladékot. Az önkormányzat többször egyeztetett a szolgáltatóval, majd nyílt levélben is jelezte a kialakult helyzet súlyosságát. A személyes egyeztetésen a MOHU képviselői elismerték, hogy a fennakadások hátterében elsősorban munkaerő hiány áll. Emellett a nyári szabadságolások, a megnövekedett betegállomány és több hulladékszállító jármű meghibásodása is nehezítette a szolgáltatás biztosítását. A társaság közlése szerint hétvégi túlórákkal és megerősített létszámmal dolgoznak az elmaradások pótlásán, valamint a meghibásodott járművek javításán is. Bár a szemétszállítás több utcában már újraindult, a kerület egyes részein továbbra sem állt teljesen helyre a szolgáltatás, ezért a lakók még mindig abban bíznak, hogy a következő hetekben sikerül felszámolni a fennakadásokat. Hosszabb időre zárva marad a Jánoshegyi Erzsébet kilátó, miután a teljes körű műszaki vizsgálat súlyos szerkezeti problémákat tárt fel. A szakértői vélemény szerint az épület felső két szintjét vissza kell bontani, hogy később biztonságosan fel lehessen újítani a főváros egyik legismertebb műemlékét. A vizsgálatok szerint a több mint 100 éves kilátó állapot romlásának egyik fő oka, hogy az eredeti tervekben szereplő tető végül nem épült meg. Emiatt az esővíz és a fagy évtizedeken át folyamatosan károsította a mészkőből, homokkőből és téglából készült szerkezetet. A szakemberek szerint a múlt század közepén a torony tetejére helyezett nagyméretű acél vörös csillag is jelentős többletterhelést okozott, ami tovább rontotta az épület állapotát. A felmérés során számos súlyos hibát találtak, egyebek mellett beázásokat, penészesedést, leválló vakolatot, szétfagyott homokkő elemeket, málló mészkövet, elmozdult fugákat, kifelé dőlő kőkorlátokat és meggyengült boltozatokat. A szakértők szerint ezek együtt már életveszélyessé tették az épületet. Az Erzsébet kilátót idén februárban zárták le elővigyázatosságból, majd teljes műszaki vizsgálat indult. A most elkészült szakvélemény alapján a felújítás előtt elengedhetetlen a felső szerkezeti elemek visszabontása és megerősítése. A hegyvidéki önkormányzat szerint a rekonstrukció költsége több milliárd forint lehet, ehhez állami támogatást kértek. A munkálatok várhatóan több évig eltartanak, majd így Budapest egyik legnépszerűbb kirándulóhelye ez idő alatt nem fogadhat látogatókat. Elkezdődött az őzek párzási időszaka, ezért a következő hetekben jelentősen megnő a vad balesetek kockázata az utakon országszerte. A szakemberek szerint július második felétől augusztus közepéig különösen nagy eséllyel bukkanhatnak fel vadak a közutakon, ezért fokozott óvatosságra kérik az autósokat. Budakeszi térségében elsősorban a Telki és Budaörs felé vezető utakon, valamint a Budakeszi út erdős szakaszain kell számítani az őzek váratlan megjelenésére. A párzási időszakban az állatok a megszokottnál aktívabbak, sokszor nappal is közlekednek, és figyelmetlenül akár egymást követve is átfuthatnak az úttesten. Magyarországon évente több ezer vadgázolás történik, ezek jelentős részét éppen az őzek okozzák ebben az időszakban. A szakemberek azt tanácsolják, hogy az erdős és mezőgazdasági területek közelében a járművezetők csökkentsék a sebességet és fokozottan figyeljék az út mentét. Ha a vadgázolás már elkerülhetetlen, a legfontosabb a határozott fékezés. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy ilyenkor nem szabad félrerántani a kormányt, mert egy árokba hajtás vagy egy szemből érkező járművel történő ütközés sokkal súlyosabb következményekkel járhat. Amennyiben mégis bekövetkezik a baleset, értesíteni kell a 112-es segélyhívót. A sérült állathoz nem szabad hozzányúlni vagy elszállítani, annak további kezeléséről és elszállításáról az adott terület vadászatra jogosult szervezete gondoskodik. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása, a minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Meleg változékony idő lesz sok napsütéssel. Lemondott a legfőbb ügyész. Megnyílt a Strobl a Lajos életmű kiállítás a Képzőművészeti Egyetemen. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megyei és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Szeverényi Dávid lett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke. Feladata a kormányzati közpénz felhasználása, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. A tisztviselő korában a NAV-nál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Megszüntetné vagy adott esetben szigorúban szabályozná az inkasszó intézményét a Mi Hazánk mozgalom. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy jövedelemből is alkalmazható az intézkedés. Hozzátették, örökségből vagy adományból származó összegekre nem vezetnék be a korlátozást. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Online tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a szakemberektől. A ma délután 3 órakor kezdődő adásban a gyerekek nyári étkezéséről lesz szó. Életműkiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A kiállítás szeptember 19-éig látogatható.
1: Időjárás.
4: Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: My new song, Fill My Cup, is so many different things to me. It's a joy.
1: A My Cup című dalom nagyon sok mindent jelent. Nekem egy örömbomba, egy nagy buli, egy ima is egyébként, de őszintén szólva leginkább egy emlékeztetés az imádság fontosságára. Nagyon könnyen mondjuk, hogy Istenem, ments meg ebből a helyzetből, vagy kérlek, biztosítsd nekem ezt is ezt a dolgot, és néha nagyon könnyen mondjuk azt, hogy ó, Uram, használj fel engem ebben a helyzetben, hogy megváltoztassam a világot, használj, amikor belépek egy kávézóba, hogy az emberek érezzék a Szentlélek békéjét az életemen. És én ezt szeretem úgy látni, mintha lenne egy teli poharam, egy mentális poharam, amiből kijömlik a sok jó dolog, de mindig muszáj imádkozni, mielőtt kiöntjük a poharunkat másokra. Én mindig így imádkozom, mielőtt elkezdek beszélni másoknak Istenről. Uram, használj, hogy megváltoztassam a világot, használj, hogy megváltoztassam az otthonomat, a családomat, a következő nemzedéket. Tudom, hogy Jézus feláldozta az egész életét azért, hogy megtapasztalhassuk a mennyországot. Töltsd meg a poharamat, hogy soha nem felejtsem el hinni, hogy Isten őrült dolgokat művel rajtam keresztül. És ezután az ima után megyek, és hagyom, hogy Isten használjon.
0: Fill my cup is a reminder to never stop believing for God to do crazy things through me. I hope you guys dig it.

0: között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas. Érdemes egyszer feljutni a tetejére, szétnézni. Tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt, de közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegesség a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.
1: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
3: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
4: Meleg, változékony idő lesz sok napsütéssel, lemondott a legfőbb ügyész. Megnyílt a Strobl a Lajos életmű kiállítás a Képzőművészeti Egyetemen. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.

0: A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Szeverényi Dávid lett a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal új elnöke. Feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. A tisztviselő korában a NAV-nál dolgozott, főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. Megszüntetné vagy adott esetben szigorúban szabályozná az inkasszó intézményét a Mi Hazánk mozgalom. A párt szerint elfogadhatatlan, hogy jövedelemből is alkalmazható az intézkedés. Hozzátették, örökségből vagy adományból származó összegekre nem vezetnék be a korlátozást. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Online tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a szakemberektől. A ma délután 3 órakor kezdődő adásban a gyerekek nyári étkezéséről lesz szó. Életműkiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A kiállítás szeptember 19-éig látogatható. Időjárás. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A nyolc ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők visszájának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyolc ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyolc kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Meleg változékony idő lesz sok napsütéssel. Jövő hétre is összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését. Több mint 3000 milliárdos országos vasútfejlesztési program indul. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitatják az ügynök akták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntéssel reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, melynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek. A tájékoztatóra magukkal kell vinni a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Magyar alkotófilmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Léli első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet jelentős érdeklődés övezi, még az utómunkálatok idején több országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Nagy üdv mindenkinek, jó reggelt, a mikrofonnál István Dániel. Július 23-a van, mindjárt mondom, hogy mi mindenről híres a mai nap, hiszen nyílik a kalendárium, és aztán majd jönnek a budapesti aktualitások. Most először böngészhető például Rádai Mihály fotóhagyatéka, hogy miképpen ezt is elárulom, illetőleg majd arról is lesz, hogy végéhez közeledik a megújult MOL Bubi próbaüzeme. Jó szórakozást nekünk!
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, egyébként július 23-a van. 736 éve trónra lépett ezen a napon harmadik András magyar király, az utolsó árpádházi uralkodó. Lodomér esztergomi érsek Székesfehérvárot koronázta királlyá András herceget, az utolsó árpádházi királyt, aki 1301-ig uralkodott. A királyok uralkodás alatt néhány nagy vagyonú főúr kezébe került a hatalom, akik az ország egyes részeit a fejedelmek módjára kormányozták. A fiatalon elhunyt negyedik Kun László királynak nem volt fiú utóda, már csak egyetlen férfi örököse volt az Árpád dinasztiának, második András király unokája, harmadik András, aki Itáliában élt és nevelkedett. Tudatosan készült királyi feladatára, házi oltárán az Árpád házi szentek emlékeit és képeit őrizte. 1298-ban a megingott rend és a királyi hatalom helyreállítására, valamint az ország határainak és függetlenségének biztosítására törvényeket hozott. A budai várban hunyt el 1301. január 14-én. 137 éve született a mai napon Wittmann Viktor gépészmérnök pilóta, aki több magassági és távrepülési csúcsot is tartott. 1911-ben a Magyar Géprepülők Szövetsége vezetőségi taggá választotta az akkor 22 éves Wittmannt. Karinthy Frigyes barátja volt, akit rendszeresen elvitt magával repülni. 25 évesen bemutató közben bekövetkezett balesetben hunyt el. 93 éve született Vas Éva, kétszeres Jászai Mari díjas színésznő, érdemes és kiváló művész. Első férje Bán Frigyes, Kossuth díjas filmrendező, második férje Gábor Miklós, Kossuth díjas színművész volt. 74 éve született a mai napon ifjabb Sapszon Ferenc, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Liszt Ferenc díjas karnagy zeneszerző, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója és művészeti vezetője, magyar kulturális örökség díjas, kétszeres kórus olimpia győztes, a Gregorián Társaság elnöke, a Kóta Művész Bizottság, a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagja. 150 éve hunyt el Fényes Elek, közgazdasági, statisztikai és földrajzi író, a Tudományos Akadémia tagja, a honismereti szemlélet és munkálkodás hazai megteremtője, a magyarországi közgazdasági statisztika első jelentős képviselője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd később rendes tagja. 82 éve született Sesták Ágnes, pedagógus, újságíró, politológus. Ő 1978 és 85 között a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség központi lapjánál, a Magyar Ifjúság családi rovatánál dolgozott, később nagy vihart kavart a Könyörgés Szántó Annáért címmel írt cikke. 85-től 5 évig a Képes Hét alapító tagja, majd rovat vezetője volt, később a Pesti Hírlap általános főmunkatársa, majd főszerkesztő helyettese. 1993-ban kilépett a Magyar Újságírók Országos Szövetségéből, és 94-től a részben általa is alapított Szabad Újságírók Szövetségének szóvivője lett. 23 éve hunyt el Cserháti Zsuzsa énekesnő, 55 éves korában budapesti otthonában hunyt el, a hazai pop történet legjobb női hangjaként tartják számon. 10 évig tanult klasszikus balettet, majd 1965-ben lépett énekesnői pályára. Kezdetben a Rangers, majd a Tomasztik együttessel turnézott. A 72-es Tánza Fesztivál egyik nagy felfedezetje volt. Legnagyobb sikereit a Kicsi gyere velem rózsát szedni, a Boldogság gyere haza és az Árva fiú című dalokkal aratta. 1977-ben a Tessék választani című versenyen nagy díjat nyert, majd külföldi vendéglátóhelyeken, később Budapesten is vidéken énekelt. A 80-as években a budapesti Moulin Rouge mulató vezető énekese volt. Később betegség miatt hirtelen jelentős túlsúlyt szedett fel, és azért egy időre visszavonult a színpadtól, ahogy ő maga többször mondta, szinte elfeledve szegénységben élt. Visszatérését a 96-os Hamu és Gyémán című album fémjelezte, amivel egy csapásra sztár lett. Orvosi segítséggel lefogyott, lemezei és színpadi fellépései nagy sikert arattak. 1998-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, a hanglemezgyártók Aranzsiráv díját háromszor érdemelte ki. Ma a megnövekvő felhőzetből kialakul a zápor zivatar, a hőmérséklet maximuma 25 fok körül alakul. Sok mindenről lesz még szó a Budapest Update-ben, például most először böngészhető Rádai Mihály fotóhagyatéka, és végéhez közeledik a megújult MOL-Bubi próbaüzeme, amely lehetővé tette, hogy a BKK valódi felhasználói tapasztalatok alapján finom hangolja a rendszert. Mindjárt jönnek a részletek.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy ma mi mindenről olvastam a Budapestről szóló cikkekben. Tovább tart például a lakáspiaci árkorrekció. Bár az ingatlan.com lakás árindexe szerint országosan 6,1%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 1,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb 2020 októberre és decemberre között volt példa. A korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Jelenleg nincs olyan tényező, amely rövid időn belül jelentősen felpörgetni a keresletet, így a konszolidáció folytatására lehet számítani a következő 3-6 hónapban is. Hosszabb távon a piaci kamatszintek és a lakáshitelek kamatainak érdemi csökkenése hozhat majd új lendületet a lakáspiacon. Ennek hatása azonban csak fokozatosan jelenhet a következő években meg, értékelte a friss piaci tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A júniusi adatok alapján az ország területileg is ketté szakadt. Az ország középső és nyugati felében stagnálnak vagy csökkennek a lakásárak. Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, Dél-Dunántúlon 6,1%-kal csökkentek az árak májushoz képest. Pest megyében a 2,1%-os és Közép-Dunántúlon pedig a 0,5%-os emelkedés lényegében stagnálást jelent. A drágulás súlypontja eközben Kelet-Magyarországra helyeződött. Délalföldön 3,2%-kal, Északalföldön 1,5%-kal, Észak-Magyarországon pedig 0,8%-kal emelkedtek a kínálati árak egyetlen hónap alatt. Az éves áremelkedés üteme ugyanakkor országosan és Budapesten is tovább mérséklődött. Júniusban országosan 12,2%-kal álltak magasabban az árak, mint egy évvel korábban. Budapesten viszont már csak 8,7%-os volt a drágulás. Most először böngészhető Rádai Mihály fotóhagyatéka 8000 színes fényképével indította el a fővárosi Szabó Ervin könyvtár Budapest gyűjteménye a Nem Fekete-Fehér című új online tematikus oldalát, amely első alkalommal teszi átfogóan hozzáférhetővé a városvédő budapesti fotóhagyatékát. Az 5 évvel ezelőtt elhunyt televíziós és művészettörténész Rádai Mihály neve összefort Budapest épített örökségének védelmével. Évtizedeken át járt a fényképezőgépével a fővárost és dokumentálta a változásait. 2012-ben csaknem 8000 színes felvételt adott át a Budapest gyűjteménynek. A nagyjából 1985 és 2005 közötti időszakot felülelő hagyaték közel 500 budapesti helyszínt és témát örökít meg, sok esetben olyan épületeket, utcarészleteket és városi részleteket is, amelyek mára jelentősen átalakultak vagy teljesen eltűntek. 25 kiemelt helyszín is felfedezhető fényképeken és a hozzájuk kapcsolódó történeteken keresztül. A válogatásban többek között a New York palota, a Hungária fürdő, a Gresham palota, a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga és a Városliget szerepel. A gyűjtemény különlegessége, hogy a fényképek nem művészi albumként, hanem egy városvédő munkanaplójaként tárulnak elénk. Rádai sokszor életveszélyes állapotú épületekbe is bement, rossz időben, nehéz körülmények között fényképezett, vagy éppen egy utcán heverő építészeti részletet örökített meg. Nem a technikai tökéletesség érdekelte, hanem az, hogy megőrizze mindazt, ami hamarosan eltűnhet. A könyvtár ezért tudatos döntéssel, utólagos technikai korrekció nélkül tette közzé a felvételeket. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár tavaly hozta létre munkatársa Enkóse Judit szakmai vezetésével a Rádai Mihály emlékprojektet, amelyben 34 önkéntes kutatása ismerhető meg a Király utca, Kiskörút és Nagykörút közötti szakaszának történetéről. A résztvevők fényképek, interjúk, levéltári dokumentumok és digitális források felhasználásával 40 épület múltját dolgozták fel, létrehozva egy szabadon kutatható várostörténeti adatbázist. Végéhez közeledik a megújult MOL Bubi próbaüzeme, amely lehetővé tette, hogy a BKK valódi felhasználói tapasztalatok alapján finom hangolja a rendszert. A tesztidőszak egyúttal számos olyan visszajelzést is hozott, amely segíti a rendszer továbbfejlesztését, és amelyeket a Budapesti Közlekedési Központ beépít a fejlesztésekbe. A visszajelzések nyomán a társaság egyebek mellett átalakította a közbringa rendszer árazását is. A BKK munkatársai a szolgáltatóval közösen 7 nappal látéve dolgoznak a MOL Bubi informatikai háttérrendszerének utolsó beállításain, hogy az applikáció hibamentesen működhessen. A közlekedés szervező köszöni a felhasználók türelmét, és sajnálja, hogy a megelőző hónapban nélkülözniük kellett a szolgáltatást. Még néhány nap további türelmet kér a felhasználóktól a BKK a megújult MOL-Bubi éles indulása előtt. Jelenleg is zajlik az összetett háttérrendszer tesztelése, amelynek utolsó körében technikai átállás miatt szükséges leállítani az applikációt, és így a kerékpár használat lehetőségét, hogy a fizetési és számlázási funkció beépíthető legyen az alkalmazásba, illetve a bringa beállítások finom hangolása megtörténhessen. A leállás pontos időpontja nehezen meghatározható a tesztek jellege miatt, ezért a BKK arra kéri a próbaüzemben résztvevőket, hogy figyeljék a társaság csatornáit, amelyeken hamarosan kommunikálni fogja a próbaidőszak végét, amelyet néhány napos leállás követ. A próbaidőszakra közel 15 ezer felhasználó jelentkezett, akiknek használati szokásai és visszajelzései rendkívül hasznos információkat közvetítettek a BKK felé. Ezek segítettek például a kerékpár beállításának finom hangolásában és az edukációs anyagok megtervezésében. Az elektromos kerékpárok iránti rendkívüli érdeklődés, valamint a felhasználói reakciók és a Magyar Kerékpáros Klubbal történt egyeztetés nyomán a társaság átalakította a MOL-Bubi rendszer árazását is. A 18. kerületben Pesszent Lőrinc és Pesszent Imre területén október első felétől csaknem az őszi szünetig tart majd 2026-ban a lom kikészítési időszak. A 11 körzetre területen belül különböző dátumok vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lom kikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A 18. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Közben egyedülálló lehetőség nyílik a csepeli nyugdíjasoknak, a strandfürdő a hét első három napján, hétfőn, kedden és szerdán ingyenesen látogatható. A helyieknek csepeli lakcímkártyával extra kedvezmények is járnak. A felnőtt napi jegy 3900 forint, hétköznap hétvégén 4400, a nyugdíjas és a diák jegy pedig 3400 és 3800 forint. A fürdőbe 5 és 10 alkalmas bérlet is váltható, amelyek a nyári szezonban szeptember 13-áig használhatók fel. Csepeli nyugdíjasok számára hétfőn, kedden és szerdán az ünnepnapok kivételével ingyenes a belépés. Ehhez a lakcímkártya, illetve a nyugdíjas igazolás felmutatása szükséges. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Meleg, változékony idő lesz sok napsütéssel. Jövő hétre is összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését. Több mint 3000 milliárdos országos vasútfejlesztési program indul. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, melynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás című méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek. A tájékoztatóra magukkal kell vinni a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Magyar alkotófilmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Léli első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet jelentős érdeklődés övezi, még az utómunkálatok idején több országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok valószínű.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: FM Budapest Update István Dániellel.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementi spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természeteme különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. Most, hogy tartósan vált a jó időszinte, minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Bilav Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása, meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kabicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kabicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jó rész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a világ Budapest. A Gellérthegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbör Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal a magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hely tetejéről, na meg az évtizedek során a fővárosi jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kulturált szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a Szabadságról elnevezett téren áll. Az országház is a Szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örökmécses közelében.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A Villa Budapest összegyűjtötte az oldalán, hogy miben volt első a fővárosunk Budapest. 1837. augusztus 22-én nyílt meg például Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, amely ekkor még az Asztória, a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán állt. A nyitó előadáson Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című drámáját, majd Eduard von Schenk Belizár című szomorú játékát mutatták be. Bár a városban már 1812 óta működött egy színház, az viszont csak német nyelvű darabokat játszott. A Pesti Magyar Színházban operát és drámát egyaránt nézhettek a nézők, 1840-ben nevezték át Nemzeti Színháznak. Miután Pest, Buda és Óbuda egyesült, szükség volt egy polgármesterre, aki a gyakorlatban vezeti a várost, hiszen a főpolgármester inkább reprezentatív és ellenőrző szereppel bírt. Így hát 1873-ban megválasztották a már akkor is népszerű várospolitikust, Kammermayer Károlyt polgármesternek. Kammermayer korábban részt vett az 1848-as szabadságharcban hadnagyként, 1857-ben a Pesti Dologháznál volt tisztviselő, 61-ben Buda főjegyzője lett. 1867-től Pest tanácsnoka volt, aki a közegészségügyi és köztisztasági ügyekért felelt. Polgármesterként a város új korszerű közigazgatásának kiépítése, a hivatalok beindítása, az új kerületi előjáróságok megszervezése kötődik a nevéhez, de olyan nagy beruházások is, mint a fővámtéri nagyvásárcsarnok és a közvágóhíd. Budapest első vásárcsarnoka az ország első vásárcsarnoka is volt. Az épülettípus a 19. században vált népszerűvé, amikor is a megnövekedett lakosságszám és a csökkenő közbiztonság miatt a városokból egyre inkább kiszorultak a nyílt piacok, helyüket pedig átvette a fedett tér. A fővámtéri csarnok az Egyesített Budapest első nagyobb építészeti beruházása volt, amit még az első polgármester indított el. Az épületet az a Pesz Samu tervezte, akinek a Műegyetem könyvtárát és az országos levéltárat is köszönhetjük. A központi vásárcsarnok érdekessége, hogy eredetileg még saját vasúti rakodóvágánya is volt, a felszín alatt pedig egy folyosó kötötte össze a rakparttal. A budai oldalon csak 1902-ben épült vásárcsarnok, ez volt a 6. számú, amit ma Batthyány téri vásárcsarnokként ismerünk. Első cukrászdáink Budához köthetőek, ugyanis az első hivatalosan bejegyzett cukros süteményesünk 1718-ban Budán kapott engedélyt arra, hogy cukrászdát üzemeltessen, bár ekkor még ezzel a nyugatabbra nagyon is jól prosperált vállalkozással itthon olyan nagyon nem tudtak mit kezdeni az emberek. Jó száz évvel később, 1827-ben a mai Szent Háromság téren nyitotta meg sütemény üzletét Schwab Ferenc cukrász, a még ma is üzemelő Európa szerte híres Russwurmot. Érdekesség, hogy az alapító halála után József Nádor egykori udvari sütője Richter Lénárt vitte tovább az üzletet, aki annyira ügyes cukrászmester volt, hogy még Bécsből is rengetegen jöttek, kifejezetten az ő süteményei miatt. Ami a pesti oldalt illeti, az első cukrászdát 1847-ben Kugler Emil alapította a József Nádor téren. 1870-ben a mai Vörösmarty tére költözött, és ma Zserbó néven ismerjük. Bár felnőtt műsorokat már a 60-as évek közepétől találhattak az arra vágyók Budapest éjszakai szórakozóhelyein, a város első igazi maszek nightclubja csak 1958-ban nyílt meg. Nevét a hollywoodi Pink Pussycat bár ihlette, és annak ellenére, hogy a bejárat fölött a rózsaszín cica nép díszelget, előszeretettel hívták rózsaszín cicáknak is. Tükrök, rózsaszín plüsz cicával ékesített zongora és apró intim hangulatú galéria tartozott a szép lányok birodalmához, aki pedig férfiasabb szórakozásra vágyott, mehetett a rózsaszín cseppkőbarlangot idéző billiárdszobába játszani.

0: Öltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Meleg változékony idő lesz sok napsütéssel. Jövő hétre is összehívják az országgyűlés rendkívüli ülését. Több mint 3000 milliárdos országos vasútfejlesztési program indul. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. Napirendre kerül egyebek mellett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítás. A képviselők emellett megvitatják az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot is. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, melynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Augusztus 1-én a Bálna Honvédelmi Központba várják az érintetteket. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek. A tájékoztatóra magukkal kell vinni a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Magyar alkotófilmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Léli első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet jelentős érdeklődés övezi, még az utómunkálatok idején több országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
10: Biztonságtechnika, megfigyelés, kamerarendszerek, és mindezek természetesen a mesterséges intelligenciával összefonódva, hogyan hálózza be mindez a hétköznapjainkat. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértővel. Már is kezdünk.
9: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Horváth Boldi vagyok a Kelemen Kabátban zenekarból, ez pedig a legújabb dalunk itt a 98.6 Manna FM-en. Örömre hang!

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Hogyan jelenik meg a biztonság technikában, a hétköznapjainkban, akár a magánéletben, akár pedig ipari szemléletben, vagy mondjuk a rendfenntartásban a mesterséges intelligencia? Nagyon izgalmas dolgok jönnek. Vendégem Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, az Axonsoft Hungary Country Managere, akivel ezekről beszélgetünk. Szia Feri, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon-nagyon izgalmas a kérdés, amit feltettél. Elsősorban a mesterséges intelligencia hatékonyabbá tudja tenni a videós megfigyelést, azáltal, hogy egyértelműen fel tudja ismerni azokat az objektumokat, amiket fel kell ismerni. Legyen az egy ember, legyen az egy jármű, legyen az egy bármilyen más olyan tárgy, amit elsősorban a deep learning technológiával, tehát a mélytanulási technológiával tanítunk meg a mesterséges intelligenciának felismerni. Maga a fejlesztési folyamat az egy kicsit energiaigényesebb, erőforrásigényesebb. Amikor már megvan az analitika, akkor utána viszont nagyon jól alkalmazható a biztonság technikában. Nem csak ezekre a dolgokra alkalmazzuk, hanem olyan egyéb emberi viselkedés megfigyelésére és felismerésére is, amik szintén hatékonyabbá teszik a videó megfigyelő rendszereket. Azért, mert nem kell, hogy folyamatosan a monitorokat nézzék a biztonságtechnikai szakemberek. Ezekben a monitorozó helyiségekben nem ritkán láttam már olyat is, ahol 38-40 kijelzőn több mint 1000 kamerakép volt kint. Nincs ember, aki ezt át tudná látni, aki ezt érzékelni tudná a rajta lévő anomáliákat, és ebben segít a mesterséges intelligencia, hogy felismerjék és megmutassák azokat a dolgokat, amikre oda kell figyelni, ami további intézkedést igényel. Tehát egy olyan átfogó, hatékony működést tesz lehetővé a biztonságtechnikában, ami jóval az eddigi hatékonyság felett van, illetve humán erőforrás szempontokat is figyelembe véve kevesebb emberrel lehet ellátni egy magasabb biztonsági szintet.
1: Ez a hétköznapokban, Feri, mit jelentett? Mondjuk egy lakásban elhelyezett kamera, ami most már tök gyakori, hogy a telefonunkról figyelhetjük nyaralás közben, hogy mi történik otthon, vagy megfigyelhetjük akár a babysitterünket is. Például az szabad-e? Ha már itt tartunk.
2: Saját otthonunkban, hogyha babysitternek elmondjuk és felvilágosítjuk arról, hogy ilyen irányú megfigyelés történik, és ebbe ő beleegyezik, akkor igen, akkor lehet. Ez a saját otthonunkra korlátozódik, tehát közterületen egészen másfajta szabályok érvényesek, de mindenféleképpen olyan személy és vagyon biztonságát irányzó megfigyelésről lehet csak szó, ami indokolt.
1: Mi a helyzet azokkal a kamerákkal, amik a lakásunk, az ingatlanunk ingóságaink biztonságára vannak felszerelve, vagy annak érdekében?
2: Saját tulajdonban lévő háznál, teleknél, bármilyen olyan helyen, ahol a saját tulajdonunkat figyeljük meg, ott nincsenek korlátozások, tehát ott akár egy arcfelismerést be tudjuk állítani. Teszem azt a bejárati ajtó fölé helyezett kamera, ha felismeri, hogy a feleségem, a gyerek vagy én érünk haza, akkor automatikusan kinyitja nekem az ajtót, fölkapcsolja a villanyt, tehát egy ilyen fajta automatizációt is be lehet vezetni. Itt nincsenek korlátozások, itt arra kell odafigyelni, hogy amikor a közterület is benne van a látómezőben, tehát a kamera látómezőjében, akkor azokat a részeket, ahol közterület van, azokat ki kell blúrolni, ki kell takarni, hogy ne rögzítse a helyi rendszerünk. Ez, hogyha egy esetleges ellenőrzés van, és észreveszi a hatóság, akkor ez akár még büntetésre is adhat okot.
1: És ha már büntetés, akkor beszélni fogunk a következőkben arról is, hogy ez a bizonyos mesterséges intelligencia biztonságtechnikában magas szinten hogyan tudja elősegíteni a rendfenntartást, vagy esetleg adott esetben egy, két, három vagy több nyomozást, mondjuk rendszer szinten is ugye ismerjük már azokat a filmeket, ahol láttunk egészen elképesztő technológiákat, hogy ez a valóságban hogyan van, ezzel folytatjuk majd. A mai műsor vendége Nagy Ferenc, biztonságtechnikai szakértő.

0: Gyűlölt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A vendégem ma Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, vele beszélgetünk arról, hogy a mesterséges intelligencia hogyan jelenik meg, és milyen szerepet foglal el, vagy mekkora területet foglal el a biztonságtechnikában, és ebben az esetben most arról beszélgetünk, hogy a rendfenntartásban, a nyomozásokban, a megfigyelésekben ez milyen szerepet kap, hiszen mindannyian látjuk most már a streaming szolgáltatóknak köszönhetően azt a töménytelen mennyiségű kémes témájú filmet, amiben látni azokat a technológiákat, amikhez képest szerintem a valóság már messze-messze jár. Hogyan jelenik meg, és hogyan segíti a biztonságunkat, a rendfenntartást a mesterséges intelligencia felé?
3: Igen, köszönöm a kérdésnek. Az egyik kedvenc filmem az a Célszemély 2011-ben készült, és hihetetlen technológiát vonultat fel már akkor. Több ismerőssel, szakértővel beszélgettem már, hogy elképzelhetetlen, hogy ez a technológia nem állt rendelkezésre már akkor is. És ezt kell mondanom, hogy most is a technológia rendelkezésre áll. Tehát az, hogy egy személy lekövetése, speciális rendszámnak a követése, akár több településen keresztül, ez már a rendelkezésünkre áll. Uh-huh. Tehát mindenféleképpen lehet olyan nyomozott cselekményeket végezni már a kamerák segítségével, és nem csak az utólagos felderítésre gondolok, hanem akár a megelőzés vagy a nyomonkövetés is ide tartozik, uh-huh. amelyekben lehet követni, lehet nézni azt, hogy ki merre, hogy jár, és ugye ez adja azokat a negatív érzéseket is az állampolgároknak, amikor általában az első reakció, hogy ne figyeljék meg közterületen sem. De ott a másik oldal, amikor egy bűncselekmény áldozatává válik, akkor már rögtön az ellenkezőjét fogja mondani, hogy miért is nem látta a kamera azt, hogy mi történt vele, és miért nem járt el a hatóság az ő érdekében, az ő sérelmére elkövetett bűncselekmény felderítésében.
2: Feri, a mostani időszak a bűnmegelőzésben valóban sokkal hatékonyabb már, gyorsabban pörögnek ki idézőjelben, hogyha szabad ezt a szót használni, az esetek, vagy lelnek megoldása a rendőrök, a bűnüldöző szervek, annak köszönhetően, hogy most már azért rendelkezésre áll a mesterséges intelligencia, a CCTV-k, a köztér kamerák, akár egy arcfelismerő, akár egy drónos megfigyelés, akár most, hogyha csak itthon, vagy akár ezt a világra kiterjesztve mondjuk és nézzük.
3: Pontos információim a jelenleg folyó és aktív nyomozásokról nincsen, tehát arra, hogy én elég még ott nem vagyok aktív állományban, de úgy hallottam ismerősöktől, akik még ebben a hivatásban dolgoznak, hogy egyértelműen pozitív és igen a válasz a kérdésedre. Tehát lerövidíti a nyomozati cselekményeket, pontosabb képet tudnak kapni arról, hogy mi történt. A felderítésben is komoly szerepet tud játszani az, hogy egyértelműsítik a szereplőknek a szerepét, hogy milyen szerepet játszottak az adott cselekményben. Tehát ezek mind olyan jellegű felderítések, amik gyorsabban, hatékonyabban készülhetnek el a mesterséges intelligencia és egyáltalán a kamerarendszer fejlődése kapcsán kapott plusz információkkal.
2: A világ melyik részén használják leginkább, vagy a leggyakrabban, vagy a legszéles körülben a mesterséges intelligenciát a biztonságtechnikában?
3: Amiről információnk van, az Egyesült Államok, uh-huh. amiről nincs információnk, az Kína. Tehát ők egy valami egészen elképesztő módon használják a technológiát. A hírekben is lehetett olvasni, hogy egészen másfajta jellegű dolgokat is a kamerarendszerrel, illetve az audio rögzítésekkel tudnak követni, illetve pontozni. Erről nincs hivatalos információnk. De az Amerikai Egyesült Államokban például a kaszinókban van egy olyan bevett gyakorlat, hogyha valaki csal egy kaszinóban, akkor az ő arcát és a felvételt közzé teszik az összes kaszinó számára elérhető uh-huh. módon, és így már akár egy 2000 kilométerre távolabb lévő kaszinóba is másnap már nem engedik be, tekintettel arra, hogy ő elkövetett már egy hasonló bűncselekményt egy másik kaszinóban. Tehát itt tartanak ők.
2: A műsor vendége Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakember, vele beszélgetünk a mesterséges intelligencia biztonságtechnikában történő alkalmazásáról. Hamarosan folytatjuk.

A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő a vendégem a mai műsorban, a mesterséges intelligencia biztonságtechnikában alkalmazott voltáról és területeiről beszélgetünk. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már Ferivel, de azért érdemes lenne arról beszélgetni egy kicsit, hogy te szakértőként mit javasolsz azoknak, akik szeretnék a mesterséges intelligenciát, a saját biztonságuk, az autójuk biztonsága, a gyerekük biztonsága, ingóságaik, ingatlanok biztonsága érdekében bevetni.
2: A magánszemélyeknél, a családi házaknál, vagy akár lakásoknál is feltelepített kamerarendszer nagyon sokan tud segíteni abban, hogy olyan személyek, akik nem a család tagjai, például arra riasztást tud adni, és itt még egyszer mondom, hogy a területen belül, tehát ugye a kerítésen belüli tartózkodásra gondoltam, a közterületek megfigyelésé az ugye minden tekintetben tiltott, de amennyiben már valaki bejön a mi teritoriumunkra, akkor az ő arca már tulajdonképpen szabad préda a mesterséges intelligencia számára is, és amennyiben ez egy ismeretlen arc, akkor akár egy riasztást is lehet beállítani ezekbe a rendszerekbe. Nem kell ennyire elvetemült dolgokra gondolni, egész egyszerűen az, hogy a területen belül elismerjük azt, hogyha egy személy, egy ember mozog egy bizonyos területen, és arra riasztást kapunk, akkor az megakadályoz mindenfajta olyan téves riasztást, amikor a tyúkunk, a kutyánk, a lobunk, a szamarunk megy abba a területbe, erre ugye nem kell, hogy riasztást kapjunk. Uh-huh. Hát ezeket a dolgokat nagyon-nagyon rugalmasan lehet kezelni.
1: Hogyha ezt biztonságtechnikai szempontból nagy léptékben nézzük, mondjuk gyáraknál, intézményeknél, ott merre fejlődött a biztonságtechnika mesterséges intelligencia szempontból?
2: Köszönöm a kérdésedet. Az alapbiztonságtechnikán túlmutatunk már jót, nem? Tehát nem csak a területfigyelés, a kerítés vonalának figyelése, az idegenek behatolása is, beléptető rendszerekkel való integrációról beszélünk, hanem van olyan, például egy olyan debreceni cég, akik arra használják, hogy a különböző reklamációs ügyeiket gyorsabban tudják intézni. Ez úgy működik, hogy mi egy QR kódot felismerünk, ami rá van téve erre a raklapra, és körbe videózzuk annak az állapotát. És amikor ez megvan, akkor utána teljesen simán elhagyja a területet a raklap, és hogyha reklamáció érkezik esetleg, akkor utána a szállítólevél, amit tartalmaz ez a QR kód, alapján vissza lehet keresni azokat a felvételeket, amikor ő elhagyta ez a raklap a területet, és kiderül az, hogy rajta volt-e minden doboz, hogy nem volt sérült, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és több 10 milliós megtakarítás jelent már az adott cégnek, akinél ez a projekt lezajlott. Tehát nem kizárólag, és nem csak is a biztonságtechnikára használják már, hanem egy sor olyan dologra, amiről napokat tudnék mesélni.
1: Mi a legérdekesebb, vagy a legizgalmasabb, amivel találkoztál ezzel kapcsolatban?
2: A mesterséges intelligencia felhasználása kapcsolatban?
1: Uh-huh. Igen, a biztonságtechnikában.
2: Tulajdonképpen egy kettős autentikációs rendszer megvalósítása az egyik magyarországi egyetemen, amikor a szerver szobába olyan illetéktelen személyek is bementek, kölcsönvett kártyával nevezik így, ami nem az övék volt, és erre felkértek minket, hogy tervezzük meg, hogy mi legyen az a megoldás, ami ezt biztonságosan tudja kezelni. Egy kamera elhelyezés, egy arcfelismerés és a kettő, tehát az arcfelismerés és a kártyaadatoknak az összevetése megakadályozza azt, hogy akár eltulajdonított, akár talált kártyával valaki be tudjon jutni egy olyan helyre, ahova neki nem szabad. Tehát ugye egy olyan kettős autentikációt vezettünk be, ami az arcfelismerésen és a kártyaadatokon alapul, természetesen GDPR megfeleléséggel együtt, ugye ez nem csak az egyetemeken, hanem egész Magyarországon érvényes már, mióta 2018-ban életbe lépett.
1: Mire kell a leginkább odafigyelnünk, Feri, hogyha a mesterséges intelligenciát használjuk ebből a szempontból, akár otthon, akár pedig mondjuk egy nagy cég vezetőjeként?
2: Az analitikák mindig és mindenkor úgy dolgoznak, ahogy be vannak állítva. Ez most eléggé faramúci módon hangzik. Nekem még szoftverfejlesztők mondtak azt, hogy nem a szoftver a hülye, hanem egyéb olyan dolog lett beállítva, amire nem vagy nem úgy képes, vagy nem alkalmas arra maga a szoftver. A mesterséges intelligenciás felhasználás is jelen pillanatban azért még elég szigorú szabályok szerint működik, és korlátok közé van szorítva. Tehát az öntanuló és olyan előrejelző analitikák, azok most vannak fejlesztés alatt, amikor meg lehet majd kapni azokat az információkat, amiket egy emberi szem, egy emberi agy jelen pillanatban tud még csak önállóan elemezni, a mesterséges intelligenciát most tanítjuk erre.
1: Feri, nagyon szépen köszönöm, biztos, hogy fogunk még veled beszélgetni itt a műsorban, hiszen mindig vannak újdonságok, ez a terület, ez úgy fejlődik, hogy az ember csak kapkodja a fejét. A vendégem volt Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, akivel a mesterség és intelligencia biztonságtechnikában elfoglalt szerepéről beszélgettünk. Köszönöm szépen az idődet.
2: Én köszönöm. Szervusz.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el. Meleg, változékony idő lesz sok napsütéssel, lemondott a legfőbb ügyész. Házkutatást tartottak az adóhivatali nyomozók a Családbarát Magyarország központnál. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Házkutatást tartottak és elektronikus dokumentumokat foglaltak le a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett nyomozás részeként. A feljelentést annak idején a cég újonnan kinevezett vezetése tette, miután szabálytalanságokat találtak a támogatások elszámolásával kapcsolatban. A nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemben előre. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelente nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Turi Attila előzetesen egyeztetett a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kíván lemondani akadémiai tagságáról. A szervezet vezetője emiatt döntött az etikai bizottság összehívása mellett. Szombaton rendezik a Nándorfehérvári diadalra emlékező egésznapos programsorozatot Szegeden. A hagyományos utcai fesztivál igazi középkori forgatag zenés-táncos felvonulással kezdődik. Az alsóvárosi Ferences templomnál élő szerepjáték, gyermeklovagi torna, apródiskola, sárkányösvény interaktív játék, lovagi kézműves foglalkozás, solymáz bemutató és kígyóbűvölő is várja az érdeklődőket. A programot tűzsonglőrök látványos bemutatója zárja. Másnap reggel a Ferences templomban ünnepi szentmisét tartanak a Nándorfehérvári diadal 570. évfordulójának tiszteletére. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával.
3: 98.6 Manna.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Nyelvtanulásról és a nyelvtudás használatának a hibáiról, illetve arról beszélgetünk majd vendégemmel, Farkas André üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kóccsal, hogy miért nem merünk beszélni. Hol van ez a botlás, ami megakadályozza azt, hogy mi jól tudjunk működni az angol nyelven, ami ugye most már mondhatjuk, hogy alapvetés a világban. Szia Andrea, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Na induljunk a kályhától, legeleje. Mi az, hogy nyelvi kócs? Miben más egy olyan nyelvtanár, egy olyan angol nyelvtanár, mert most azért beszéljünk az alapnyelvről, ami gyakorlatilag mondhatni, hogy világszinten alapnyelv az angol, aki nyelvi kócs is egyben?
2: Igen, nagyon jó kérdés, köszönöm. Hát a nyelvtanár és a nyelvi kócs között talán annyi a különbség, hogy a nyelvtanár az önmagában csak magával a nyelv tanítással, oktatással foglalkozik, és a nyelvi kócsnak pedig az a szerepe, hogy tudja oldani még azokat a gátlásokat, rossz beidegződéseket, amelyek hátráltatni tudják a tanulók nyelvi fejlődését. És sajnos a magyarok elég sokan küzdenek olyan rossz beidegződésekkel, amelyek tényleg vissza tudják tartani a fejlődésüket. Mit értek ez alatt? Tehát például nagyon sokan azért nem mernek megszólalni angolul, vagy akármilyen más nyelven, mert félnek a hibázástól. És ugye ez sajnos a rossz oktatási rendszerünknek a hibája is, hogy egészen gyerekkortól kezdve azt nevelik belénk, hogy a hibázás az egy bűn. És ugye ha hibázol, akkor téged azért akár meg is szégyeníthetnek. És ugye így növünk fel, ezt visszük tovább, és ugye pedig a hibákból kellene, hogy tanuljunk, mert egy nyelvet nem lehet hibázás nélkül elsajátítani, pont abból jön elő, hogy mi az, amit még javítanunk kellene, mi az, amit még gyakorolnunk kellene. Tehát ez egy természetes velejárója a nyelvtanulási folyamatnak. És ugye például a nyelvi kócsnak az is a szerepe, hogy ezt a gátlást oldja. Tehát én például olyan módszerrel dolgozom, hogy soha nem javítom, amikor beszédszituációban van az adott tanuló, mert nem akarom ezt a gátlást tovább erősíteni, hanem jegyzetelek, és amikor vége van annak az adott szituációs beszédblokknak, akkor utána már egy külön etap keretében foglalkozunk a hibákkal. Tehát egyrészt hagyom, hogy kommunikáljon, mert ugye a kommunikáción van elsődlegesen a hangsúly, tehát ne érezze ezt a gátlást, hogy úristen, most rosszul mondtam valamit, és akkor mit gondolnak majd rólam, hanem hagyom ezt a folyamatot, hogy tényleg érezze azt, hogy a beszéden, a kommunikációban az elsődleges fókusz, és utána egy külön helyzetben már a hibákra fókuszálva, akkor azokat is megnézzük, és természetesen javítjuk, mert ugye abból fog tudni később fejlődni. Tehát például a nyelvi kócsnak ez is a szerepe, de egyébként rengeteg olyan rossz beidegződés van, csak mondok kettőt, hogy nincs nyelvérzékem, én már annyi mindent megpróbáltam, és nekem ez nem
1: működik. Öreg vagyok már ehhez.
2: Igen, ugye? Igen, és ezeket nagyon szépen lehet coaching eszközökkel felszíre hozni és oldani.
1: Mondd, Andi, hogyan lehetséges az, hogy a nyelvtanuláshoz szükség van a lelkünkre is, mert az alapján, amit te most elmondtál, számomra ez azt jelenti, hogy egy nyelvi kócs nem csak az agyunkat tanítja a nyelvtanulásra, hanem a lelkünket és a pszichénket is trenírozza arra, hogy azt a tudást aztán merjük működtetni.
2: Pontosan, tehát én sokszor mondom, hogy egy nyelvet tanítunk, akkor nem csak nyelvtanárok, oktatók vagyunk, hanem egyben terapeuták is, mert rengeteg olyan dolog előjön, amivel muszáj szembesülnünk, és hogyha ezeket a faktorokat nem oldjuk a tanulás során, akkor tényleg nem tudunk egyről a kettőre lépni. Tehát például visszatérve erre a rossz beidegződésre, volt olyan tanítványom, aki azért jelentett beteget a munkahelyén, mert annyira félt a meetingen való szerepléstől, és görcs, tehát ő szinte szó szerint fizikális gyomorgörcsöt érzett, és el akarta kerülni ezeket a helyzeteket, és nem azért, mert nem volt meg egy stabil középfokú nyelvtudása, tehát rendelkezett a megfelelő nyelvi alapokkal, szókincsel, hanem annyira stresszelt azon, hogy mit gondolnak a kollégái, mit gondol a főnöke arról, ahogy ő beszél. És ugye ezt muszáj oldani, mert egyébként akkor nem fog tudni, tényleg nem tudja magából kihozni azt a tudást, amivel rendelkezik. És ugye erre jó egy biztonságos környezet, ahol biztonságban gyakorolhat, felkészülhet olyan szituációkra, olyan üzleti, ugye üzleti angol nyelvoktatásával foglalkozom elsődlegesen, tehát olyan üzleti szituációkra, ahol azokra az éles helyzetekre, ahol tényleg már meg kell mutatnia magát, és hogyha ezt egy biztonságos környezetben már előre be tudja gyakorolni, föl tud készülni rá, akkor abból a sikerélményből már egy magabiztosabb állapotba kerül, és már sokkal jobban mer utána egy ilyen éles helyzetben is megszólalni.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítója. Ugye az üzleti angolról is beszélünk majd, de most már ez alapján, amit Andi elmondott, egy kicsit beszélnünk kell a következőkben a language shamingről, hogy jól gondolom-e én azt, hogy ez is létezik, mint a body shaming, vagy a mom shaming, ami ugye sajnos nagyon erőteljesen jelen van az életünkben, csak egy mondatban jól gondolom, hogy ez létezik?
2: Igen, abszolút, jól látod, és ugye ez pont ezeknek a következménye, amikről itt most az előbb is beszélgettünk, hogy nagyon sokan úgy élik meg azt, hogy ők nem, valamit nem csinálnak jól, és hogy ez egy fajta szégyen, ez egy bűn. És ugye ezt kellene levetköznünk, de sajnos a magyar oktatási rendszer nem ad erre túl nagy optimizmust, mert sajnos nem megfelelő módszerekkel tanítják az angol nyelvet még a mai napig.
1: Hát a mai napig ez a frontális oktatási rendszer megy, és sajnos a megszégyenítés Magyarországon a mai napig nagyon gyakori, és nem csak az iskolákban, hanem mondjuk akár egyébként egy-egy nyelvoktatásnál is előfordul, és hallani ilyesmit. Hamarosan folytatjuk tehát a beszélgetést Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kóccsal, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítójával. Érdemes lesz figyelni.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyalj Magabiztosan Mentor program alapítója, akivel arról beszélgettünk, hogy vajon miért nem merünk megszólalni angolul, miért van bennünk a szégyenérzet, mitől félünk, és hogyan lehet ezen segíteni, hiszen azért létezik már olyan egyedi oktatási módszer, amivel pont ezen lehet egy kicsit, és aztán pedig egyre nagyobbakat segíteni, hogy az ember megmerjen szólalni. Ahogyan mondjuk az olaszok imádják, még ha valaki tele hibával megszólal, imádják, aki megszólal a saját nyelvükön, és valljuk be, mi is szeretjük, amikor valaki Magyarországra jön. Tök mindegy, hogy milyen nyelvtannal beszél, jól használja a szavakat, hogyan ragoz, megszólal magyarul, és szeretjük, mert az anyanyelvünkön megszólal, és gyakorlatilag a világ második anyanyelve, mondjuk úgy, mindenhol majdnem már az angol.
3: Igen, pontosan. Ugyanezeket a dolgokat szoktam én is hangsúlyozni, amikor arról beszélünk a tanítványaimmal, hogy nem az a fontos, hogy mennyit hibázol, hogy milyen hibákat ejtesz, amikor beszélsz. Ott az a lényeg, hogy az angolt, mint kommunikációs eszközt, az információ átadására szolgált, és ha akár kézzel, lábbal is, de mondd el, magyarázd el, hogy mit szeretnél átadni, és nem azon múlik, hogy mennyi nyelvtani hibát csinál valaki, mennyire választékos, szofisztikált kifejezéseket használ, mert sokszor, ha sokat gondolkodik valaki, és ugye ez egy tipikus helyzet szokott lenni, hogy annyira át akarja gondolni, hogy mit mond, és az mennyire helyes legyen, hogy ez megakasztja a folyékonyságot, a gördülékenységet, tehát a szakadozottá teszi a beszédet, a kommunikációt, és ez egy sokkal nagyobb hiba, mint az, hogy esetleg hány nyelvtani hibát vétett a beszédében. Úgyhogy teljesen egyetértek veled, ezt kellene leküzdeni, és sajnos pont azáltal nem tudjuk ezt megoldani, hogy a mai napig azt látom, hogy az iskolákban, nyelvtanfolyamokon, sőt még nagyon sok esetben magántanárokkal való tanulás során is nem a beszéd fókuszon van a hangsúly, nem a kommunikáció az elsődleges, hanem szavakat magoltatnak a gyerekekkel, szódolgozatokat íratnak, nyelvtani feladatok megoldásával töltik az időt, szövegeket fordítatnak. Ez csak egy része annak, hogy valaki elsajátítson egy nyelvet, de nem ezen kellene lenni.
2: Szituációkba kéne, életszerűen kéne beszélni.
3: Így van. Így van, pontosan, tehát a beszédet kellene úgymond gyakorolni, mert egy hagyományos nyelvórán nagyon kevés idő jut magára a beszédre, és a beszédszerveinket ugyanúgy edzenünk kell, mint akármilyen más mondjuk izmunkat, mert annak is van egy folyamata, és ugye minél jobban, minél gyakrabban kerül valaki bele olyan kommunikációs helyzetbe, ahol tudja használni a nyelvet, egyre magabiztosabban és egyre gördülékenyebben tud utána beszélni. Tehát nem várhatjuk el senkitől, hogy magabiztosan merjen megszólalni, hogyha nem készítették föl erre, nem adtak neki lehetőséget egy stresszmentes, biztonságos nyelvi környezetben, ahol a hibáiból is tanulhat, persze.
2: Andrea, hogy állunk Magyarországon az angol nyelvtudással, és honnan ered, hol a gyökere annak, hogy sokszor borzalmas az angolunk?
3: Igen, hát 2022-es, ez egy legfrissebb Eurostat felmérés szerint Magyarországon a 25 és 64 év közötti magyaroknak több mint a fele, tehát 51,3%-a nem beszél semmilyen idegen nyelvet, ami egy borzasztó statisztika, mert Európában ezzel sereghajtók vagyunk az idegen nyelvtudás terén. Azt hiszem, hogy Bulgária van mai még mögöttünk a sorban. És sajnos sokszor fölhozzák azt az indokot, hogy hát mert ugye a magyar az egy annyira különleges nyelv, teljesen más, mint a többi európai nyelv, elszigetelten létezünk Európán belül, de ez sajnos cáfolható, mert a finnek az egyik ilyen példa, ugye egy nyelvcsaládba tartozunk, és az ottani lakosságnak csupán 7,8%-a nem sajátította egy másik idegen nyelvet. Tehát ez nem lehet az ok, ezért is gondolom azt, hogy másban keresendő. És itt mindig is hangsúlyoztam, hogy én oda vezetem ezt vissza, hogy a hazai nyelvtanítási módszereken kellene javítani, pont amikről az eddigiekben beszéltünk.
2: Nagyon fontos dolgokról beszélgetünk. Bárki, aki úgy gondolja, hogy nem merte eddig elkezdeni az angol nyelvtanulást, nem megy neki jól, nem mer megszólalni, öreg hozzá, nehezen megy, na ő mind próbálja meg revidiálni a véleményét, akkor most érdemes lesz nagyon figyelni a továbbiakban is, mert pont arról beszélünk, hogy igenis bármikor érdemes, és kell is nekivágni bátran. Ebben segítségemre van Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a tárgya Magabiztosan Mentor program alapítója, akivel a következőkben lezárásképpen arról fogunk beszélgetni, hogy bizony léteznek már olyan egyedi oktatási módszerek, amikkel kifejezetten bizonyos üzleti helyzetekre lehet felkészülni angolul. Ezzel folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
2: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Farkas Andrea a vendégem, akivel az angol nyelvtudásról, az angol nyelv gyakorlásáról beszélgetünk, főleg az üzleti világban, ugye most azokról az egyedi módszerekről, amik már elérhetőek, és amik nagyon gyorsan és könnyedén tudnak segíteni, mondjuk egy-egy tárgyalási szituációban, prezentációnál. Aki ilyen munkára vágyik, vagy ilyen munkára jelentkezett, az különösen figyelje most. Tehát a vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyalj magabiztos, a mentorprogram alapítója. Andrea, akkor zárásképpen kérlek, mondd el, hogy milyen módszerek elérhetőek már, amik olyan egyedi oktatási módszerrel dolgoznak, amik kifejezetten különböző szituációkra tudják trenírozni, nyilván angol nyelv szempontjából az alanyokat.
2: Igen, hát több mint 19 év oktatási tapasztalat a hátam mögött, azt gondolom, hogy létezik olyan módszer, amivel igenis lehet egyébként bármilyen nyelvi helyzetben, de kifejezetten ugye az üzleti nyelvoktatásra fókuszálva eredményeket elérni. Én a mentorprogramon keretében egyébként pont úgy gyúrtam össze ezt az egész módszertant, hogy olyan pillérekből álljon, amelyek mind-mind elősegítik a aránylag rövid időn belüli fejlődést. Ugye ez nagyon fontos egy üzletember, vagy egy gazdasági, vagy akármilyen szakember számára, aki felnőttként már nincs ideje, hogy túl sok időt eltöltsön a nyelvtanulással, de rendelkezik már egy alapszintű nyelvtudással, tehát itt értem ez alatt mondjuk egy ilyen B1-es nyelvi szintet, amire már rá lehet építeni az üzleti készségek fejlesztését. Ez az öt fontos pillér, amire én alapozom, a következő. Az első, hogy mindenképpen személyre szabottan kell megállapítani, hogy mire van szüksége az adott tanulónak. Tehát itt konkrétan ilyenekre gondolok, hogy nem csak azzal foglalkozunk, ami az ügyfélnek a konkrét nyelvi célja. Tehát ha például prezentációra kell felkészülnie, akkor a prezentációs készségeket gyakoroljuk. Ha egy állásinterjú a cél, akkor az állásinterjú kérdéseket vesszük át, és azokra fókuszálva fejlesztünk. Ha a meetingeken való részvétel az elsődleges a számára, akkor a meeting készségeivel, illetve ugye a szakmai szókincsének a bővítésével foglalkozunk. Ezzel rengeteg időt lehet megspórolni, mert felesleges olyan dolgokat tanulnia, amelyekre lehet, hogy nem is volt, meg nem is lesz szüksége. És hogy ezzel le tudjuk az időt rövidíteni, és rá tudunk fókuszálni arra az adott konkrét üzleti célra, ami neki most a legfontosabb. A második dolog pedig, hogy mindenképpen a beszédre kell fókuszálni az adott órákon, mert olyan tárgyalási helyzeteket kell létrehozni, amelyek segítségével be tudják gyakorolni a tanulók éles tárgyalási és meeting helyzeteket. Egy biztonságos környezetben pedig lehetőség van a gyakorlásra és a hibázásra is. Azt gondolom, hogy a harmadik fontos elem lehet, hogy jó, ha fölmérik a tanulók tanulási stílustípusát is. Tehát, hogy milyen hatékony tanulási technikákkal lehet még segíteni a nyelvtanulást, mert például nem mindegy, hogyha valaki vizuális, ha auditív, vagy ha kinesztetikus tanulási típusba tartozik, mindegyik típusnak más és más hatékony technikái vannak, tehát hatékony technikákkal lehet segíteni a fejlődésüket. Azon kívül azt is vallom, hogy a magolásos szótanulás már nem igazán működik. Nagyon sok jó olyan interaktív felület van, ahol nem csak hogy kifejezéseket, hanem szövegkörnyezetben tudják tanulni, akár mondatok formájában a tanulók a szavakat, és ezáltal nem a rövid, hanem a hosszú távú memóriába tudnak rögződni a szavak. És hát a nyelvi coaching, hogy nagyon fontos, hogy a gátlások is volt legyenek. Tehát erről is beszéltünk már az elején. Jó, hogyha ki van egészítve egy tanulási folyamat a rossz beidegződések, a nyelvi gátlások oldásával is.
1: Andi, zárásképpen a nyelvi fejlődést hátráltató tényezőket hogyan lehet feloldani? Mert hogy akkor ezek szerint a coachingnak köszönhetően van ebben egyfajta terapizálás is ebben a folyamatban, hogy föl tudjuk oldani azokat a negatív emlékeket, amik esetleg hátráltatják az embert, hogy egyszer már kinevettek, vagy lesz szóltak, vagy nem sikerült, vagy raportra hívtak, hogy nem sikerült jól ez a tárgyalás, vagy ez a bemutatkozás, vagy egyáltalán csak egy beszélgetés egy adott közegben, vagy környezetben.
2: Igen, itt jön be az, hogy el is tényleg egy gyors példát tudok mondani. Volt olyan tanítványom, akinek nem sikerült sikerült a nyelvvizsgája, mert nem volt felkészítve a szóbeli szituációra, lefagyott, és ezt úgy élte meg, hogy utána nem mert már ilyen beszédszituációkban megszólalni, és amikor ez előjött, tehát azért fontos mindig visszatérni arra, hogy mi okozhatja, ha egy ilyen típusú gátlás van az életében, mi okozhatta ezt? És hogyha ez előjön, akkor utána az alapján már tudunk tovább lépni, mert ugye kiderültettük azt, hogy nem volt egyáltalán felkészítve arra az adott helyzetre, és ugye a felkészületlenség hiányából adódóan jött ez a sokkos hatás, és ezáltal, hogy most ezt ő egy üzleti szituációban is ugyanígy beáll és visszajön ez a fajta érzés, ezt úgy tudjuk oldani, hogy pontosan azokra a helyzetekre, amelyekben neki meg kell szólalnia, ahol teljesíteni kell, azokra trenírozzuk, tehát úgy építjük fel a nyelv tanulási folyamatát, hogy már ezekre az éles helyzetekre föl tudjon tényleg maximálisan készülni, és ott már nem fog egy olyannal szembesülni, mint mondjuk a nyelvvizsgáján, hogy nem tudta, hogy most itt mit kellene kezdenie magával, hanem már tudja, hogy milyen szókincsel, milyen kifejezésekkel. Tehát van a tarsolyában egy olyan fajta gyűjtemény, amivel már tényleg
1: egy kezdőkészlet
2: belépni.
1: Igen.
2: Igen, és utána a sikerélmény az utána tovább lendíti. Tehát utána már később ebből merítkezhet, és ugye tud újabb és újabb helyzetekbe belépni, és ugye ez egymásra épül, ez a hatás, és az önbizalma is előbb-utóbb akkor megerősödik.
1: Hajrá, kedves hallgatók, tanuljunk angolul, merjünk megszólalni angolul, nézzünk filmeket angolul, magyar felirattal, a kedvenc filmeinket sokszor akkor már angolul, angol felirattal, aztán már felirat nélkül, és merjünk megszólalni. Ha másképp nem, akkor az ember fürdés közben saját magának szituációs gyakorlatokat is adhat, és előadhat egy-egy részletet egy filmből, aztán elmegy egy nyelvtanárhoz, és ott már akkor sokkal bátrabban tud megszólalni. Ezek persze, amiket csak én mondtam, ötletek a saját életemből, amik bátorítottak engem is arra, hogy merjek megszólalni angolul. Sosem késő elkezdeni nyelvet tanulni, ugye szoktuk volt mondani, hogy minél többet tudsz, annál többet érsz, és ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Hát az angol az most már alapvetés, hogy még egy ember lehessünk. Nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Farkas Andrea üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coachnak, hogy mindezt elmondta, és én nagyon remélem, hogy sok-sok hallgatót tudtunk bátorítani arra, hogy neki veselkedjen akár újra, akár elsőként, és megtanuljon angolul, és megmerjen szólalni angolul. Andrea, nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm, és minden jót kívánok.

0: 98 pont, tehát Manna FM életörömzene, és a mentális és lelki egészségünk az egészséges életmód tükrében. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Buzás Dóra Life és Business Coach-sal, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadójával a friss hírek után.
1: Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Meleg, változékony idő lesz sok napsütéssel. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Ma kiderül, kit vettek fel főiskolára, egyetemre. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. A döntésre reagáltak a parlamenti pártok vezetői. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Létvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már csak az emberek tudják megállítani. Újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt zajló nyomozás során, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. A tárcavezető hozzátette, abban bíznak, hogy minden jogosulatlan pénzfelhasználást be tudnak majd azonosítani, és sikerül is visszaszerezni. Hozzátette, hogy ősztől egy új áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Koncepciós eljárásnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított nyomozást Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Kilépett az Óbudai Fidesz-KDNP frakcióból Malinás Sándor és Kozma János önkormányzati képviselők. Malinás Sándor közölte, hogy nem értett egyet a párt harmadik kerületi vezetésével és működésével, amelyet hátrányosnak ítél a közösségre és a kerületre is, ezért függetlenként folytatja munkáját. Mivel az önálló frakcióhoz legalább három fő kell, a kilépésekkel megszűnt a kerületi Fidesz képviselőcsoport. Ma este 8 órakor hirdették ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveztek, a rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat, számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos pontváró bulit, egyebek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen és Szegeden. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. Holnap még előfordulhat kisebb eső, hétvégén ismét melegszik majd az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor mai vendége Buzás Dóra, a Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója. A mentális és lelki egészségről beszélgetünk az egészséges életmód tükrében. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor mai vendége Buzás Dóra, Life is Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk jól lenni, tényleg jól lenni. Mitől függ az egészséges életmód, pontosabban függ a mentális és a lelki egészségtől, és hogyha igen, akkor hogyan hatnak egymásra? Mindenféle irányból megbeszéljük majd, de szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal, hogy az egészséges életmód az most nagyon divatos magunkra figyelni, divatos az én idő, és az, hogy elinduljunk magunk felé, na de, hogy ezt tényleg megtegyük, ahhoz meg kell tenni konkrét lépéseket, és akkor az már azt feltételezi legalábbis számomra, hogy valamennyire tisztában vagyunk legalább azzal, hogy mentálisan és lelkileg hogyan állunk éppen.
2: Hát, figyelj Petra, szerintem amúgy nem feltétlen van összefüggés egyelőre a kettő között, mert például a mozgásban most nagyon sokan belevágtak, nagyon sokan kezdenek el mozogni, de nem annyira tudatosan. Tehát például tök tipikus, jönnek december 31-én az újévi fogadalmak, hogy na már pedig most jövőre minden alkalommal, és akkor január-februárban tele vannak az edzőtermek, de utána bemész márciusba, és kong az ürességtől. Mert nem azért kezdenek el az emberek mozogni, mert hogy van egy rálátásuk arra, hogy hogyan lesznek jobban, vagy milyen hatással lesz az életükre, hanem azért, mert mindenki ezt megfogadja, akkor megfogadom én is. Tehát sajnos ebben azért van még egy ilyen tényező, de ha már fordítva indulunk neki, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk, és azért kezdünk el mozogni, és azért vágunk bele egészségtudatosabb életmódokba, akkor igazad van valóban.
1: Ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé vagyunk egészségesek lelkileg és mentálisan, mint mondjuk a múlt században voltak?
2: Mindenképp fejlődünk és javulunk és haladunk ebben előre.
1: De a régi időkben, tehát mondjuk tanyavilág, lassúbb élet, social media felületek előtt nyugodtabbak voltunk? Lelkileg egészségesebbek voltunk, mondhatjuk ezt?
2: Biztosan. Aha. Igen, biztosan, hogy egészségesebbek voltunk. Ha most a social médiát behoztad, mint példát, nem volt olyan összehasonlítási alapjuk az embereknek.
1: Nem volt ez a folyamatos elvágyódás, nem? Hogy máshol mindig jobb lenne, ő is nyaral, elutazott, akármi.
2: Igen, igen, az összehasonlítgatás, az elvágyódás, a másokhoz való megfelelés, vagy a mások elvárásainak való megfelelés, ezek abszolút nem voltak, és volt az életünknek egy olyan aspektusa, a fizikai aktivitás, ami folyamatosan az életük része volt, és ez nagyon jótékony hatással van a lelki egészségre is. Úgyhogy ők ennyivel is előrébb voltak, hogy mivel adott volt a mozgás, ezért jobban voltak.
1: Mit jelent az, hogy valaki mentálisan és lelkileg egészséges? Vannak-e ennek mutatói például?
2: Alapvetően ezt szokták abban mérni, vagy hát sokan abban mérik, hogy így jól vagyok, vagy oké vagyok, sőt azért messze megyek, sokan ezzel nem is foglalkoznak, és nincs rálátásuk arra, hogy az ő mentális, vagy szellemi, lelki egészségük hol tart. De alapvetően ez egy tök összetett dolog, és hogy én azt mondanám, és hogy ez egy ilyen nagyon szubjektív, saját maga számára is használható mindenkinek mérőeszköz, az, hogy látod azt, hogy hogyan reagálsz az élet kihívásaira, hogy tudsz-e rugalmas lenni ebben az iszonyatosan intenzíven és gyorsan változó és fejlődő világban. Tudsz-e kapcsolatban maradni önmagaddal, milyen döntéseket hozol? Ha ezeket vizsgálod, és úgy érzed, hogy ezekkel oké vagy, és tényleg önazon vagy, olyan döntést hozol, amit 10-ből 9-szer meghoznál, ha nem vágsz földhöz az, hogy már hónapra újra kell tervezni az egész napodat, mert éppen valami úgy alakul az életedben, hogy mindent felülír, és ezekkel oké vagy, akkor jól vagy mentálisan.
1: A vendégem Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, arról beszélgetünk ma, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és mentális egészséggel. Hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Lelki és mentális egészség és ezek összefüggése az egészséges életmóddal. Mit tehetünk meg ennek érdekében? Honnan tudjuk, hogyha valami nincs rendben a három közül valamelyikkel? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Buzás Dóra Life és Business Coach-sal, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadójával. Dori, mond, mit tehetünk meg annak érdekében, hogy elinduljunk egy sokkal egészségesebb állapot felé, mentálisan és lelkileg, illetve hogyha nem feltétlenül most a táplálkozásról és a mozgásról beszélünk, akkor mi az, ami a leginkább elő tudja segíteni a mentális és a lelki egészséget, amiért egyébként érdekes módon most már nagyon sok helyütt a világban küzdenek és kampányolnak, hogy hogyan tudjuk rendbe tenni magunkat, tehát hogy ez világszinten érvényes, hogy a mentális egészséggel gondja van az embereknek.
2: Igen, ez így van, ez ma már egy ilyen első világ problémája. Alapvetően nagyon fontos az, hogy a fizikai és a testi jóléthez szükség van a lelki és a mentális egészséghez is. És amit mindenképp meg tudsz tenni magadért, hogy lelassítasz. Mert egyszerűen ebben a rohanó turbulens világban nincs lehetősége az embereknek az önvizsgálatra, az önreflexióra, és annyi inger és információ írja az embereket, hogy egyszerűen ezt földolgozni szinte lehetetlenség. Tehát amit első lépésként meg tudsz tenni magadért, az, hogy néha megállsz és lassítasz. És keresel egy olyan területet, felteszed magadnak azt a kérdést, hogy mi az az egy dolog, amiben le tudok lassulni. És legyen például az egy zuhanyozás, hogy kicsit tovább ott vagy helyben, vagy jelen vagy, és adsz magadnak időt arra, hogy megérkezz, és ne csak gyors zuhany és bezuhanj az ágyba. Hanem próbáld meg az életnek egy olyan szeletét megtalálni, amire van rá hatásod, gyorsan át tudod formálni, könnyen beiktatható, és teret és lehetőséget ad a lassulásra. Emellett, ami ilyen hatalmas minőségbeli változást tud okozni, de sokkal komplexebb azért ennél, az az alvás. Ha már jól alszol, akkor jól tudsz lenni. Nagyon sok mindenre kihat az alvás minősége.
1: Mégsem veszük komolyan, tehát hogyha valaki elvesz időt, akkor általában az alvástól veszi el az időt. Az a furcsa.
2: Igen, hát abból a legkönnyebb lecsippenteni, pedig nem szabadna. Tehát, hogy ma már azért azt mutatják a kutatások, hogy 7-8, de képzeljétek el, sőt, még a 9 óra alvás is szükséges egy felnőtt ember számára ahhoz, hogy jól funkcionáljon. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy ki az, akinek van ideje 9 órát aludni. Én nagyon szeretnék, de nem tudok. De ez tök fontos lenne. És hogy ezen belül is, ami már tényleg egy külön tudományág felé mutat, az az, hogy az alvás fázisaink között szerepeljen a mély alvás, és legyen lehetőségünk teljesen kicsekkolni alvás közben is föltöltődni. És ez nyilván, ha a mennyiség nő, akkor a minősége is tud egy idő után javulni. Ez nagyon fontos. És még egy dolgot tudok tanácsolni mindenkinek, amivel ugyan ez a mozgás kategóriába tartozik, de nagyot tud előrelépni a saját egészsége érdekében, az az, hogy a lift helyett válasszátok a lépcsőt.
1: Kell, hogy beszéljünk arról, hogy mit jelent a stresszevés, hogy miért olyan sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, hanem a világban is, hogyan függ össze az evés, a kényszerevés, vagy a nem evés a lelki és a mentális egészséggel, vagy annak hiányával. Hamarosan folytatjuk. A műsor vendégem a Buzás Dóra Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója.

Igazságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Lelki és mentális egészség és egészséges életmód, és akkor most jön az evés, a stresszevés, a nem evés, az evés zavarok, és természetesen ehhez kapcsolódva a lelki és mentális egészséghez. Nagyon sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, világszerte. Hogyan kapcsolódik az elhízás a lelki és mentális egészséghez, vagy annak a nem létéhez?
3: Az elhízás az egy nagyon komplex témakör. Van egy bizonyos csoport, akiknél természetesen egészségügyi okok állnak a háttérben, de hogy emellett van egy hatalmas

0: réteg, akik a mentális nem jólétük miatt híznak el. Például a stresszevés, amit hoztál te is, az egy tök jó indikátora az elhízásnak. Nagyon könnyű ebbe belecsúszni. Sokszor észre sem vesszük azt, hogy nem éhesek vagyunk, hanem fáradtak vagy stresszesek, és azért nyúlunk ételekhez. Ma már használatos a comfort food elnevezés, ami azt jelenti, hogy azért eszel valamiféle típusú kaját, hogy jobban legyél tőle. Ilyen a csoki, ilyen a hamburger, a fast foodok nagy százaléka ide tartozik. Tényleg ez arról szól, hogyha nagyon levertnek érzed magad, előbb nyúlsz ilyen étel után, mint a saláta után, mert salátát rágni nem okoz örömet. Már akinek természetesen. És tehát, hogy amilyen nagyfokú az elhízottság a mai modern társadalmakban, az tökre jól mutatja azt is, hogy mennyire leterheltek vagyunk mentálisan, és mennyire nem vagyunk jó állapotban mentálisan. E között a kettő között szignifikáns kapcsolat van. Amit mindenképp tenni tudsz a változás érdekében, hogy figyeled azt, hogy mikor, milyen típusú étel után nyúlsz. Hogyha este leülsz a tévé elé közvetlenül vacsora után, és úgy érzed, hogy neked rágnod kell valamit, vagy mintha motoszkálna a fejedben a gondolat, hogy te éhes vagy, akkor valami kevés az esélye annak, hogy valóban éhes vagy. Ott érdemes megvizsgálni azt, hogy mi történt veled az elmúlt időszakban, ami kibillenthetett a saját stabilitásodból, ami miatt te evéssel szeretnél kompenzálni.
1: Hogyha ezeket megfigyeljük, és látjuk, hogy mi a helyzet, vagy sejtjük, hogy mi a minta ebben, hogyan tudunk tenni ellene, mert az azért nehéz.
0: Igen, nehéz, és én azt gondolom, hogy az ilyenfajta probléma sosem csak akaraterő kérdése, mert egyszerűen senki sem akarhat folyamatosan enni, senki sem akarja azt, hogy ő elhízottá váljon, hanem egyszerűen ez így bekövetkezik. Amit tenni tudsz, az a tudatosság és az önreflexió. Például vezetsz egy érzelmi naplót, ahol megvizsgálod azt, hogy milyen érzéseid voltak, mik történtek veled a nap folyamán, és utána mi történt veled. Vagy fordítva, ha észreveszed, hogy leülsz a tévé elé rágcsálni, akkor megnézed azt, hogy én most tényleg éhes vagyok, vagy nem? Nem. Kívánom én ezt, vagy sem? Történt velem olyan, ami kibillentett a stabilitásomból? Igen, és akkor ő föl tud fedezni azokat a mintákat, amik előhozzák belőled a stresszevést. Ezért én azt gondolom, hogy kezdeti fázisban önmagad is tudsz ezekre figyelni, ha nagyon önreflektív és tudatos vagy, akkor tudsz ezekkel bánni, és tudod ezeket a helyzeteket kezelni. Ha viszont úgy érzed, hogy abszolút eluralkodik rajtad, vagy már nagyon komoly testképzavarod, esetleg komoly egészségügyi kategóriába tartozó evészavaraid vannak, akkor mindenképp a megfelelő szakemberhez kell fordulni, minden szégyenérzettől mentesen.
1: Tehát, hogyha ezeket szépen rendbe rakjuk, akkor valamilyen szinten, tempóban el tudunk indulni egy egészségesebb élet felé. Ugye azt szokták mondani, és akkor zárásképpen még erről beszéljünk egy kicsit, hogy megszerezni könnyebb, mint megtartani. Erre a helyzetre is igaz ez? Vagy ebből a szempontból is igaz ez?
0: Abszolút. Minden lépés egy nagy fokú tudatosságot igényel. Ez ugyanolyan, mint egy futóverseny, hogy egyszerűen mindig fejben fent kell tartanod a saját motivációdat, hogy a következő lépést is meg tud tenni, mert könnyű elfáradni, könnyű kiégni, könnyű ezekből a helyzetekből kilépni, ha nehézé válik. De ha tudod, hogy te azt azért csinálod, mert te egészségesebb szeretnél lenni, ha már látod a jótékony hatásait, ha többször sikerült legyőznöd a stresszevést, mint ahányszor benne ragadni, akkor ezek tudnak olyan motivációt adni, amik segítenek fenntartani a folyamatot, de a legnagyobb hatással az van ezekre a helyzetekre, hogyha tudatosan figyelsz és próbálsz mindig jelen lenni ezekben a helyzetekben.
1: Dori, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Buzás Dori, Life és Business Coach-sal még sokat fogunk találkozni itt a Manna délelőttben. Ma arról beszéltünk, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és a mentális egészséggel. Buzás Dori, Life és Business Coach, a Rákutatók Alapítvány tanácsadója volt tehát a vendégem. Ma köszönjük szépen az idődet.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem veletek.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
3: Meleg változékony idő lesz sok napsütéssel. Ősztől áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszerek árát a kormány. Hétvégén rendezik a Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölt a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt az egyik vállalása a Tiszának a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. A Honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Luszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A nyugdíjat felváltotta a járandóság, amely eltérő szabályok szerint működik. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban a fiatalitásra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. Ősszel kerülhetnek vissza a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és a Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurko Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, ezzel visszaáll a korábbi fenntartói rendszer. A szakmai munkát ugyanakkor megújítják. A cél, hogy több odafigyelést, támogatást, összetettebb segítséget nyújtsanak a javítóintézetekben élőknek. A Tisza tartósan alacsony vízállása miatt átmenetileg betiltották a szórásos temetéseket a folyó kijelölt szakaszain, írja a 444.hu, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szoljon hírportálra hivatkozva. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság jelezte, hogy a mostani hidrológiai helyzetben a folyó öntisztuló és sodró képessége jelentősen lecsökkent, ezért Szolnok belterületén és a teljes Tisza tavon a hanvak szórásával járó búcsúztatókat el kell halasztani, vagy más helyszínt kell választani. Tegnap a Tisza vízállása mínusz 302 cm-rel történelmi rekordot döntött Szolnokon. Hétvégén rendezik a 41. Forma 1 Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A hivatalos program holnap reggel a Forma 3-asok és Forma 2-esek szabad edzéseivel kezdődik. A főfutamot vasárnap 15 órakor tartják, a mogyoródi hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti. Az M3-as autópályán Mogyoród térségében már most megnövekedett forgalomra kell készülni az előkészületek miatt. Kellemes nyári idő lesz, napközben a változó felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

Billy Joel a következő a sorban a zenei finomságok között. Az a férfi, aki szerintem abszolút hasonlít Hector Elizondóra. Hector Elizondó pedig az a színész, aki, és most mondok gyorsan egy filmet, hogy beugorjon a szemünk elő a kép is a névhez. A Pretty Woman-ben ő volt a szállodaigazgató, vagy az Oltári nőben ő volt például Richard Gere főnökének az új férje. Egy helyes, kedves, mosolygós, nagyszemű, őszrövidhajú férfi. Az első nagy lemeze 71-ben jelent meg az Egyesült Államokban, Cold Spring Harbor néven. Ez volt az első sláger, ami berobbant a köztudatba, a Piano Man 73-ban erről a lemezről. Az amerikai lemezkiadók szövetsége adatai alapján pedig Billy Joel a 6. legtöbb példányszámban elkelt lemez készítője az Egyesült Államokban. Nem véletlenül egyébként olyan népszerűek a zenéi, a zeneiség és a dalszövegei is, ami mellett a mai napig nem lehet csak úgy szó nélkül elmenni. Például az a dal, amit most fogunk meghallgatni tőle, a Sleeping with the Television On című, az nagyon érdekesen mutatja be azt, hogy milyen az, amikor az ember a bekapcsolt televízió mellett alszik, és vajon miért történik mindez, és akkor most tekintsünk el attól, hogy valaki nem tud már csendben elaludni, mert olyan nagy a zaj a fejében, vagy pedig mindenképpen kell, hogy úgy érezze, hogy társaságban van, bár hogyha ezt a részét nézzük, hogyha valaki emiatt hagyja éjszakára bekapcsolva a tévét, egyébként nem egészséges így aludni, akkor viszont hasonlít a történetre, ami miatt ez lett a címe ennek a dalnak. Ez a Glass Houses című lemezen van, 2016-os ez a lemez, és egy Sirius XM interjúban azt mondta el Billy Joel, hogy ez egy olyan srácról szól, aki még mielőtt bármi kialakulhatna egy lánnyal, azonnal le is állítja, de azért, mert tudja, hogy ő valóban elkezdene udvarolni a lánynak, hogy ő komolyan venné a lánynak a kacérkodását, a flörtölését, akkor a lány viszont azonnal leállítaná őt és elutasítaná. Úgyhogy már eleve egy olyan helyzet van, hogy még mielőtt belekezdenénk valamibe, és meg tudnál egy kicsit engem rángatni, akkor inkább én már kinyújtom a kezem, és azt mondom, hogy akkor eddig és ne tovább. És így ez a srác azt mondja, hogyha továbbra is ilyen válogatós lesz, és mindig csak úgy tesz, mintha akarna valakit, és aztán utána azt élvezi, hogy leállítja a másikat, és az elutasításnak örül, hogy ő elutasíthat valakit, akkor egyedül fog maradni éjszakánként a tévével, és úgy fogsz aludni, hogy megy a tévé, csak azért, hogy úgy érezd, hogy társaságban vagy. Nagyon érdekes különben, hogy mennyire ki van hegyezve a dal erre. Úgy is indul, a dal az elején lehet hallani még az utolsó pár taktusát az amerikai himnusznak, és utána pedig már csak azt a fehér zajt, ami régen ugye a tévében volt, mert akkoriban még ugye az volt a norma, amikor a tévéállomások éjszakára bejelentkeztek, tehát megállt a műsor, véget ért a műsoruk, és reggelig csak ezt az úgynevezett fehér zajt sugározták, amire, hogyha felébred az ember, akkor ez nem is zavaró, de igazából nem is egy teljes csönd, meg nem egy sípoló hang. Ugye mindig himnusszal ért véget az adás, valamikor az éjszaka közepén, és így Diane, a dalban szereplő nő, ha tényleg elaludna a bekapcsolt televízió mellett, mert társtalanul a sok visszautasítás miatt egyedül végezni, akkor erre ébredne, ezt hallaná. Egyébként a Glass Houses, tehát az a nagy lemez, amin ez a dal rajta van, nem csak az Egyesült Államokban volt első számú album, hanem Billy Joel első slágerével is büszkélkedhetett, mint Billboard top 100-as. Szóval egy érdekes dal, aminek érdekes a klipje, és tulajdonképpen bármennyire is egy régebbi dalról beszélünk, ez is egy olyan örökérvényű igazság, amit a mai időkre is simán át lehetne ültetni, hiszen gondoljunk csak bele, hogy hányan alszanak el úgy, hogy megy a televízió, mert nem tudnak egyedül elaludni, vagy mert nem tudnak nyugodni attól a sok zajtól, ami a fejükben ketyeg és kattog, és jönnek az ötletek, és jönnek a gondok, és jönnek a teendő listák. Ezért egyébként a fehér zaj ez egy hasznos dolog lehet, de hát ez már egy másik beszélgetés tárgya. Érdemes ilyenkor zenét hallgatni elalváshoz, és a zene az mindig minden helyzetben segíteni tud. Billy Joel a zenei finomságok között, ez a Sleeping with the Television On című nagy sikere 2016-ból. Itt a Mannán.

98 pontot Manna FM, az örömre hangoló zenei finomságok között egy csodás muzsika jön, amiben nincsen basszus, és majd el fogom mondani, hogy ennek mi a története. Nem biztos, hogy feltűnt valaha valakinek, megmondom őszintén, hogy nekem se egészen addig, amíg nem olvastam el azt, hogy Prince szándékosan vette ki ebből a dalból a basszust. Prince-ről van szó természetesen, és a When Doves Cry című dalról, ami nem véletlen már, mint maga a címválasztás sem. A galambok, ahogyan a galambok sírnak, ezt hasonlítja a zongora billentyűnek a futamaihoz, és nem véletlen az sem, hogy itt a galamb a fő szereplő igazából. Nagyon szerette a galambokat, óriási rajongója volt a fehér galamboknak. Olyannyira, hogy az énekes a One Night Alone című albumán még hallhatóak is voltak a saját galambjai egyébként. A Paisley Parkban, ahol élt és dolgozott Prince, két galambot tartott maga mellett, Divinity-t és Majesty-t. Majesty 2017-ben halt meg, és állítólag az énekes 2016-ban bekövetkezett halála viselte meg őket annyira, hogy nem adtak ki onnan tovább hangokat sem. Nagyon-nagyon hosszú ideig. Aztán Divinity, vagy Divinity, hol így mondják, hol úgy, ő pedig tavaly. Nem, idén, bocsánat, idén hunyt el. Februárban. Tehát nem az év végén, már beteg lett, és aztán 28 éves volt a kis fehér galamb, és így természetes halállal távozott, elaludt a kis cuki fehér galamb. Olyan elképesztően kedves, kifejező arca van a fehér galamboknak, főleg ezeknek a házi galamboknak, akik ember, háziasított galamboknak, akik ember mellett élnek, főként úgy, hogyha annyira szeretik őket, mint amennyire Prince szerette ezt a galambot. Február 5-én hunyt el, 28 éves volt a kis galamb, úgyhogy ezért volt jelentős például a galamboknak egyébként a videoklipben a mozgása és a szárnycsapásaik nagyon sokszor hasonlította őket a zongora fehér billentyűihez. A Purple Rain című filmhez írta Prince ezt a dalt, a When Doves Cry, ami igazából tulajdonképpen valamennyire ez önéletrajzi ihletésű, az, hogy mennyi alapul a való életen, az továbbra is rejtély, eddig is az volt, mivel Prince nagyon ritkán adott interjút, és nagyon-nagyon-nagyon ritkán beszélt a személyes életéről, ha megtette, akkor is csak apró morzsákat tett közkincsé. A filmben ez a dal kifejezi azt a fajta félelmet, hogy egész életében tartott attól, hogy hasonlóvá válik a szüleihez, mert az édesapja nagyon sokszor bántotta az anyukáját, és nehéz viszonyban is volt az apjával Prince, a való életben is, és a filmben is, a Purple Rain-ben, hogyha ezt megnézitek. És nagyon sok jelenet van dalszövegekhez passzintva, úgyhogy nagyon, ez pedig jelezni hivatott azt, hogy nagyon sok dalszöveg valódi és önéletrajzi ihletettségű, és sok született fájdalomból Prince dalai közül. A dal írás és komponálása mellett az összes hangszeren Prince játszik. Tehát amellett, hogy ő komponálta, ő írta a szövegét, az összes hangszeren ő játszik. Egyenként játszotta föl az összes hangszert, és aztán a végén kiszedte a basszust. Nincsen basszus ebben a dalban, majd hogyha egy kicsit figyeltek, akkor hallani is fogjátok. Bruce Springsteen, aki óriási Prince rajongó, azt mondta egyszer a 2016-os április 23-án rendezett koncertjén, amit kifejezetten az akkor már elhunyt szupersztárnak, Prince-nek ajánlott, azt mondta, hogy bármikor is el tudtam kapni egy-egy showját vagy fellépését, mindig úgy éreztem, hogy akkor én most alázattal távozom, hogy egy akkora nagy művész játszik előttem, akinek nem lehet nem tisztelegni így a nagysága előtt is. Visszatérve egy kicsit a dalra, a Best Player magazinnek azt mondta Prince, hogy néha az embernek oda kell figyelnie, mert ketté szakad az agyad, és tulajdonképpen, vagy a személyiséged, mert az egód mond egyféle dolgot, és a személyiséged többi része, vagy a te többi részed pedig mond valami mást, és el kell tudni dönteni azt, hogy mit választasz, és muszáj azt választanod, ami neked jobb. Ez kicsit kétértelmű, amennyire Prince egyébként mindig kétértelmű volt, vagy olyan sokat sejtető, inkább így mondom, a kétértelműt azt jó értelembe vegyétek. Ez nem csak a basszus kivételére vonatkozik, ugye, mert mondtam, hogy nincsen basszus a dalban, az utolsó pillanatban kiszedte Prince, hanem arra is, hogy hogyan kell döntenünk, és hogyan kell választanunk jó és rossz között. Prince a zseniális férfi, itt a 98 pontat Manna FM zenei finomságai között. Ez a When Doves Cry.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó nap tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

98.6 Manna FM az örömre hangoló zenei finomságok sorában, ugye ma egy egészen különleges zenei finomságok óráját tartunk, hiszen tegnapról már zajlott le a 93. Oscar díjátadó gála, amin az egyik nagy könyvszerelmemnek a film

adaptációjának a Betét dalát fogjátok most meghallgatni itt, de érdemes azért pár szót mondani természetesen, legalábbis én úgy érzem, hogy muszáj. Nagyon sokszor emlegetem nektek ezt a könyvet, úgyhogy nagyon vártam ezt a filmet is. Ez Émile Ajar Előttem az élet című könyvéből született film, ugyanez a címe, Előttem az élet. 75-ben Goncourt-díjt nyert, titokzatosság és izgalom vonta őt a szenzáció dicsfénybe. Talán még a francia irodalmi közvéleménynek is sok volt egyébként ez az elképesztő nagy elismerés. Émile Ajart senki sem ismerte jószerivel, a saját tulajdon kiadója sem, de még maga a Goncourt-díj bizottság sem, mert a díjat át sem vette. Ez a műve, az Előttem az élet a második regénye volt, és manapság megszokottan, sőt kötelezően rendhagyó francia regények rendjét is megtörően rendhagyó, egészen különlegesnek számított, legalábbis első pillantásra, mert valójában az Előttem az élet annak a népes regénycsaládnak a leszármazottja, amelynek tagjai lóval, törpével, vademberrel vagy marslakóval, mondat nekem, meghökkentő, bár egyébként a történet vonalvezetését tekintve mindennapos sztorikat, friss szem és romlatlan erkölcsi érzék diktálta véleményeket a mindenkori jelenkorról. Nagyságrendileg ez volt Émile Ajar, hát hogy mondjam, csak fő vezérfonala az ő írási stílusát és történetvezetését, narratíváit tekintve. Émile Ajar könyvében egy gyermek szól, egészen üde gyermeki éléslátással, könnyedséggel, kedvességgel, ezt megfűszerezve koravén bölcsességgel és megdöbbentően ártatlan obszcenitással. Az őt körülvevő különös világról, nagyon súlyos erkölcsi kérdésekről, emellett természetesen a szeretetről, a barátságról, a szerelemről, de még a társadalomról és a politikáról is. Zseniális a könyv. Nyilván nem véletlenül készült belőle filmadaptáció. Ez az Előttem az élet, a Life Ahead, ugye eredeti címén. És ennek a Betét dala, Laura Pausini dala, az Jossi, vagyis a Szín, azaz a Láttam című film, az a különlegessége a dalnak, amellett, hogy a The Life Ahead film zenéjéhez készült, ami ugye 2020-as film, hiszen az Oscar díját adó, az mindig az előző évnek a termését hivatott díjazni, méltatni és zsűrizni. A dalt Greg Wells készítette, és digitális kislemezként adták ki október 23-án tavaly, és aztán október 30-án elkezdték játszani az olasz főbb rádiókban is. Elnyerte az év dala díjakat a Capri Hollywood Nemzetközi Filmfesztiválon, a Nemzetközi Dal a Cine Europa Awards-on is, aztán a Master of Music díjat a Los Angeles Italia Filmfesztiválon. Nagyon-nagyon sok dalt, vagyis díjat nyert a dal. Nagyon-nagyon sokat. Jelölést kapott természetesen ez a dal is a 93. Oscar-díját adon a legjobb eredeti dal kategóriában, és ezzel az első dalt énekelték el az Oscar-díját adó történetében olaszul. A legjobb eredeti dal mind a 66. David Di Donatello díj, illetve a 19. Arany Dervi díj is fémjelzi már magát a dalt, és ez egy úgynevezett hatalmi ballad, a power ballad, ami igazából nem a hatalomról szól ebben az esetben, hanem a ránk gyakorolt hatásáról, ezért nevezik annak, egy nagyon mély érzelmű, nagyon érzelmes, nagyon mély mondani valóval, gyakran romantikus, bensőséges kapcsolatokkal, kisebb részben magányossággal, háborúval, fájdalommal is megtűzdelt érzelmi zenei stílus, nem véletlenül apostrofálják ezt így. Diane Warren írta a dal eredeti változatát angol nyelvű szöveggel, kifejezetten az Előttem az élet, vagyis a The Life Ahead című filmhez, és aztán Laura Pausini 2020, azaz tavaly nyáron, 2020 nyarán vonta be ebbe a projektbe. Megnézte a filmet Laura Pausini, elfogadta a felkérést, és azt is természetesen, hogy előadja a dalt, azonosítva magát a sokszínűséggel, illetve az előítéletektől, rasszizmustól, elhatárolódás szempontjából, illetve az ezekkel kapcsolatos fontos üzenetekben. Beszél az árva szegény gyerekek érdekeiről, a gyermekekről, az örökbefogadásért küzdő emberek nehéz életéről, és azokról a láthatatlan emberekről, akiket látni kell, különösen a nehéz helyzetben, amiben a világ a mai napban, mai napig, ugye tavaly március óta él. Nagyon sok nyelven elénekelték a dalt, egyébként felvették ezt először angolul, aztán természetesen olaszul, spanyolul, franciaul és portugál nyelven is felénekelte Laura Pausini, úgyhogy most ez a dal jön, az egyik szuperkönyvnek és annak a szuperfilm adaptációjának a legjobb eredeti dala, ez a The Life Ahead, vagyis az Előttem az élet Betét dala, Laura Pausinitől az Jossin, itt a Mannán.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most a The Boomtown Rats, vagyis Bob Geldof zenekara 1975 óta léteznek. Akkor alakult meg Dublinban ez az ír punk, rock, alternatív, metal és new wave zenekar, ami bár most olyan keményen koppanhat, hogy metal és new wave, mégis egy egészen befogadható az a már sokat emlegetett úgynevezett meaning driven, vagyis tartalomvezérelt muzsikához tartozó zenekar, és hát nyilván, hogyha Bob Geldofról van szó, akkor mindig van valamilyen fajta misszió minden dalában, ugye neki köszönhetjük a Live Aid-et is, a Do They Know It's Christmas című kezdeményezést, és azt is, hogy tulajdonképpen az ő kezdeményezéséhez kötődve, és annak köszönhetően megszületett annak idején a We Are The World is. Na de vissza még a Boomtown Ratshez és Bob Geldofhoz, ez az a dal, ami az 1979. január 29-én hétfőn történt tragikus iskolai lövöldözést dolgozza fel. A Grover Cleveland általános iskola igazgatója kinyitotta a suli kapuit Kaliforniában, San Diegóban, és rögtön utána, hogy elkezdtek a kisgyerekek szállingózni az épület irányába, és rögtön ezután pár perccel később lövések dördültek el. Az iskola egyik tanára, aki már bent volt az irodájában, először azt hitte, hogy valamelyik gyerek karácsonyi ajándéka ad ki furcsa hangokat. Aztán kinézett az ablakon, és látta, hogy az iskola előtt fekszik vérbe fagyva az igazgató, a férfi kirohant az épületből, a karbantartó utána szaladt, és akkor őt is lelőtték, mind a ketten meghaltak azonnal. A rendőrség nagyjából 15-20 perc múlva kiérkezett a helyszínre, és meglepődtek, mert a környéket biztonságosnak tartották, és senki soha nem számított volna hasonlóra. Mire odaértek, az iskolás gyerekek már az épület oldala mentén álltak liba sorban, és onnan menekítették őket a tanárok. Aztán végül egy iskolabusz vitte el őket a lövöldözés helyszínéről, de addigra már két felnőtt halott volt, ahogy az imént mondtam, és a lövöldöző 9 gyereket is megsebesített. És hogy ki volt a lövöldöző, megdöbbentő. Egy Brenda Spencer nevű 16 éves középiskolás diákról van szó, aki tüzet nyitott az iskolára egy puskával, amit az apja adott neki karácsonyra, és így vesztette el az életét ez a bizonyos két felnőtt és a 9 gyerek. És a rendőrök, amikor körülvették az otthonát Brenda Spencernek, akkor még 7 órán keresztül vártak, mire ő feladta magát, és azt mondta, azóta is egyébként börtönben ül most már 40 éve, hogy igazából csak a szórakozás kedvéért csináltam, egyszerűen nem szeretem a hétfőket, csak azért csináltam, mert így felvidítom a napom. Senki sem szereti a hétfőket. Elképesztő egyébként, hogy ez volt az első számos sláger 32 különböző országban akkor, de Amerikában megbukott valószínűleg azért, mert a téma túl közel került a lövöldözés helyszínéhez, de elképesztő, hogy milyen mennyiségű erőszakos cselekményről és iskolai erőszakról és lövöldözésről lehet hallani. Bob Geldof írta a dalt, és aztán később a Band Aid, a Live Aid és a Live Aid jótékonysági akciókban is megjelent ez a dal, és így próbált részt venni és fellépni az iskolai erőszak és a fegyverhasználat ellen. Miközben Atlantában turnézott, akkor hallotta a hírt Brenda Spencerről Bob Geldof, és ott a helyszínen komponálta meg a dalt, ami eredetileg egy kicsit regisebb dal volt, és aztán a turné után Los Angelesben, amikor felvették a stúdió demót a zongorával és énekhanggal, akkor már megváltozott a stílusa a dalnak, és mire az I Don't Like Mondays-t a skóciai Loch Lomond színpadán bemutatták, addigra már drámaian átalakult a dal. A klip, amit látni lehet róla a neten, a legnépszerűbb klip, az egy Live Aid koncerten rögzített videó tulajdonképpen. Tori Amos is foglalkozott ezzel a Strange Little Girls című albumán, és nagyon sokszor lehetett hallani egyébként még az idők során folyamatosan Brenda Spencerről, aki igazából ott lakott az iskola közelében, és be sem ment a suliba, hanem a házból lőtt. Összesen 48 lövést adott le, azóta többször folyamodott szabadulásért és a büntetés enyhítéséért, de egyszer sem kapta meg, 40 éve ül börtönben. Bob Geldof híres arról, hogy mindig a jó ügyért áll ki, és pontosan ezért készítette el ezt a dalt, és hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen könnyen fordulhat át végtelen gonoszságba egy egészen egyszerű dolog, például az, hogy valaki nem szereti a hétfőket. Ez Bob Geldof zenekara, a The Boomtown Rats, és Bob Geldof maga természetesen, és az I Don't Like Mondays, itt a Mannán a zenei finomságok között most.

0: 98.6 Manna FM életörömzene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával. Holnap találkozunk újra. Addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások. Származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Reklám hangzott el.
9: Délután már több napsütés várható. Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelemhez. Ma este hirdetik ki az egyetemi főiskolai ponthatárokat. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, ez volt az egyik vállalása a Tiszának a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. A Honvédségnél hamarosan elkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálata. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, azokról a katonákról van szó, akiknek a jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával alapvetően megváltozott. A nyugdíjat felváltotta a járandóság, amely eltérő szabályok szerint működik. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt hetekben megkezdték azon katonák helyzetének rendezését is, akiket korábban fiatalításra hivatkozva méltánytalanul bocsátottak el a Magyar Honvédségtől. Ősszel kerülhetnek vissza a javítóintézetek a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelemhez. Az erről szóló egyeztetések már zajlanak a BVOP és a Szociális és Családügyi Minisztérium között, írja a HVG. A lapnak Gyurko Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, hogy ezzel visszaáll a korábbi fenntartói rendszer, a szakmai munkát ugyanakkor megújítják. A cél, hogy több odafigyelés, támogatást, összetettebb segítséget nyújtsanak a javítóintézetekben élőknek. Ma este 8 órakor hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat. Idén 12 pontot partit szerveztek. A rendezvény központi helyszíne az ELTE Lágymányosi kampusza. Már délutántól programokkal várják a fiatalokat, számos egyetem is bemutatkozik, emellett könnyű zenei koncertek is lesznek. Több városban is tartanak hivatalos ponthatárváró bulit. Egyebek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen és Szegeden. Szombaton Balatonszemesen állítják fel Freddie Mercury első magyarországi köztéri szobrát. A Queen Fesztiválon idén több jubileumot is ünnepelnek. 80 éve született Freddie Mercury, a zenekar budapesti koncertje pedig 40 éve volt. Az ingyenes rendezvény programjai között lesz több Queen számokat játszó zenekar koncertje is. A hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen. Ezért már mától erősebb forgalomra kell készülni az M3-as autópályán az előkészületek miatt.
1: Időjárás.
9: Felhős az idő országszerte, a délnyugat és északkelet közötti sávban több felé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés lesz. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős marad. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlva. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Sokan úgy gondolják, hogy egy kutya kiképzése kizárólag engedelmességről, tanításról vagy viselkedési problémák megoldásáról szól, de vajon mi történik akkor, ha egy kutya vak, süket, mozgáskorlátozott vagy olyan traumákat élt át, amelyek miatt újra meg kell tanulnia bízni az emberekben, és ki segít ilyenkor a gazdának, aki sokszor ugyanúgy elfárad, elbizonytalanodik, mint maga a kutya. Ebben a témában beszélgetek mai vendégemmel, Csányi Straka Bettinával, aki kutyakiképző, rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus, és évek óta a speciális igényű fogyatékkal élő és traumát átélt kutyák, valamint a gazdáik támogatásával foglalkozik. Küldetésének tekinti, hogy tabuk nélkül beszéljen azokról a nehézségekről, amelyekről a kutyás világban még mindig túl kevés szó esik, és akkor itt az elején még gyorsan azt is elmondom, hogy most jelenik meg legelső könyve, a gazdik is elfáradhatnak címmel. Szervusz, jó reggelt!
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, jó reggelt!
1: No, te voltál már itt nálam, én nem tudom, nem egy éve szerintem, hanem kettő is van az
2: szerintem
1: már.
2: Szerintem két évvel ezelőtt voltál,
1: igen. Lehet, hogy akkor már így beszélgettünk a kezdetekről, de egy picit nyilván, hogy te hogyan indult neked ez az utad, erről azért azt gondolom, hogy nem árt újra egy kicsit megismételni.
2: Igen, hát nekem Fortisszal, egy foxival indult ez az egész utam, egy teljesen viselkedés problémás foxival. Igazából ő úgy viselkedett, hogy mindenhonnan elküldtek minket, mondjuk így. Nem volt semmi összhang igazából közöttünk, őt befogadtam egy menhelyről, és nem találtuk meg a közös hangot, mellette ott volt a sok tanácstól, elkezdve az iskolák, a szakkönyvek, minden, amiket nézegettünk, valahogy úgy konkrétan semmi sem vált be, ami létezik. Ezt másfél évig műveltük szegény kutyával. Nem adtuk fel, nagyon-nagyon kemény volt, nagyon sok mindent megéltünk, a feljelentéstől elkezdve a fenyegetésen át minket nagyon sokan bántottak, amiért nem tud viselkedni, és akkor igazából innen indult ez az egész, hogy nem szerettem volna visszaadni, de nagyon-nagyon rezgett a léc nálunk, hiszen se neki, se nekem nem volt jó, viszont ezt nem akartam elengedni, úgyhogy nekiálltam én tanulni, és igazából úgy döntöttünk, hogy akkor felfordítjuk a világot, szembe megyünk minden sztereotípiával, és akkor hát kezdjük újra előről az egészet, és innen indult az utunk.
1: Mondhatjuk, hogy most idézőjelesen, de hogy a Fortisnak köszönheted ezt az utat?
2: Igen, én teljes mértékben azt mondom, hogy neki köszönhetem, mert nekem is volt egy úgymond átlagos kutya nézetem, egy átlagos nevelési nézetem. Egy őrzővédő nagykutyás családban nőttem föl, ennek mértékén próbáltam én is egy foxit nevelni, hát ez így annyira nem jött össze, és nagyon-nagyon sok mindenben kellett magamon változtatnom ahhoz, hogy a kutyámat is rendbe tudjam tenni.
1: Mi volt egyébként a legnehezebb időszak, hogyha így visszagondolsz?
2: Számomra talán az, hogy nem volt kitől segítséget kérnem. Próbáltam nagyon-nagyon sokszor, viszont a felszínesség azért látszik még nagyon az emberekben, hogy ugat kettőt a kutya, akkor miért nem tudod elhallgattatni, viszont nem látják azt, hogy már két hete ugyanezzel a problémával küzdök, 6 dolgot átnéztem, és ezt nem látják, nem értik meg, csak azonnali változást várnak az emberek, plusz ott volt azért a média is, a tökéletes kutya, és ha így viselkedik, csak akkor vagy jó, ha rosszul viselkedik, akkor szégyeld össze magadat, nem való neked kutya. Úgyhogy inkább így ez volt a legrosszabb rész, amikor már mentálisan kezdtem összetörni.
1: Mondhatjuk azt, hogy ez egyfajta önismereti utat is, tehát, hogy itt nem csak ezt a szakmát tanultad meg Fortis által, hanem saját magadat is jobban megismerhetted azáltal, ugye, hogy őt nevelgetted, tanítottad, illetve tanultad őt pontosabban.
2: Hát én azt szoktam mondani, hogy nekem a kutyám a legkeményebb pszichológusom, úgyhogy ő aztán tényleg megtanított arra, hogy milyen a legmélyebb gödörbe belekerülni, és onnan milyen lesz felállni. Ezt teljes mértékben átvittünk mindent, ami létezik, viszont pont ezért vagyunk ilyen erősek, és pár év elteltével azért már merek is arról beszélni, hogy én is mit éltem át, amit nagyon-nagyon sokan átélnek.
1: De mi az, amit, tehát ha meg kellene fogalmazni, ez egyfajta, tehát azon túl, hogy nincs segítség, akihez kinyúlnál, vagy akitől segítséget kérnél, ez így a mindennapjaidban, lelkileg, mentálisan azért így megborítja az embert? Most nyilván nem akarok nagy túlzásokba esni.
2: Igen, és eshetünk túlzásokba, mert igen, volt olyan, amikor már az ágyból nem akartam kikelni, amikor tényleg már nem akartam azt, hogy legyen kutyám, amikor én is elhittem azt, hogy nekem igazából nem is való, csak maximum egy hal a mélyhűtőbe és semmi másra nem vagyok alkalmas. Úgyhogy igen, én nagyon-nagyon mélyre süllyedtem saját magammal szemben, és én nem is tudom, hogy jöttem volna ki ebből az egészből, hogyha nem vagyunk ennyire makacsok, vagy nem tudom, vagy elmerem engedni. Talán féltem attól, hogy ha máshoz kerül, akkor ugyanezen végig mennek, és nem lesz többet gazdája, úgyhogy kicsit ez a félelem is bennem volt. És ezzel megoldottuk, de nagyon-nagyon szélsőséges fizikai tünetei is voltak már a fejfájástól, a gyomorgörcsen át, a folyamatos fáradtság, síró görcsök, azért tényleg mindent átéltünk.
1: Mert ugye most mondod, hogy más nem biztos, hogy ugyanígy végigvitte volna az ő nevelését, vagy az, hogy egyáltalán, hogy megtanulják egymást, mert azt gondolod, hogy nyilván én is láttam már hasonló esetet, hogyha nagyon sok probléma van egy kutyával, vagy bármilyen állattal, hajlamosak vagyunk úgymond kiszeretni a kutyából, és azt mondani, vagy adott állatból, és azt mondani, hogy ó, hát már csak idegesít, már csak nyug a hátamon, már csak kolom, nem kell nekem ez a kutya, már menjen, vigyük be menhelyre, vagy adjuk oda valakinek.
2: Van ez a rész, és én azt gondolom, ez egy kicsit a felelőtlen állattartás része, amikor ilyen könnyen el tudjuk elengedni. Azok a gazdik, akik teljesen kimerülnek, elfáradnak, és teljesen mélypontra tudnak zuhanni, ők a felelősségteljes gazdik, hiszen magukban keresik ugye a hibát, és ők nem akarják visszaadni a kutyát. Igen. Minden megoldásra hajlandóak, hogyha kapnak bárhonnan, bárkitől, bármilyen apró kis reményt, akkor ők abba bele fognak kapaszkodni. És én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémát ott szoktuk elkövetni, hogy mindenki a fajtákat keresi. Úgy értve, hogy nekem van egy foxim, és foxiként akartam nevelni, és rá kellett jönnöm, hogy igen, ő egy fox terrier, nagyon durva terrier, ösztönünk a kutya, de nem egy tipikus foxi, és ezt nekem meg kellett tanulnom, hiszen nagyon kevés az a fox terrier, akivel rehabilitálnak, vagy akár felnőtt fogyatékosokkal foglalkoznak, vagy be lehet tenni 90 gyerek közé. Ez nagyon-nagyon ritka, és nekem erre rá kellett jönnöm, hogy ő úgy viselkedik, mint egy terápiás kutya, annak ellenére, hogy nem ez lenne a fajta jelleme.
1: Milyen érdekes. Most megállunk egy életöröm zene erejéig, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Csányi Straka Bettina, akinek novemberben fog megjelenni a Gazdik is elfáradhatnak című első könyve, és ezentúl kutyakiképző rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus. Beszélgetünk itt ugye arról, hogy az ő, hát mondhatnám úgy is, hogy az életútját, illetve a szakmáját igazából a Fortis nevű kutyája ihlette. Vele együtt tanulták meg azt, hogy hogyan is, pontosabban ő tanította meg neked egyáltalán, amit mondtál, hogy egy önismeretet, de azon túl, hogy te erre az útra lépjél és velük foglalkozzál. Ugye hosszú évek óta vak, süket, mozgáskorlátozott és más speciális igényű kutyák kiképzésével és rehabilitációjával foglalkozol, és te álmodtad meg a Fékotot, a fogyatékkal élő kutyák országos találkozóját is. Menjünk egy kicsit onnan, hogy mitől más egyáltalán egy vak, egy süket kutya tanítása mondjuk, mint egy egészséges kutyáé?
2: Én ösztönalapú képzésekkel szoktam dolgozni, hiszen ezek az ösztönök amúgy is nagyon erősek egy kutyában. És azok a kutyák, akiknél valami kiesett, egy látás, egy hallás, vagy akár egy mozgás, akkor előszedünk a másik ösztönöket. Hogyha mondjuk a vakkutyákról beszélünk, akkor ott illatokkal szoktunk dolgozni, és most egy olyan példát tudok erre a legegyszerűbben felhozni, hogy mondjuk van egy költözés, és át kell mennünk egyik házból a másikba, és van egy vak kutyánk. És nagyon sok gazdi itt egy kicsit megijedt, hogy hogyan fog az új kutya hozzászokni az új helyzethez, honnan fogja felismerni a dolgokat, ne menjen neki másnak, ne legyen balesetveszély, hogy lesz berendezve ez. Ez a gazdiknak is egy stressz, ezáltal a kutyáknak is, és ilyenkor szoktuk az illatokat elővenni. És minden házrésznek különböző illatot adunk, útvonalakat rakunk össze illatokkal, amiket az első házban begyakorlunk, és ugyanezeket rakjuk a másik útvonalra. És igazából a vakkutyáknak, mint hogy egy ilyen láthatatlan kis illatcsíkot húznánk, így meg tudjuk nekik mutatni, hogy merre van a konyha, a fürdőszoba, a saját fekhelye, a ketrece, bármi. És ez egy hatalmas segítség például a gazdiknak, hogy így még jobban, magabiztosabbak tudnak lenni a kutyák, és ezzel ők is kiegyensúlyozottabbak.
1: Az illatot, az hogy képzeljük el, hogy megjelölitek, vagy mi történik? Fújtok valami légfrissítőszerű valamit, vagy illóolajat csöpögtettek a sarkokba?
2: Igen, hát ez nagyon vicces szokott lenni, mert én autóillatosítót szoktam javasolni, autós autóillatosítót, mert otthon nem nagyon szoktuk használni, és igazából sehol sem, mert nagyon büdös egy-kettő.
1: Igen.
2: Úgyhogy ezt szoktam mondani, hogy azt úgy sem használjuk máshol, hogy minden helyiségnek, vagy minden különböző dolognak, amit szeretnénk, különböző illatú autóillatosítót vásárolunk, ilyen sprét. És akkor azt szoktuk befújni úgy, ahogyan kell, nagyon gyengéden, a kutyák úgyis jobban érzik, mint mi, úgyhogy nekünk szinte nem is kell éreznünk, és ez pont elég nekik ahhoz, hogy meg tudják különböztetni, az egyik kókusz illatú, a másik vanília, a harmadik cseresznye, és akkor szépen csak meghúzogatjuk a csíkokat, megjelöljük a szobákat, egy illat térképet adunk a kutyáknak. És ezt amúgy kint az utcán is tudjuk csinálni, vagy egy kutyaiskolában is. Azért nagyon sokszor szoktuk még így használni trénerekkel is, hogyha kutyaiskolában megpróbálkozunk, hogy bevinni akár egy napközibe egy vak kutyát, és akkor így az illatokkal ott tudjuk nekik megmutatni, hogy mi hol van.
1: És akkor mondjuk egy lakáson belül például egyik illattól a másik illatig, akkor itt mondjuk, hogy eljusson a kutya, gondolom, ez fontos lehet, hogy például a különböző berendezés, a tárgyak, a bútorok, azok minden ugyanott legyen, tehát hogy magyarul az átpakolom, nem tudom, az asztalt innen-oda, az nyilván működhet persze az ember attól átpakol, csak azt mindig meg kell mutatni a kutyának, hogy most itt az úton egyik, nem tudom, a konyhából a szobába, ott most máshova került a valamilyen tárgy, és akkor újra megmutatjuk neki az utat, vagy kell, szükséges bármilyen, vagy ő feltalálja már innentől kezdve magát.
2: Hát azért vannak olyanok, hogy néha neki megy, de azért lehet segíteni a kutyát, azért vannak rá eszközök, akár egy drót, tudod, hogyha hozzáerősítünk egy hámhoz, amiért az orra előtt elhúzunk, mint egy hullahopp karikát, hogyha rá
1: vagy
2: ez
1: a nyak, az, amikor műtétnél raknak rájuk.
2: Igen, vagy egy gallért, és igen. Akkor hozzáér valamihez, akkor ezt fogja érezni. De mi például, hogy vattát beillatozunk valamivel, és csak végighúzzuk középen a földön. Úgymond megfelelő távolságban az ajtó, szóval tényleg középen ott az ajtónál, és akkor ő érzi, hogy ott megy az a csík, és ő lerakja az orrát, és ő szépen megy. És miután ő ezt van hozzászokva már otthon, így az új helyen is tudni fogja, hogy neki azt az egy darab csíkot kell követnie, mert az a biztonságos. Így viszont már a fejében is tudja memorizálni, hogy mi hol lesz, mi az a szabad járás.
1: És azok a kutyák, akiknek mondjuk a hallása nincsen, őt hogyan tudjátok?
2: Őket kézjelekkel szoktuk tanítani. Ugyanúgy az ül, a fekszik, bármit kézjellel.
1: Őket egyszerűbb akkor, nem? Mondhatnám.
2: Hát igazából én azt gondolom, minden kutya egyszerű is, meg nehéz is. Attól függ, hogy amint rájövünk arra, hogy kinek mi az erőssége, onnantól úgymond gyerekjáték. Az a nehéz és vicces rész, amíg rájövünk arra, hogy 10-20 feladatot végig próbálunk, mire rájövünk, hogy a 101. igazából működik, de nagyon jól szoktak lenni a siket kutyák, nagyon nem kicsi kézjelekkel szoktunk, hanem mint amikor egy rendőr forgalmat irányít, jó nagy kézjelekkel, lendítésekkel, és így meg tudja különböztetni a kutya is.
1: Talán az, például a szabad területen sokkal gondolom azt egyébként, hogy könnyebb egy egy olyan kutyát terelgetni, akinek mondjuk a hallása nincsen, mint a vakkutyákat, nem?
2: Vakkutyákat nem is engedünk nem, egyáltalán. Aha.
1: Szóval a pórázzal akkor ők...
2: Őket csak is minden körülmények között pórázzal, csak a napköziben szoktuk elengedni a vakkutyát, de ott is ott, hogyha már a felügyelet ott van, összeszokott társaság van, másik kutyák, itt azért jók szoktak lenni ezek a csapatok. Egy sikert kutyát, hogyha elengedünk, ahol el lehet engedni, szabály engedi, ezt azért így még lefektetjük ezeket a szabályokat, hogy nem szabad mindenhol ám elengedni őket, de például nekik szoktunk javasolni rezgőnyakörvet, nagyon sok olyan létezik, ami nem elektromos, hanem csak rezgő. És az olyan, mintha egy telefon rezegné, és hogyha nem lát minket a kutya, hogy kalimpálunk, hogy Fifike, gyere, figyelj, akkor megnyomjuk, és tudja, hogy erre a rezgésre akrán kell néznie, keresnie kell minket, és mint a nagy kézjelekhez van szoktatva, így nagyon-nagyon messzeről is tudunk neki szólni, hogy gyere vissza, álljál meg, figyeljél, vagy bármi igazából, amit megtanítunk.
1: No, akkor még a fékotról is beszélünk, de előbb muszáj hoznunk egy kis életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Csányi Straka Bettina, akinek novemberben fog megjelenni a Gazdik is elfáradhatnak című első könyve. Ezen kívül Bettina kutyakiképző, rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus. Ugye, és ami a te nevedhez fűződik, hogy te álmodtad meg a fékotot, a fogyatékkal élő kutyák országos

0: találkozóját is. Na hát akkor beszéljünk erről egy kicsit, hogy mitől ez annyira hiánypótló kezdeményezés, mert hogy az és a, maga az ötlet az hogyan született?
1: Az ötlet az úgy született, hogy nem volt ezzel se senkihez fordulni igazából a gazdiknak, mint ahogyan én nem tudtam Fortisszal sem fordulni máshoz, így ezek a gazdik sem tudtak máshoz fordulni, és egyre nagyobb lett a közösségünk, és akkor úgy döntöttünk, hogy igazából miért is ne csináljunk, hozzuk össze az ország minden pontjáról akkor a szakembereket, a gazdikat, mindenkit, és így szépen lassan úgy mindenki ötletéből úgy kialakult egy ilyen jó nagy rendezvény. Az alapötlet az nekem annyi volt, hogy mindenféleképpen a speciális igényű állatokra fektessük a hangsúlyt, illetve a szakmai napra, mert nagyon jó, hogy a gazdikat összehozzuk akár egy piknikre, vagy bármire, de ez nem ad egy, még egy plusz segítséget, csak egy nagyon jó családi napot. De én még plusz segítséget is szerettem volna, így nagyon széles körben hoztunk előadókat, akár mint kertész, gyászfeldolgozó, a kutyás szakembereken kívül.
0: És ezt igénybe veszik egyébként a gazdik? Hogy látod? Tehát, vagy érdeklődnek iránta, vagy erre szükség van erre a fajta segítségre?
1: Igen. Én úgy látom, hogy igen. A kertészeknél is mindig nagy az érdeklődés, hogy milyen növényt ültesnek, mert ugye azt tudjuk, hogy miért nem szabad, melyik mérgező, de mi azt is elmondjuk, hogy mit szabad, milyen gyógynövényeket akár, vagy mi az, ami jót tesz a kutyának.
0: Milyen érdekes, nem is gondolna arra, tehát én nem gondolnék arra, nekem is van kutyám, de hogy mondjuk az enyém lakásban él, tehát hogy nem kertbe szaladgál, de hogy vannak olyan növények, ami például nem, ami mondjuk mérgező számára.
1: Igen, van nagyon sokféle. Én ebből most nem nagyon sorolgatnék föl, mert nem vagyok kertész, és simán összekeverem véletlenül, akkor abból baj lesz. De egy jó kertészsel, ami például lakásban tartott kutyáknak is csinálunk salátabárt. És akkor tudjuk, hogy olyan zöldségeket ültetünk, vagy fűszernövényeket, amik jót tesznek nekik. A petrezselyem, rozmarink, ezek mind nagyon jó dolgok, és akkor ezeket egy ilyen kis kaspóban, vagy van benne a gazdi elülteti, és akkor a kutya azt legel róla, amit csak szeretne, amit a szervezete kíván, ami amúgy egy nagyon jó előjelzés is lehet, hogy egy dokinak vagy bárminak, hogyha tudjuk azt, hogy mi mire jó, akár egy gyulladáscsökkentő növény, vagy akár egy petrezselyem, ami így problémára
0: jó. Mert ő ösztönösen azt fogja nyalogatni, azt fogja lerágni mondjuk azt a növényt.
1: Igen, és már nem egyet hallottunk vissza, hogy jó volt, hogy ránéztek arra is, mert mondjuk a kutya ösztönösen olyan növényt evett, és akkor ránéztek akár egy gyomor problémára, vagy bármire.
0: Minden évben van ez a rendezvényetek?
1: Igen, és szerencsére egyre több is van. Egyel indultunk, aztán igazából első két évünkben egy darab volt, aztán kettő darab lett, és jövőre úgy néz ki, hogy három ilyen eseményünk is lesz, kettő darab helyi és egy országos. Az országos rendezvényünk az minden évben az ország másik pontjában lesz, pont azért, hogy minden gazdival tudjunk találkozni, hisz ez egy mozgó rendezvény, nem tudnak ilyen sérült kutyával több órákat utazni sokan, ezért megpróbálunk odafigyelni, és van igény arra, hogy visszahívtak minket helyi rendezvényekre is, ahol a helyi szolgáltatókkal, árusokkal fogtunk össze, és akkor úgy csináltuk meg ezeket a napokat. Nagyon jó szokott lenni, szóval most már azt mondom, hogy így ez volt a harmadik év, és már úgy jöttünk vissza, hogy nagyon sok gazdival ismerjük már egymást, egy évben találkozunk egyszer, de annyira boldogan és jó viszonyban válunk el, és találkozunk, meg a kutyák is, írtó jó hangulat szokott lenni.
0: Az ideiről már, jól gondolom, lemaradtunk, hogy ezt bepromózzuk, de akkor jövőre mikor lesz?
1: Hát úgy néz ki, hogy idén, minden évben lesz pünkösd vasárnapon, Balaton környékén, rá két-három hétre lesz mindig a Tiszán, ez egészen biztos. A harmadik rendezvényt, ezt még pontosan nem tudjuk, hogy hol is lesz és mikor, de Pécs környékére tervezzük, hogy az ország több pontját is le tudjuk fedni, de erről majd még szerintem évvége fele lesznek már részletek.
0: Akkor majd évvége fele beszélünk erről újra, viszont arról, hogy az idei rendezvényen, tehát azt érzékelitek, hogy egyre többen jönnek erre a rendezvényre, illetve ugyanitt az is egy kérdés, hogy mondjuk a akár egészséges kutyákkal, tehát nyilván, bocsánat, ők is egészségesek, inkább azt mondom, hogy fogalmazzuk ezt pontosan? Igazából, tehát vannak a sérült, valami speciális igényűek, és
1: meg az egészséges.
0: Meg az egészséges, igazából, akkor ez is lenne, tehát az egészséges kutyákkal is látogatnak erre a rendezvényre?
1: Igen, nagyon sokan, mert vagy fel szeretnének készülni előre, mert azért mondjuk egy tacskónál, egy francia buldognál, ahol elég nagy a fajta betegség, mondjuk így, akkor előre fel tudnak készülni egy izületvédelemmel, egy gerinc problémával, szembetegséggel, ezekről mind szó szokott lenni, és nagyon sok fizioterapeuta tud segíteni, amúgy is a munkakutyákban, vagy nagyon sokat mozgó kutyákban, úgyhogy nagyon sokan csak felkészülnének, vagy csak eljönnek a jó hangulat miatt, de egyre nagyobb az érdeklődés az egészséges kutyák környékén is, sőt, igazából többen kérdezték, hogy lehet-e nem csak kutyával jönni, volt, aki egy kacsára kérdezett rá, hogy egy féllábú kacsával lehet-e jönni. Én nagyon, nagyon szívesen vártam volna, de mondtam, hogy hát nagyon sok tacskó lesz, úgyhogy én biztosítok nagyon szívesen egy kertecet, de lehet, hogy ott lesz az a szegény kacsa, úgyhogy...
0: Hát meg az mondjuk nem biztos, hogy ami a kutyáknak jó tanács, az mondjuk egy kacsának is...
1: Igen, de maga ez, hogy sérült állatok, ez úgy látszik, hogy tényleg maga az egész állatvilágra, azt gondolom, hobbi állattartásra, ez úgy kihat, és itt olyan rétegeket mozgatunk meg, de nagyon sok macskás is van, akik kijönnek, ez egy kutyás rendezvény, nem hozzák ki a macskát, de mondjuk mondják, hogy igen, van kerekes kocsis cicájuk, és van kerekes kocsi gyártó cégként, és akkor például velük is tudnak beszélni akár a cicákkal kapcsolatban. Úgyhogy ez ilyen nagyon-nagyon sokrétű kezd lenni, és én azt gondolom, hogy így nagyon így kezd elszállni mindenfele ez a rendezvény jó értelembe. Én nem tudom, hogy mi lesz még ennek a vége, de én
0: szerintem még nem is kell ezt látnod igazából.
1: Igen, jó irányt.
0: Igen, jó irányt sikerült. És akkor még csak annyit, hogy igen, nyilván, ha egészséges állatokkal, vagy egészséges kutyával mennek oda, vagy csak érdeklődőként, például ez, hogy milyen növényt én sem tudtam, látod, hogy mondjuk a kutyának a lakásban milyen kis növényt lehet elültetni, és akkor melyik mit jelez, ha más nem, akkor ezt is megtanulják, mert ez nyilván nem a sérült állatokra igaz csak, hanem az egészséges állatokra, egészséges kutyákra is.
1: Igen, ez így van.
0: Most újra megállunk egy életörmezen erejéig, és jövünk vissza, innen folytatjuk a beszélgetést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Csányi Straka Bettina a vendégem ebben az órában, aki rehabilitációs kutyatréner, kutyakozmetikus, sok-sok titulust mondhatnék még itt. Ugye beszélgettünk most itt a fékotról, illetve arról is fogunk most még beszélni, hogy az utolsó percekben, hogy novemberben fog megjelenni a Gazdik is elfáradhatnak című első könyved. Hát egy picit mesélj erről, hogy hogy született meg ez a könyv, miért érzed ezt fontosnak, hogy erről írjál?
2: Talán ezt a saját történetemből érzem fontosnak, mert hogy én is nagyon mély pontra kerültem, és nem volt kihez fordulnom, és én szeretném a Gazdiknak megmutatni azt, hogy senki sincsen egyedül a problémáikkal, és eléggé tabumentesen beszélek arról, hogy tényleg akár hogy hányszor sírtam át, hogyha kellett éjszakákat, vagy nem aludtam, fáradtam, mentem dolgozni, a fenyegetések, amiket kaptam, hogy éltem meg mentálisan magát azt, hogy mennyire nehéz volt felvennem azt a porrezt, hogy kivigyem sétálni azt a szerencsétlen kutyát, vagy hogy hol volt az a pont, ahol már kezdtem megtörni. És én szeretném, hogyha ezt más gazdi is tudná, hogy ebből van kiút. Nem csak az, hogy visszavisszük, vagy pedig elrejtjük a világ elől ezt a kutyát, vagy pedig elfogadjuk azt, hogy megbuktunk, mert ez nem igaz, mert mindig van egy lehetőség, egy út, amire lehet, hogy mások nem is gondolnak. És én ezt szeretném megmutatni mindenkinek, hogy ez hogy is működik, hogy a kiégés az milyen szinten van jelen a gazdiknál, és én azt gondolom, hogy ez egy modern betegségnek is mondható, ugyanúgy, mint akár egy munkahelyi kiégés, ugyanígy én azt gondolom, hogy egy kutyatartási kiégés is elkezdett ilyen modern betegségig kialakulni.
1: Milyen érdekes, soha nem gondoltam volna erre, de nyilván, ahogy így beszélsz erről, teljesen hihető és egyértelmű, hogy akár ide is eljuthat az ember. De nyilván azért vannak ennek jelei, mondhatnánk így is, ugye, amiről fel tudja ismerni esetleg adott gazdi, hogy már mondjuk a saját határait feszegeti.
2: Igen, viszont itt jön az, hogy ha tudjuk is, hogy baj van, honnan kérünk segítséget, hiszen ha ezt kiírnánk egy média platformra, akkor valószínűleg szétszednének minket.
1: Lapnánk hideget, hogy, meleget, igen.
2: És abból is inkább hideget, hogy nem való nekünk a kutya, ha nem tudom kezelni, akkor vigyen vissza, keresek neki másik gazdát. Nagyon sok ilyen bántás van, amit egyszerűen nem is értek, hogy miért engedik ezt meg maguknak az emberek, hiszen a hátteret nem tudják. És ezért nem is gondolják azt, hogy ebből lehet kiút, vagy egyszerűen csak elfogadják, hogy magukat hibáztatják a gazdik, hogy ők megbuktak. Szóval nagyon sok olyan önbizalomhiányos gazdival beszélgettem, akik magát a gazdit kellett újraépítenem, hogy nincsen gond sem bele, sem a kutyára, csak egy másik utat kell járniuk, és akkor ez teljesen rendben lesz.
1: És akkor ez a könyv egyfajta ilyen úti kalauz, mondhatnám így is, hogy ami így végigvezeti a gazdit azon, hogy milyen problémák lehetnek, ha éppen azt érzed, hogy már feladod, akkor mit tegyél?
2: Igen, én szerintem az első 2 évemet azt végigvezettem ebben a könyvben. Attól az öröm pillanattól, hogy aláírtam az örökbefogadási szerződést, és nagyon-nagyon örültem az új kiskutyámnak, addig a pillanatig, amíg bőgtem a teraszon, és gondolkoztam, hogy holnap felhívom az Erikát, és visszaviszem neki, mert nem bírom, megbuktam, és én ezt végigvettem az egész mentális részét a kezdetektől, hogy már nem mertem segítséget kérni, már nem akartam kivinni, hogy hajnali 2-kor vittem, hogy más ne is lásson engem kutyát sétáltatni. Ezt az egészet, hogy milyen fizikai tünetei voltak, a nem alvástól, kifáradástól, étvágytalanságtól kezdve. Én nagyon csúnyán le is fogytam, szóval nekem fizikailag is látszódott, és nagyon sokan rám is szóltak, hogy úgy nézek ki, mint aki beteg. Közben nem beteg voltam, hanem egyszerűen mentálisan mentem rá erre az egészet, de mégis mosolyogtam. Szóval senki nem tudta a környezetemben, hogy ez így a kutyatartással kapcsolatban összefüggő ilyen kiégés van nálam, vagy akár már egy ilyen depressziós állapot, és ebből kellett visszaépíteni mindent, és ennek a tüneteit fejtegetem ki bőven, hogy saját magunk is rájöjjünk arra, hogy milyen fázisok vannak, hogy tényleg az elejétől, hogy nem akarom kivinni, addig, hogy már egy oltári nagy teher.
1: Nyilván, és akkor tehát egyfajta megoldást is ad a könyv, vagy már mondjuk már maga az, azt gondolom, hogy olvashatja, vagy láthatja az ember, hogy hasonló helyzetek vannak, és hogy igenis nem csak ő vele történik meg, aki mondjuk épp olvassa a könyvet, hanem veled is ez ugyanígy megtörtént, az már egyfajta gyógyulás, hiszen már tudjuk ugye a problémát, hogy miért vagyunk mondjuk éppen mentálisan kiégve, vagy miért van ennyi problémánk, viszont a megoldást is a kezükbe adod?
2: Igen, nagyon-nagyon sok játék is van benne, hogy hogyan induljunk el a négy fal között ketten, hogyan építsük újra ezt a kapcsolatot, hogyan mosolyogjunk, hogyan nevessünk újra együtt a kutyával, hogy nem kell mindig az utcán mindent látnia az embereknek. Úgyhogy nagyon sok ilyen kis olyan kis picike trükköt teszek bele, amitől tényleg az ember, a gazdi is egy kicsit így el tudja engedni magát, újra megismerni, és a kutyust is újra meg tudja ismerni. Teljesen új alapokra helyezem az egész kutya-gazdi párost, és egy új irányt mutatok nekik.
1: Lesz ennek folytatása, ugyanis ez egy hiánypótlókönyv, akárhonnan is nézem, tehát ilyennel szerintem még nem igazán találkozhatunk a magyar könyves polcokon.
2: Nem, mi sem tudunk róla, hogy ilyenek nagyon lennének, mert ez még sajnos nagyon-nagyon tabu téma, és nem mernek erről beszélni. Igazából sajnos még a szakemberek sem nagyon. Lesz biztosan folytatása. Ez most egy első ilyen kiadás, viszont szeretnénk egy olyan bővített változatot, ami már sokkal átfogóbb. Most is van benne szakmai és személyes rész ebben a kis minikönyvben is, viszont szeretnénk egy olyan könyvet is összehozni, ami még sokkal több személyes részt, mások történeteit is feldolgozzuk, még több szakmai dolgot teszünk bele, sokkal több rétűbb dolog legyen benne, de most az első körben ez csak arról szólt, hogy minden gazdi érezze, hogy mindenki büszke lehet magára, és én is büszke vagyok mindenkire, aki mondjuk elolvassa, meg hogy senki sincs egyedül. Lehet fordulni valakihez.
1: Egyébként az egy óriási nagy kérdés, hogy a személyes történetekből tanulnak többet, vagy a szakmai dolgokból az olvasók, emberek. Nyilván szükséges, tehát hogy nem zárom ki a szakmai oldalát, de hogy valószínű, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a személyes történetekből adott gazdi, aki mondjuk nyitott és tudatos, sokkal többet tanul, mint az ilyen sok szakszóval ellátott bármilyen szakmai szövegekből.
2: Igen, én próbáltam odafigyelni, hogy nagyon ne legyen túl sok szakmai szöveg, szakmai szóhasználat. Inkább megpróbáltam ilyen emberibb oldalamat mutatni ebben az egész könyvben, és úgymond kitárulkozni, hogy hogyan is nézze ez így ki, és Fortis története is ott van pont azért a végén, hogy miből is lesz a cserebogára vagy a foxi, és igazából én azt gondolom, hogy maga a személyes rész az, ami kell a gazdiknak, de elmondva a szakmait egy teljesen más nézőponttal. Uh-huh. Szóval egy kicsit a kutya szemszögéből is világítjuk meg ezt az egészet, hogy a kutyának nem jelent az drámát, hogyha nem tud tízszer leülni egymás után, még ezt mi gazdik úgy éljük meg, hogy kész ez egy teljes káosz katasztrófa, közben nem, és akkor így ezt próbálom elmagyarázni egy kicsit ilyen szakszemmel is, hogy mit érezhet a kutya, és mit láthat a gazdiból, és a gazdi részét is, és így próbálom összefésülni a két nézőpontot, hogy jó legyen.
1: És akkor, ha minden igaz, akkor ezt már novembertől kezükbe foghatják azok a gazdik, akik érdeklődnek ez iránt, meg hát egyáltalán azt gondolom, hogy minden gazdi, minden kutya tartó gazdinak segítség lehet egy ilyen könyv.
2: Igen, remélem, hogy sok gazdának fogok tudni segíteni, akik kezdenek mélypontra menni. Reméljük, hogy novemberben meg is tud jelni. Első körben úgy tervezzük, hogy addigra minden meg lesz, és már kint lesz a polcokon majd.
1: Hát én gratulálok így előre is hozzá, és majd, hogyha megjelent a könyv, és jön majd a folytatás, akkor mindenképpen várlak még vissza. Köszönöm szépen neked, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Csányi Sztraka Bettina, kutyakiképző, rehabilitációs tréner és kutyakozmetikus volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Délután több órás napsütés várható. Ősztől áfamentessé teszi a receptköteles gyógyszerek árát a kormány. Több százan kerültek kórházba Tokióban a hőség miatt. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Szeptembertől áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett, hogy ez volt az egyik vállalása a Tiszának a kampányban. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek jelenleg a kedvezményes 5%-os áfa kulcs alá tartoznak. Az áfamentessé tétel azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több, illetve drágább gyógyszert szednek tartósan. Rendben találta a nagy élelmiszeráruházláncok akciós árazását a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A jogszabály szerint egyebek között a kedvezményes mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely a leárazás előtti hónap legalacsonyabb ára kell, hogy legyen. Külön szabályozás vonatkozik a kimért nem előre csomagolt termékekre. Az ellenőrzés 15 féle tartós élelmiszer kategória összesen 300 termékére terjedt ki. Az új uniós génkezelési szabályozást bírálja három hazai civil szervezet. Levélben szólították fel a kormányt, hogy védje meg az ország GMO-mentességét és a rendelet miatt forduljon az Európai Unió bíróságához. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az engedélyezési kockázatértékelési és jelölési szabályok lazábbak, ami mind nehezíti a GMO-s termékek felismerését. Magyarország az áprilisi EU tanácsi szavazáson 5 másik közép-európai tagállammal együtt nemet mondott az NGT rendeletre. Nem futnak be hajók az ukrán fekete-tengeri kikötőkbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a fekete-tengeri szállítási folyosón exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozódtak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Vasárnap Odessa közelében egy kukoricát szállító hajót ért orosz rakétatámadás. Közben Ukrajna is fokozta a támadásokat az Azovi-tengeren és a Fekete-tengeren közlekedő hajók, a többi között olajszállítók ellen. Hőség sújtja Tokiót, egy nap alatt csak nem 500-an kerültek kórházba, és több mint 3600 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét. Az ország középső részén több városban is 40 fok körüli a hőmérséklet. A Szigetországban a tavalyi volt az eddigi legforróbb év, a legmelegebbet 41,8 fokot a Tokiótól északra fekvő Isesakiban mérték.
0: Időjárás.
1: Itthon felhős az idő országszerte, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma is, holnap is erős lesz, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A vendégünk a mai epizódban újra dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, vele beszélgettünk Nagy Feri biztonságtechnikai szakértővel és Deszivel, az AI és a GDPR kapcsolatáról beszélgettünk, aminek van egy dátumhoz köthető apropója is.
1: Hát ez egy hibrid szerelem, gyerek, én azt kell, hogy mondjam. Ugye augusztus 2-a a határidő, a magas kockázati kategóriába sorolandó szoftverek meg rendszereknek a megfeleltetési kötelezettségei most aktiválódnak. Ugye azt azért el kell mondani a kedves hallgatóságnak, hogy itt az AI-eknek három kategóriát különböztetünk meg, ugye az AI-ekt alapján, ugye vannak az alacsony kategóriába sorolandó módszerek, rendszerek, szoftverek, illetve hát ugye a közepesbe és a magasba, és ugye a magas az most fog aktiválódni. A GDPR már ismeri, tehát nagyon régóta ismeri ugye ezt az automatikus döntéshozatalt, a GDPR 22. cikkejében, ugye ezt a profilalkotást, meg az automatikus döntéshozatat, amikor nem emberi autonómia, tehát nem emberi döntés eredményeképp történik meg valamilyen kategóriába sorolás például, és hát ugye ez nagyon érdekes kérdés, hogy a cégek milyen magas kockázatú AI rendszereket szabályoznak, meg hogy milyen AI rendszereket használnak, és ugye ezekre milyen kötelezettségek vonatkoznak.
2: Igen, saját munkánk során nagyon sok mindennel találkozunk AI-jel kapcsolatban, ugye nálunk is a magát a szoftvert is jellemzi egy AI jellemző. Mi jellemzően az deep learning technológiával dolgozunk, ami egy alacsonyabb, abban a kategóriában, amivel mi foglalkozunk, egy alacsonyabb kategória. De vannak olyan partner cégeink, akik kimondottan olyan AI fejlesztéseket hajtottak végre, gondolok itt robotkutyák vezérlésére és egyéb olyan dolgokra, drónos cégek, akiknél nagyon erősen figyelembe kell venni azt, hogy az AI Act 2 augusztusban ugye már élesedni fog, illetve egy határidő közeledik. Ők például olyan megoldást is választottak, hogy az irányításból, a robot irányításból kihagyták az AI-t. Tehát olyan szenzoros vezérlést találtak ki, ami teljes egészében kiküszöböli azt, hogy AI-t kelljen használni. Aztán egy magasabb fokú működésnél már szükség lesz rá, de akkor arra ráérnek a későbbiekben kitérni, és a későbbiekben gondoskodni arra, hogy az AI megfeleltetés megtörténjen. Tehát van egy ilyen vonulat is, hogy ahol lehet, ott inkább kihagyják, csak azért, hogy ne kössenek bele egy esetleg a hatóságok. Egyébként ez a GDPR-re is nagyon jellemző, hogyha a megfelelő dokumentációval ellátott GDPR rendeleteknek megfelelő felhasználás történik, akkor azt általában azt engedni szokták, de vannak olyan szürke zónák, ahol a GDPR esetleg egy picit nem annyira egyértelműen fogalmaz. Azokban a kérdésekben általában nem szokott a válasz lenni egy felhasználás esetén, és ez az, amit sokan kihasználnak, hogy jogi oldalon is, ha támadható, akkor inkább ne, felhasználási oldalon pedig, hogyha támadható, de még belefér, akkor meg inkább igen legyen a válasz. A jogászoknál ezt a jobban tudod, hogy miért és hogyan reagálnak egy ilyen kérdéskörre, én kíváncsi lennék rá, hogy hogyan.
1: Abszolút, a jogászok mindig tiltanak, ugye ez nekem is a személyes tapasztalatom, hogy bármi, ami egy kicsit is kockázatos, ami kicsit is AI, hogyha egy picit próbálnánk valamiben előre lépni és valamit automatizálni, pénzt spórolni, akkor az tiltólista. Tehát rengeteg ilyen keresésünk van egyébként, hogy legalizáljuk már jogilag GDPR szempontból és AI-ek szempontból, hangoljuk már össze, mert a kedves DPO, ugye az adatvédelmi felelős egy gigantikus cégnél, ő nem akar ezzel foglalkozni, és ebből rányomta, hogy nem szabad, nem engedélyezem, már is ott van a pecsét, ugye, és ugye ezzel hatalmas hát hátrányba sorolja igazából a cégeket, akik nem használnak AI-t, azokkal szemben, akik mondjuk használnak, csak fittyethánynak a GDPR meg az adatvédelmi megfeleltetésre. Ugye nagyon izgi, mert az adatvédelmi részéről ugye rengeteg kötelezettséget rak hozzá, hogyha ugye közepestől felfele, tehát közepes kockázati besorolástól felfele, ott bizony kell már egy ilyen adatvédelmi felelősnek is működnie, illetve ugye kockázat értékelésen túl, ugye kell lennie hatásvizsgálatnak is. Ugye ezek a GDPR-ban már jól megismert dokumentumok, ezt ugye le kell képezni ugyanúgy az AI-ek szerinti megfelelőségre. De hát ugye kockázatos adatkezelések azok például, vagy hát ugye AI-ek szempontjából lehetnek ezek a HR folyamatok, amik a HR folyamatokat támogatják, ez a munkavállalónak a teljesítménye, tehát amikor monitoringozom és szeretném, hogy jobban dolgozzon, az is ide tartozik. Ugye hitelbírálat, tehát amikor valamilyen olyan következménnyel jár az AI döntés, meg maga a módszertan, amivel nem nagyon tudok mit kezdeni, mert nem látom ugye ezt a fekete box hatást gyakorlatilag.
3: Uh-huh. Viszont váljuk be őszintén, vannak olyan megoldások, amelyek meg segítik a cégnek a munkafolyamataikat, hogy esetleg a kollégáknak egyszerűbb legyen a feladata, ne legyenek visszaélések, illetve az ügyfelek még sokkal jobb élményt kapjanak. Lásd, amiről beszélgettünk a szünetbe itt veled, illetve a Ferivel, hogy akkor vannak olyan folyamat, amelyeket, hogyha dokumentáljuk, akkor utána nincs az, hogy az ügyfél azt mondja, hogy nem megfelelő áru érkezett, vagy kevesebb érkezett, meg ilyesmi, és akkor szegény kolléga elkezdik keresni, hogy mégis hol van, újra számolni a készleteket, hogy tényleg elküldtük, nem küldtük, mert mi úgy emlékszünk, elküldtük, de az ügyfél nem kapta meg, hol ott lehet, hogy útközben valaki babrált az áruval, és azért kevesebb érkezett meg. Itt én úgy látom, hogy az egy hatalmas pluszfaktor a cég életébe, hogyha ilyen típusú rendszerekkel tudjak bizonyítani, és akkor nem kell aztán felesleges folyamatokba bele menni, nem?
1: Teljesen egyetértek, igen, a jogászoknak ezt kéne ugye képviselniük, hogy ők is nyilvánvalóan valahonnan kapják a fizetésüket, és hát kellene egy ilyen hatékonysági mérce egyébként ehhez, de ez lenne a jogásznak a feladata, hogy egy adatvédelmisként összehangolja ugye a GDPR történéseket, és megírja ezeket, ugye ez egy jogos érdekmérlegelésnek az alapjait fektetted most le gyakorlatilag, hogy hát ugye rengeteg aspektusból, célból használhatok én AI-t, ugye költségcsökkentés, akkor munkafolyamatok, minőségellenőrzés, vagyonvédelem, ugye így pakoljuk össze a jogos érdekmérlegelést, meg a hatásvizsgálatot, és nézzük meg, hogy mi lesz a kimenete ennek, hogy engedélyezhető-e vagy nem. De hát azzal a felhanggal kéne hozzáállni, hogy igen, mindent lehet, amit a törvény nem tilt, ugye ahogyan Amerikában már megszoktuk, és nem pedig ez a túl bürokratizált, túl eljárásszagú dokumentációban dúskálva kontinentális rendszer.
2: Nekem lehet, nem leszek népszerű, de ez a hatékonyság hajhászás a különböző mindenféle eszközzel, ez nekem nem igazán szimpatikus. Tehát az, hogy igen, egy HR folyamatot egy kicsit felgyorsítani azzal, hogy a beérkező jelentkezéseket feldolgoztatni egy AI-jal, hogy megfelelő vagy nem megfelelő, az nekem a személyes ismeretség, vagy a személyes kapcsolatunknak olyan mértékű ledegradálása, ami sajnos nagyon-nagyon jellemző szerintem napjainkra, hogy inkább csináljunk egy online meetinget, inkább dolgoztassuk fel az AI-jal az egri csillagokat, és nekem ő kiköpi majd, hogy mi a legfontosabb 8 mondat. Egyébként ezt a gyerektől hallottam, hogy ők ezt így csinálják már. De nekem ez egyfajta olyan túlzott hatékonyság hajhászás, ami nem biztos, hogy jó az emberi személyiség fejlődésben és a mindennapjainknak a teljes megélésében. Nem tudom, mit gondoltak erről.
3: Hát én egy olyan példával jönnék, hogy ugye végfelhasználóként vannak olyan boltok, ahol saját magamnak ütöm be a termékeket, és ugye a végén kifizetem, és a blokkon lévő kóddal ki tudok lépni, mert ugye akkor azzal bizonyítom, hogy kifizettem, és akkor ennek a bolthálózatnak már vannak olyan boltjaik, ahol még a kamera is be van integrálva, és addig, amíg húzom le ezeket, akkor látom, hogy megfelelően csinálom-e vagy sem, de viszont szakemberként biztos vagyok abba, hogy akkor ott analitika figyeli, hogy tényleg ezt a sushit húztam le, vagy pedig csak egy sima vizet, és akkor ezeket így összevetve gondolom, gondolom, lehet, hogy még dolgoznak ezen az analitikán, de ott egy kis visszatartó erő az, hogy mondjuk megfigyelés alatt van a kezem, meg a termék, addig, amíg behúzom, és akkor semmi rosszra nem szabadna sántikálni.
2: Itt a hatékonyság. Bemegyek, kijövök, megvettem, amit akarok, de hol van ebben az, amikor Kati nénit üdvözlöm, megkérdezem, hogy a férje hogy van a műtét után.
3: Hát az már régóta nincs.
2: Ugye? Tehát ezek azok a dolgok, amik hiányoznak.
4: Igen, igen. És az a bajom nekem ezzel egyébként, hogy lassan már csak mi fogunk emlékezni arra, hogy ez egyáltalán volt.
2: Pontosan.
4: Tehát a kenyérillatú fenyőpolc, ami a kisközértekben volt, az a hangulat, az szerintem nagyon nagy baj, hogy eltűnik, mert ezt nem fogja pótolni semmilyen technológia. Nem tudja pótolni semmilyen technológia. Tehát lehet kenyérillatú sprét befecskendezni bárhova, de az nem az.
3: Vagy hamburgerillata, hamburgeres
2: vagy mint a
3: X-betűs cég
2: körül. Filmben a tabletta formájú pizzát, amikor megeszi az ember, tehát ugye nem, ezek mind ilyen pótlékok.
4: Igen, de hát milyen analógok vagyunk egyébként, de a maga digitális tudásával. Nagyon sokszor elhangzott eddig az elmúlt percekben az AI Act, de szerintem nagyon sok olyan hallgató van, aki nem tudja, hogy ez mit jelent. Mi az, hogy AI Act?
1: Az AI Act egy tehát gyakorlatilag egy rendelet arról, hogy a mesterséges intelligenciás technológiákat hogyan kell szabályozni, milyen környezetbe kell ezeket elképzelni, milyen kötelezettségeink vannak ezzel kapcsolatban, ha fejlesztem, ha használom, ha beintegrálom a
4: ez a jogi nyelvben létezik.
1: De tulajdonképpen így. Igen. Uh-huh. Igen, ez az AI Act, ez maga mesterséges intelligencia szabályozás.
3: A cégekre vonatkozik csak, vagy...
1: Igen, abszolút, uh-huh. abszolút cégekre vonatkozik. Ugye ez a GDPR-nak a nagy testvére, de hát ugye rengeteg ilyen adatos rendeletünk van. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de ugye ez az AI Act mellett, meg a GDPR mellett, ott van a Data Act is, ugye ez a adatrendelet. Gyakorlatilag, amiről a szünetben beszéltünk, ezek az IoT eszközökhöz uh-huh. kapcsolt adat folyam, adat áramlás, ez az, ami ezt szabályozza le, hogy akkor hogyan kell a felhasználók felé tájékoztatnom a népet gyakorlatilag arról, hogy milyen adatkezelések folynak, és ugye itt nem személyes adatról van szó, nagyon fontos, hanem ugye bármilyen adat lehet ennek a tárgya. Hát adatalapú társadalomban élünk, az adat.
3: Igen. Nekem az jut eszembe, pont néztem egy olyan bolgár műsort, ahol a gyerekeknek a védelme, mert ugye a múltkori műsorban említetted a gyerekpornográfia meg ilyesmi, és akkor a szakember mondta, hogy most már arra is kell figyelni a gyerekeknek, hogy semmilyen képet ne küldjenek ismeretlennek, mert ugye hiába nem történt semmi olyan, amit felvett a gyerek is nem megfelelő, de viszont az ő képét betéve egy AI szoftverbe bármit lehet visszajönni ezzel, vagy olyan testet kölcsönözni neki, meg ilyesmi, hogy egy üzletember ismerősöm egy ilyen interjú kapcsán mondta, a legjobban attól fél, hogy az ő képével olyan visszaéléses anyagokat fognak csinálni, amelyeknél semmi köze nem volt, de mégis akkor fekete PR formába tudnak visszaélni.
1: Abszolút, igen, az teljesen valicsános ezen.
2: Sajnos eljutottunk már odáig, hogy a teljesen sima mezei felhasználók is tudnak már olyan videókat generálni, ami...
4: Hát meg hány ilyen átverés van, Feri, erről egyszer beszéltünk már valamelyik epizódban.
2: Konkrét
4: lerántanak, igen,
2: van.
4: Valamelyik kevésbé ismert, vagy akár, hogyha valaki butuskább, akkor egy ismertebb, közismert modellnek a képét, és azzal kezd el ismerkedni, és pénzt kicsalni nőktől például, vagy fordítva.
2: Így van, és ez még csak a kisebbik, tehát ugye amikor komolyabb bűncselekményekre használják fel ezeket, akár a rágalmazást vesszük ide, akár egyéb, volt egy film, megint nem jut eszembe a neve, ahol háborúk indultak el így, hogy ország vezetői szájába adtak bele olyan mondatokat, amik után kitört egy háború, tehát Isten igazából ettől nem vagyunk messze már, sajnos.
4: Sőt, hát igen. Azért tanulni lehettünk az elmúlt időszakban annak is, hogy hogyan használják a mesterséges intelligenciát.
2: Így van, szóval így van.
3: De akkor én pont azért hoztam föl ezt a példát, hogy akkor így az EECT a magánemberek felé, akkor semmilyen kötelezettség, vagy akkor a szomszéd, hogyha mondjuk pikel a másik szomszédra a kutya miatt, amely egész ilyen ugat, akkor holnap tud egy ilyet generálni, és akkor mi lesz?
1: Hát ugye ez egy személyiségi jogi kérdés, tehát hogy itt ugye van a személyiségi jognak egy olyan vetülete, hogy az én arcképem, az én képmásom, az az enyém. Tehát hogy hiába veszi fel ezt más, és ugye mindig ez az én veszőparipám is, hogy ha készítünk egy fotót valakiről, akkor ugye kétszer kérjük a hozzájárulását, egyszer ahhoz, hogy a fotó elkészüljön, másszor meg ugye az egyéb adatkezelésekhez. Tehát hogy elküldöm a Viber csoportba, ha ki akarom rakni mondjuk fényképre, vagy ki akarom rakni ugye a különböző közösségi média platformokra, az már egy teljesen más adatkezelés, és egy más adatkezelési logika, és itt is ezt végig kéne vinni a vonalat. Tehát, hogyha én rólam van egy fénykép, az bele integrálom valahogy, bele rakom a ChatGPT-be, vagy valami képgeneráló programba, akkor ugye itt is kellene már a felhatalmazás, de hát nyilván ugye ezek rossz szándékkal születnek, tehát itt már csak a jogi út segít.
2: Nyilván a büntetőjogi felelősség ugyanúgy megvan egy magánszemélyel szemben hogyne, egy céggel szemben.
3: Igen, mert amikor egy turista látványosságnál vagyunk, és akkor ott fényképezünk, akkor ugyanúgy a fényképre te is rekerülhetsz, én is rekerülök, mert egyszerűen azt se tudjuk, ki az, aki készíti, ő nem is kér tőlünk a javahagyást, hogy akkor...
2: Ja, ez mondjuk a social media betegség, amikor azt kell mutatni, hogy minden nagyon happy, és minden nagyon jó, ezzel én is megmondom.
4: És mindent le kell fényképezni.
2: Igen, a kaját is, mert én hallottam egyszer, hogy van olyan ét, a képzede meg lehet enni, úgyhogy nem fényképezett le előtte.
3: Nekem azt szokta mondani.
4: Ezt rosszul tudod.
3: Igen,
4: nem ér pontot. Igen. Nincs a sportértéke, hanem képezed le a megrágott téli szalámi szendvicset az összegyűrt fópakba.
3: Ja. Gyerekem szokott nevetni, hogy akkor először az Instagram eszik, és akkor utána mi.
4: Igen, konkrétan.
1: És tudtok nekem segíteni abban, hogy összerakjunk egy ilyen AI definíciót, mert ugye ez az elsődleges, amikor a cégekkel felveszem a kapcsolat, nem, mi nem használunk AI-t. Tulajdonképpen az nem is egy AI, az csak egy automatikus döntéshozatal, és akkor itt elkezdünk vitatkozni jogilag, hogy akkor mi lehet ebbe az AI definícióba benne, és akkor mitől AI az AI, mert ugye ezt sem szokták tudni sokan.
2: Hogy... Mi szakmánkban az AI, mint felhasználás, kimondottan a videotechnikában arról szól, hogy megtanít neki deep learning technológiával bizonyos dolgokat, fölismerjen például egy fekvő embert, egy kugoló embert, fölismerjen egyáltalán egy embert, hogy az egy ember. Ezeknek ugye nagy jelentősége van a hamis riasztások elkerülése okán, mert hogyha egy kerítés szakaszt például egy kamerával nézek, és oda kutya, macska, ló megy a kerítéshez, az ugye nem riasztási esemény, viszont ha egy ember megy befelé, vagy mondjuk egy börtönből kifelé, mert ott inkább kifelé szoktak menni, ott azt fel kell, hogy ismerjem. Tehát az ilyen jellegű deep learning technológiát, tehát nem real-time AI felhasználás történik nálunk, hanem egy előre rögzített olyan fajta betanítás, amivel az AI fölismeri utána, de ezután egy fájlban teljesedik ki, ami egy szoftverbe betéve gyönyörűen szépen föl fogja ismerni. Tehát nekünk itt ebben a formában ki is merül a felhasználása az AI-nak. Tehát teljesen más felhasználásunk van, mint teszem azt egy olyan nagy nyelvi modellt használó real-time alkalmazásnak, ami például egy szövegfelismerésre nekem kiadja a különböző válaszokat vagy találatokat.
3: Hát ugye mesterséges a szó van benne, meg intelligencia. Mesterséges ez azt jelenti, hogy akkor valami, ami nem igazi, nem emberi, mert ugye idáig az intelligenciát azt az emberekhez köthettük, mert persze egy kutya is lehet valamilyen szinten intelligens, de inkább emberre gondoljuk, és akkor itt arról van szó, hogy egy ember, aki létrehozott valamit, és akkor azt egy gépnek átadta, amely utána lemodellez olyan dolgokat, amelyekre előtte csak az az ember volt képes, és végsőképpen most már ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia 1, meg a mesterséges intelligencia 2 létrehoz más mesterséges intelligenciákat, de ha megnézzük, a kreativitás, az ötlet, az alapszándék egy ember részéről indul, és reméljük, hogy ez így is fog maradni, hogy akkor mi leszünk azok, akik hozzuk a végső döntést, gondolom emiatt nincsenek is önjáró autók Európába, holott Amerikában vannak olyan városok, vannak olyan amerikai államok, amelyek teljesen szabadon lehet közlekedni úgy, hogy senki nem ül a kocsiba.
1: Erről van egy teóriám egyébként az önvezető autókról, szerintem azért nem engedték, mert nem akarnak még egy ilyen adatóriást Európában is létrehozni, és azon veszekednek a kormányok, hogy gyakorlatilag ki legyen az adat, amit ugye ezek az önvezető autók generálnak folyamatosan egy közlekedés alapján.
4: Ez a hihetetlen
1: teória.
4: De hogyha már itt tartunk, akkor ez is egy valid kérdés szerintem, hogy környezetvédelmi szempontból és fenntarthatósági szempontból, vízfelhasználás szempontjából, ami ezeknek az óriási adatmennyiségeknek a tárolásának a hűtéséhez szükséges, azzal mi lesz? Mert hogy a víz az véges. Tehát mi játszhatjuk itt a Frankit, hogy mennyi adat és milyen modern és minden milyen szuper, csak hogy majd akkor odaállítjuk a Julit meg a Karcsit, azt fújják?
2: Nagyon trendi ez a téma, hogy AI és mindent az AI-jel oldjunk meg cloudba, meg mit tudom én.
4: De hogy
2: nagyon sokan elfelejtik, hogy ennek fizikai hardware igénye van, igen. És az AI felhasználással olyan hihetetlen módon megnőtt ezeknek a datacentereknek, a adatközpontoknak a karbonlábnyoma, hogy az valami brutál.
3: Feri, ott van nekünk az űr. Rengeteg űr van felettünk. Én szerintem az lesz a következő lépés, hogy ezeket
2: hát
3: oda lövék, és akkor ott hűvös van, hüteni se kell.
4: De ott van egy
3: van
4: rész
3: hely,
4: is. Lehet. Ez nincs oda kitalálva, szerintem előbb-utóbb. Jó, az ötlet alapvetően jó lenne, csak mivel nem így van kitalálva a dolog, és ennek van egy rezgése, és mivel az egész élet, energia és rezgés, és hullámok, hogyha azt megváltoztatják fölül a légkörben, akkor abból is lehet probléma, de nyilván ez a jövő zené meg nem.
3: Hát van még pár bolygó körülöttünk.
4: Gervai utcából fogom megfejteni most.
1: Meg hát ugye az is egy izgalmas kérdés, hogy az űr az kié jogilag. Tehát, hogy ezzel is tudunk.
3: Egyelőre az univerzumi. Aztán azt csinálunk, amit akarunk, mert még nem jöttek a...
2: Ez az aki kapja, Mária.
1: Igen. Jogilag senkié és mindenkié.
3: Így van, így van. Meg nem jöttek más bolygóról ránk szólni, hogy mit keresünk ott,
4: csak
3: meg miért szenezünk. Igen.
2: Szerintem ne várjuk meg.
4: Igen. No, hát ahogy ez tovább gyűrűzik a gondolatokkal és a kérdésekkel, természetesen úgy fogunk ennek teret adni a Digitális Hétköznapjaink podcast sorozatban majd újra. Úgyhogy hamarosan újra vendégül látjuk majd dr. Tóth Judit Lenkét, aki adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, de addig is köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
1: Én is köszönöm.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
5: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
6: Élet öröm zene.
5: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
3: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba.
0: A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
6: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
7: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Sok napsütés lesz, nem futnak be hajók az ukrán Fekete-tengeri kikötőbe az orosz támadásoktól tartva. A pusztító tüzek miatt Franciaországban több mint 10 000 embert evakuáltak. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Az Európai Unió először vezet be büntető intézkedéseket az orosz árnyékflottát segítő hajókkal szemben. A 21. szankciós csomag emellett tartalmazza azt is, hogy 1 évre befagyasztják az orosz olaj árplafonját, megakadályozva Moszkvát abban, hogy profitáljon a piaci megrázkodtatásokból. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az unió tranzakciós tiltó listájára. Nem futnak be hajók az ukrán Fekete-tengeri kikötőbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a Fekete-tengeri szállítási folyosón keresztül exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozottak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Idehaza a kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbeszt mentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. Franciaországban több mint 10 000 embert, köztük sok turistát evakuáltak a Bordeaux-tól nyugatra, mintegy 2000 hektárt felperzselő tűz miatt. 8 üdülőközpontot és 3 kempinget ürítettek ki. A helyenként több mint 40 fokos újabb hőhullám miatt az olaszországi Szicíliában is súlyos a helyzet. A szigeten számos erdőtűz pusztít, amelyek közül a hatóságok szerint sokat gyújtogatás okozott. A sziget középső részén egy település több mint 100 lakóját evakuálták, egy kórház betegeit pedig egy másik kórházba szállították át. Olaszország más régióiból is jelentettek komoly erdőtüzeket.
3: Időjárás.
8: Országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős lesz. A zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üt mindenkinek, hello, a mikrofonnál István Dániel. Már is indul a Manna délután, tulajdonképpen már a hétvégére is hangolunk, hiszen csütörtök van, ilyenkor azért már lehet tervezni a hétvégét, ahogy hallottuk, nem veszed fejszre jelen az időjárás. Mi lesz ma délután? Guns N' Roses és a Swedish House Mafia 3 slágere biztos, hogy érkezik. Az óra sztárjaival indul a délutánunk, aztán majd őrületbe kergetünk a dalokkal, jó értelemben. A Gnarls Barkley, Beyoncé, Casting Crowns ide passzoló témája is érkezik. A végén pedig leöblítjük mindezt egy jó kis időutazással 2007 és 17. Nagy kedvencei érkeznek, majd az akkori slágerista vezetőkkel szórakoztatom a Manna FM hallgatóit, de egyelőre Sam Fenderrel indulunk.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. SMS-ünket már izzítottam, az én kezemben van egészen délután 5-ig. A 0677-1986-ra írhat az, aki szeretne, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi, vagy esetleg valaki lett volna a legutóbbi budapesti koncerten, vagy bármikor Guns N' Roses előadáson, akkor az élményeit is szívesen veszem, hiszen már is ők érkeznek, ők az óra sztárjai, mindig ebben a státuszban egy-egy előadó 3-3 dallal muzsikál, így lesz az a Guns-szal is, mindjárt a Sweet Child O' Mine, a You Could Be Mine, a Terminator betétdala és aztán a Paradise City, úgyhogy jó kis rokkos hangulatban lőjük be a délután kapuját. Hát összegyűjtöttem egyébként néhány érdekességet a Guns N' Roses kapcsán, hát szinte napra pontosan 1987. július 21-én jó néhány éve, közel 40 éve jelent meg a Guns N' Roses debütáló albuma, az Appetite for Destruction, amelyen olyan slágerek sorakoztak, mint a Paradise City, a Sweet Child O' Mine, a Welcome to the Jungle és a Night Train. Így nem csoda, hogy sokan minden idők legjobb lemezének tartják, de néhány érdekességet azért hozok róla. Az eredeti borítója egyébként a lemeznek tök másmilyen volt. Robert Williams egy olyan képet készített, amelyen tulajdonképpen egy ijesztő űrlény és egy széttépet inkben fekvő nő látható. A Geffen kiadó azonban attól tartott, hogy ez elriasztja majd az embereket, ezért végül lecserélték a borítót az Axl Rose karján látható tetoválásra, ami egy keresztet ábrázol a zenekar tagjait szimbolizáló halálfejekkel. Nem lett azonnal sikeres a korong egyébként, a lemez ma már nem hiányozhat egy rockrajongó gyűjteményéből sem, de eleinte nem teljesített túl fényesen. Az első hónapokban mindössze 200 000 példány talált gazdára, és csak egy évvel később sikerült feljutnia a Billboard lemezeladási lista élére, ahonnan el sem mozdult 4 hétig. A Use Your Illusion album néhány dalát erre a lemezre szánták. Sokan úgy vélik, hogy a zenekar tagjait megosztotta a Use Your Illusion-en tapasztalt stílusváltás, de ez nem igaz, hiszen a November Rain, a Don't Cry, a Back of Beach és a You Could Be Mine már az Appetite kiadás előtt megszületett, előbbi kettő pedig csak azért maradt le róla, mert úgy vélték, nem kell több szerelmes dal a Sweet Child O' Mine és a Think About You mellé. Egyszer egyébként már a Guns N' Roses megszületése előtt elkezdte írni a November Rain-t, a Don't Cry-t pedig már azelőtt is játszották koncerteken, hogy boltokba került volna az Appetite. A Welcome to the Jungle klipje miatt figyelt fel rájuk egyébként a világ. Los Angelesben mindenki jól ismerte a Guns N' Roses-t, a világ többi részén azonban már sokkal kevesebben, hiszen a rádiók és az MTV sem játszotta őket. Végül maga David Geffen kereste fel a zenetévét, akik beleegyeztek, hogy egyszer leadják a videót egy hajnali időpontban. Az akció bukásra volt ítélve, de mégis bevált. A nézők követelték, hogy rendszeresen láthassák a klipet, és a rádiók is elkezdték játszani a dalt. A Sweet Child O' Mine lett egyébként az egyetlen number one kislemezdal, bár a Jungle-re sokan felkapták a fejüket, az igazán nagy áttörést ez a kislemez hozta meg, mivel a dal az album vége felé volt, sokan meg sem hallgatták, de miután önállóan is megjelent, a rádiók is folyamatosan játszották, igaz / szólója nélkül, mert azzal együtt túl hosszúnak tartották. A mai napig ez a zenekar egyetlen kislemeze, ami feljutott a Billboard lista csúcsára. Hát akkor nyilván ezzel indul a Guns N' Roses 3-as, már is jön a Sweet Child O' Mine, aztán majd itt lesz a You Could Be Mine, és a végére a Paradise City. A Guns N' Roses 3-asában, itt a 98.6 Manna FM-en. Ők ugyanis az óra sztárjai.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Igazi csúcsidőszak van, ami a vakációt és a nyaralásokat illeti. Hát nem biztos, hogy olyan nagyon bombakártyákat húztak azok, akik most vették ki a szabadságokat. Csapadékosra fordul a következő pár nap, de egyébként hétvégén és addig is lehet számítani napsütésre. Aztán vasárnap már 30 fok lehet, utána 26 lesz a csúcs, és aztán majd állítólag jövő hét vége felé egy újabb hőhullám érkezik, hogy az lesz majd az igazi bomba strandoló idő. Közben egyébként nézem SMS számunkat, Viberes is 0677098-at. Ide várom a közlekedési információkat. Miközben az óra sztárjaival muzsikálunk, ez ugye annyit ez, hogy egy előadó 3-3 dallal érkezik, már is így lesz ez a Swedish House Mafiával is, tőlük is 3 dalt készítettem, majd jön például a Don't You Worry Child. Óriási sikere robbantak be annak idején a könnyű zenébe, és nemrégiben vissza is tértek, majd ennek a gyümölcse indítja az ő hármasukat. Ők egyébként egy népszerű house együttes, 3 DJ alkotja a zenekart, Axel Hetforth, azaz Axwell, ugye Steve Angelo és Sebastian Ingrosso, mindhármuk nevét egyébként szólóból is ismerjük, hiszen amellett, hogy ők ugye kollaboráltak együtt, önálló jogon is rengeteg mindenkinek készítettek már zenéket. Tulajdonképpen a műfajuk a house, a dance, az electro vagy a progressive house és az electro house. Egyszerre 5 kiadónál is vannak, ezt nem tudom, hogy csinálják. Az is lehet, hogy egymás után kötöttek szerződés, de talán a legnagyobb büszkeséggel a Ministry of Sound szerződésük töltötte el őket. 2008-ban alakultak egyébként Stockholmban. Az együttest a 3 DJ alapította. Eredetileg volt egy negyedik tag is, Erik Pritz, de ő hamar elhagyta a zenekart, így csak ők hárman maradtak. Erik Pritz neve ugye a Pop Eradication-ből lehet ismerős, az ugye a Pink Floyd féle Another Brick in the Wall feldolgozását hozta, ezt már szólóban nyomta, tehát ő tényleg rövid ideig volt csak a Swedish House Mafia tagja. Fennállásuk alatt egyébként 2 nagy lemezt adtak ki, bár technikailag is legelső stúdióalbumok válogatás lemeznek is számított. Leghíresebb dalai között ott van a Miami to Ibiza, a Save the World, valamint a Don't You Worry Child, a One című daluk is népszerű szerzemény a rajongók körében. Pályafutásuk alatt egyébként többször koncerteztek is, egyszer jótékonykodtak, hiszen 2012-ben a Sandy hurrikán végig söpört Amerikán, és a zenekar segítséget nyújtott a károsultaknak. A Swedish House Mafia egyébként 2013-ban feloszlott. Aztán 2018 tavaszán a Miami Ultra Music Festival utolsó meglepetés fellépői voltak, ám ekkor még nem lehetett tudni, hogy ez csak egy egyszeri alkalom, vagy egy esetleges visszatérés is a háttérben van. 2018-ban viszont október 22-én a DJ Trio hivatalosan is megerősítette újra alakulását, úgyhogy jelen pillanatban, ha minden igaz, akkor ők léteznek, nyilvánvalóan az ő működésükre is rányomta a bélyegét a Covid járvány, de aztán az alatt is aktívak voltak, például ennek a korszaknak köszönhető a Moth to a Flame, amivel indulunk, aztán majd jön az előbb említett másik két beváskláger, a Save the World és a Don't You Worry Child az óra sztárjaival. Ők a Swedish House Mafia, itt a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM-en a Coldplay érkezik, akik ugye legendás három koncertet adtak 2 éve Budapesten, ami nem csak egyébként zeneileg volt bomba, hanem turisztikai látványosságnak is bizonyult. Akkor jól megugrott egyébként a görbe a külföldieket illetően, akik ide látogattak az országba, és hát valószínűleg nem csak a koncertre jöttek, hanem jól költötték is a pénzüket a különböző vendéglátóegységekben, ezért is jó, hogyha világsztárok is érkeznek Magyarországra. A koncerten is szólt az a dal, amivel folytatom, mindjárt jön a Higher Power.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Már is olyan budapesti látnivalók érkeznek Budapest környékéről, amelyek jó alternatívát nyújtanak a fővárosi látogatásunk alatt a frekventált helyszínek helyett valami mást keresnénk fel. A Villa Budapest gyűjtött össze néhányat ezek közül, ilyen például a Mátyásföldi villatelep. Árnyas fasoraival és elegáns nyaralóival a mai napig őrzi a századforduló előkelőinek világát a 16. kerületi egykori nyaralótelep. Egymást érik itt a szecessziós, a historikus vagy épp az alpesi nyaralókat idéző villák. A valamikori nyaralótelep legtöbb villáját, a vendéglőt, a fürdőt, a áltermet és a templomot Polheim Józsefnek köszönhetjük. A villatelep egyik legszebb és legismertebb példája viszont az egykori olasz szalámigyáros háza, a Dodzi Villa. Ez a Májusfa utca és a Koronafürt utca sarkán álló épület csak úgy fürdik a floreális szezesszióban, tekergő növényi indák, ablakok körüli pihenőpávák, napraforgók és női alakok vannak mindenhol, mindez pedig egy furcsa, áttört sisaktorony koronázza meg. A környéket persze egyedül is felfedezhetjük, de ha az izgalmas részletekre és korabeli pletykákra is kíváncsiak vagyunk, akkor érdemes a kertvárosi időutazó valamelyik sétájához csatlakozni. Irány az Eiffel műhelyház. A kőbányai helyszínen valamikor Európa egyik legkomolyabb vasúti műhelye volt, aminek helyét napjainkban díszletek, jelmezek, opera és balett előadások vették át. Az épület kialakítása önmagában is húzóerő. Feketeházi János hídépítőmérnök tervezte, akinek többek között a Szabadsághidat és Budapest első összekötő vasúti hídját is köszönhetjük. A vasúti szentély ma már az operaház műhelyháza és játszótere. Összesen 9 műhely került ide, és minden itt készül, ami a színpadon bemutatott előadást azzá teszi, ami. Az Eiffel műhelyház terei minden ízükben az ipari jelleget és a kortárs építészetet tükrözik, amik szuperül harmonizálnak az itt tartott előadásokkal. Következő a Walter Rózsi Villa. Ahhoz, hogy Bauhaus stílusú villában gyönyörködjünk, nem kell mindig Budára menni. Erzsébet városban is találunk rá példát. A Bajza utcai épületet Fischer József és felesége Pécsi Eszter tervezte, és tartozik hozzá egy érdekes anekdota is. Walter Rózsi primadonna állítólag örömében sírva fakadt, amikor meglátta a kert felüli látványt. A ház kifinomult, és minden íz modern belső tereiben ma a Magyar Építészeti Múzeum egyik kiállító terét találjuk, ahová érdemes időnként ellátogatni, mert mindig izgalmas tárlatokkal várják a nagy közönséget. Ráadásul az országban ez az első nyilvánosan látogatható modernista villa, kár lenne kihagyni. Bár csak egy ugrása van a turistákkal teli Váci utcától a Verespálni utca, megmaradt egy csendesebb, hangulatos és mégis bohém, minőségi gasztrohelyekkel teli környéknek. Nyilván a jó kávézók és reggeliző helyek miatt is szeretünk itt sétálni, de az utcát szegélyező fasor és a csodás épületek csak emelik a hangulatát. Találunk itt historikus és szecessziós bérházat, a magyar történelmi alakok életnagyságú szobraival díszített épületet, de itt van a titokzatos szerb templom is, amelynek kertjébe érdemes a kapunát belesni. Az utca egyébként 1906 óta viseli a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakja, Veres Pálné születési nevén Benicki Hermin Karolina nevét, ha pedig kultúrára vágyunk, az Adi Emlékmúzeumot is felkereshetjük.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en stílszerűen mondanám, hogy őrült jó óránk lesz, hiszen őrült, krézi slágerek érkeznek pillanatokon belül, szeretnek megbolondulni a sztárok is, erre ékes bizonyíték a Gnarls Barkley féle Crazy, de jön majd Beyoncé, itt lesz egy keresztény előadó a Casting Crowns, a Kiss Teddy Swims és Alanis Morissette őrületbe indító ejtő dala is, az óra pedig a Giant Rooks-szal indul, Máriszól a Somebody Like You.
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Sok napsütés lesz. A kormány áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket szeptembertől. Hőség sújtja Tókiót. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az Európai Unió először vezet be büntető intézkedéseket az orosz árnyékflottát segítő hajókkal szemben. A 21. szankciós csomag emellett tartalmazza azt is, hogy egy évre befagyasztják az orosz olaj árplafonját, megakadályozva Moszkvát abban, hogy profitáljon a piaci megrázkodtatásokból. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az unió tranzakciós tiltó listájára. Nem futnak be hajók az ukrán Fekete-tengeri kikötőbe az orosz támadások veszélye miatt, döntöttek a hajó tulajdonosok. Ukrajna 2023 óta gabonájának nagy részét a Fekete-tengeri szállítási folyosón keresztül exportálja. Az elmúlt hetekben azonban fokozottak az orosz támadások az ukrán mélyvízi kikötők és a nemzetközi hajók ellen. Idehaza a kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az azbeszt mentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek azbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Holnaptól vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozások miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Hőség sújtja Tókiót, egy nap alatt csaknem 500-an kerültek kórházba, és több mint 3600 alkalommal kérték a tűzoltók segítségét. Az ország középső részén több város is 40 fok körüli hőmérsékletet mértek. A Szigetországban a tavalyi volt az eddigi legforróbb év. A legmelegebbet 41,8 fokot a Tókiótól északra lévő Iszaszekiban mérték.
1: Időjárás.
3: Országszerte felhős az idő, a délnyugat és északkelet közötti sávban többfelé esik az eső. Délután fokozatosan csökken a felhőzet, és a gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Holnap az ország északkeleti harmadán lehet záporzivatar. A szél ma és holnap is erős lesz. A zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, holnap napközben 22-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál István Dániel, már is indul az újabb óra, igazi kikapcsolódást ígér az a haddal, amit készítettem, hiszen őrületbe ejtő, őrületbe vívő slágerek érkeznek pillanatokon belül magáról az őrületről. Erre ugye van egy jó szó az angolban, ez pedig nem más, mint a crazy. A Gnarls Barkley nagy sláger érkezik majd elsőként, de itt lesz Beyoncé és a párjával közös Crazy in Love, hozom majd a Crazy People-t, a God Went Crazy-t, és majd egyéb őrültségek is érkeznek, úgyis mondom a részleteket. Egyelőre a Somebody Like You-val indulunk.
1: Mi lett?

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Így a nyár közepén picit fel tudunk lélegezni, nincsen ez a nagy meleg, ami mondjuk egy 3 hete volt, de jön majd az újabb hőhullám, ma egyébként, vagy ma ez idei nyáron viszonylag kevés volt, tehát egy volt ugye a hőkupola, tavaly azt hiszem 6-7 volt az egész nyár folyamán, de persze még csak július közepe van, jövő hét vége felé újból bőven 30 fok felett lesznek a maximumok, addig viszont alig érjük azokat el, hétvégén lehet majd ilyen 27-28 fok, napsütés is várható, de egyébként bármikor lecsaphat ránk egy jó kis üsítő zápor zivatar, nagy szükség van ugye, azt halljuk a híradásokban a csapadékra. 0677-1986, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom a közlekedési információkat, ha valaki autóban hallgatja, a kedvenc rádióját küldje el nekem, az infót ott továbbadhassam a többieknek. Egyébként őrült jó óránk van, és most tényleg ezt szó szerint kell érteni, hiszen crazy slágerek érkeznek, már is a Gnarls Barkley formáció, első körben Beyoncé, aztán majd egy keresztény kortárs előadó a Casting Cross, de hozom majd a Kiss klasszikusát is, és lesz mindjárt a Crazy Crazy Nights, jó kis emlékeket beindítva. Hát a Gnarls Barkley kétségkívül nagy slágere ez a dal volt, ők egyébként egy Grammy-díjas két főből álló amerikai együttes. CeeLo Green hangja abszolút felismerhető, bár akkor még úgy nagyon nevesíteni nem tudtuk, amikor meghallottuk ezt a dalt, ő azóta ugye fényes karriert futott be, olyannyira, hogy már sztárokat is felfedez különböző tehetségkutatókban. A csapat másik tagjában egyébként DJ Danger Mouse, eredeti nevén Brian Burton, ő azért annyira fényes szóló karriert a feloszlás után nem nagyon élt meg. Még egy albumuk volt egyébként a Crazy tartalmazón kívül, és aztán fel is oszlotta a formáció. Aztán majd Beyoncé érkezik hozzánk, aki ugye abszolút rekorder, Alison Moeta itt összította le egyébként az első helyről már, ami a legtöbb Grammy-díjat birtokló nőt illeti, szinte nem tud olyan smit csinálni, ami ne hozna neki arany gramofon szobrocskát. Jól behúzta a váratlant, nem is olyan régiben, amikor ugye texasi lányként egyébként country albumot jelentetett meg, hát nem az az ő műfaja, de bizonyította, hogy egyébként az is tök közel áll hozzá. A Texas Hold'em volt arról a nagy sláger, és ez is Grammy-díjat ért. Azóta pedig már elég nagyok a gyerekei, hát olyannyira, hogy a Jay-Z-vel közös lánya még a koncerteken is felszokott lépni, ő inkább egyébként a tánc műfajában remekel, mint sem az ének hangjával. Beyoncé különben hosszú utat járt be, hát az apukája találta ki, hogy sztárt szeretne faragni a kislányából, úgyhogy már gyerekkora óta énekórákra járatták, és aztán meg is alapították a Destiny's Child formációt, akkor még azért annyira nem volt biztos, hogy mi lesz Beyoncé-ból, úgyhogy két másik remek énekesnőt tettek mellé, és aztán szépen ott képezte magát, tanulta a showbizniszt, hogy aztán szóló karrierben csaphasson, ami aztán meghozta neki a számtalan elismerést, Grammy-díjat. A végére pedig majd egy keresztény kortárs előadó érkezik, ők a Casting Crowns, akik egyébként a keresztény rock műfajában remekelnek, 1999 óta léteznek, akkor Mark Hall, a lelkipásztor alakította ezt a bizonyos csapatot az ő hit közösségéből. Tulajdonképpen a tagok jöttek, mentek, változtak, de igazából ők vannak, és abszolút istent igenlő zenét játszanak. A Crazy People is ilyen Grammy-díjjal is jutalmazták egyébként őket. Külön műfaj van különben a keresztény Grammy-re is, meg van keresztény Billboard slágerista is, ahol ezek a dalok igazán remekelnek. Ők érkeznek tehát Crazy, Crazy in Love és Crazy People, aztán majd újabb 3 Crazy a következő körben, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó szünidőt kívánok mindenkinek, vagy jó nyaralást. Azért annyira nem veszett fejszennyere ez a dolog. A Balaton is tök jó hőmérséklettel úszható. Hát eléggé alacsony a víz, de ilyen 30 fok körüli hőmérsékleteket méretünk ezen a héten is, úgyhogy nem annyira rossz, hogyha valaki most van szabadságon. A külföldi helyzet az ugye teljesen más. Jövő héten egyébként már hétközepe szerdától körülbelül 30 fok feletti hőmérséklet értékek várhatóak. Most már előrejelzik az újabb hőhullámot, úgyhogy a jövő talán szabadságon lesz szempontjából még jobb lesz. Nálunk őrült jó slágerek szólnak, és most tényleg szó szerint értendő mindez. Már is a Crazy, Crazy Nights, a God Went Crazy, és aztán majd egy sima Crazy Alanis Morissette-tel. Hát egy klasszikus érkezik már is a Kiss-től, olyan jó visszaidézni ezeket a dalokat, tényleg szerintem sokunk gyerekkorát meghatározták. Hát a Kiss egyébként az egyik legmenőbb rock csapat, akiknek ugye védjegyük az volt, hogy festett arccal léptek fel nagyon sokáig, aztán később ezt elhagyták. A fellépő ruhájuk is egyébként megér egy-két szót, ez a védjegyükké vált az évek folyamán. Az első három albumuk egyébként nem lett sikeres, de a 75-ben megjelentő live koncertlemez kiadása után az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb zenekara lett a Kiss. Az együttes fénykorát a 70-es évek közepén is végén élte, elsősorban showszerű koncertjeiknek köszönhetően, amelyeknek többek között részét képezte a pirotechnikai elemek használata, a vérköpés és a tűzfúvás, 12 méter magasra felemelkedő dobok vagy a gitárt kilövellő rakéták. Menő csapatról van szó. Aztán majd Teddy Swims érkezik, hát ő sokkal frissebb darab, a könnyű zenét illetően néhány éve bukkant fel, 2019 és 20 folyamán a YouTube csatornájára pakolta ki, hát akkor még a feldolgozásokat. De egyébként sok stílus közel áll hozzá, az R&B, a soul, a country és a pop is abszolút műfaja. 2023-ban vált ismerté a Loose Control című kislemezével, amely világszerte több országban is a top 10-ben szerepelt. 2024-ben pedig az amerikai Billboard Hot 100-as listájának élére is került, hát azóta szépen beindult az élet Teddy Swims-el. Nagyon sokakat megihletett a zenéje, és dolgoztak is vele együtt, így például Marvin Gaye, Stevie Wonder és Al Green. Swims családja futballrajongó volt, már 10 éve focizott, amikor a Salem High School második évében az egyik tanára azt javasolta neki és néhány csapattársának, hogy jelentkezzenek egy musical színházi órára. A tanár azt is mondta, hogy csatlakozzon a kórushoz. Swims az előadás iránti szenvedélyt a középiskolai színházban szerzett tapasztalatai révén fedezte fel, ahol olyan musicalekben játszott, mint a József és a Színes szélesvászú álomkabát, valamint Shakespeare darabokban is szerepelt, de hát ez még mindig csak a gyakorlás része volt, aztán jött a YouTube, és aztán fedezték fel. Először egy Journey átdolgozással indult a sikert jelentő deszkákra, ez volt a Don't Stop Believin', és aztán jöttek az önálló slágerek. Ez viszonylag új, amit most hozok tőle, de hát ez vág nekünk témába, a God Went Crazy, és aztán majd a végére Alanis Morissette érkezik hozzánk, aki abszolút uralta a 90-es éveket. 1996-ban az MTV legjobb női videoklip kategóriájának fődíját is elnyerte. Hát a dala kapott hideget, meleget, a dalszöveg miatt számos kritika érte, hiszen ha jobban belegondolunk, az esetek, amelyekről dal szól, forgalmi dugó, amikor késésben vagy, 10 tonnányi kanál, amikor egy késre van szükség, az álompasi, majd később a feleségek megismerése, a szószoros értelmében nem iróniát jelentenek. Ez volt ugye az ironic. Egy interjúban még viccesen rá is kérdeztek az énekesnőnél, hogy időközben megtanult-e az irónia szó jelentését. Ettől függetlenül egyébként a dal bomba volt, a videoklipjének sikere pedig vitathatatlan. Most egy ritkábbik számba menő dal érkezik tőle mindjárt, a Crazy, de egyelőre a Kiss-szel indulunk. Itt a 98.6 Manna FM.

0: itt a 98.6 Manna FM-en nem áll meg az őrület, csak most már nem kizárólagosan crazy az agy őrült szágerek érkeznek, hanem abszolút jó beindító munka közben is, szünidő közben is jól hallgatható, táncolható dalok jönnek. Hát olyannyira, hogy egy igazi parti himnusz készítettem be, ezzel egy megállás nélküli zenei blokk startol majd a programajánlatok után. Jön az LMFAO és a Party Rock Anthem.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM.
2: A budapesti régió legjobb programjai.
0: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapiből inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
1: Élet, öröm, zene.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel, izgalmas kis délutánunk volt, sok minden volt már, de még időutazás nem, úgyhogy be is lőttem 2 évet az időgépnek. Megyünk 2007-be és 17-be, szokás szerint az akkori slágerista vezetők jönnek. Így kerül étekbe mindjárt Travis és a Closer, de jön egy igazi ritkaság a Good Charlotte-tól, 2017-ből pedig már hazai formáció is jön, a Honey Beast és a Védtelen. Egyelőre egy modernkori reggae dal indítja az órát, a Magic jön majd és a Rude.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a kellemes nyári idő. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítéshez. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek aszbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A hévízi tóba fulladt egy német férfi. A baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, jelentette be az Afrikai Járványügyi Hatóság. Az ország keleti részében május 15-én hirdették ki a járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző vérzéses lázzal járó ebola mostani vírus variánsa ellen egyenlőre nincs kezelés. A hivatalos tájékoztatás szerint már csaknem 2500 fertőzött van, de a járvány valódi mérete akár a 4-szer is lehet.
0: Időjárás.
2: Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, remélem ezt a 60 percet még együtt töltjük el. Hiba lenne kiadni, mert hogy jönnek már is évspecifikusan, a legnagyobb slágerek 2007 és 17 terítéken majd startol az időutazás. 2007-ben a slágeristák éréről a Travis zenél majd, meg itt lesz a Good Charlotte, 2017-ből pedig hozom Reg & Bowment és a Honey Beast 1-es slágerét, de majd elhelyezzük magunkat az időben néhány infó segítségével is. Jó kis nyári hangulattal indul az óra, már is szól a Magic féle Root. Jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, már abszolút jó hangulattal, szinte a hétvégére angolva, hiszen holnap megint péntek van. Hát szerintem nyugodtan lehet bármi nemű szabad terült tervezni, lehet, hogy egy-két futózápor zivatar lesz, majd de még akár a strand is beleférhet. Közben nézem SMS számunkat, a 0677986-on, meg a BKK híreit is, hogy össze tudjam fésülni egy jó kis közlekedési írblokkát. Hamarosan. Egyébként mi is közlekedünk, tulajdonképpen csak visszafelé az időben, 2007 az első célállomásunk, onnét majd három slágerista vezető érkezik. Itt lesz majd a Travis Féle Closer, a Good Charlotte és az Alpha Beat egyes slágere. 2007-ben egyébként június 29-én kezdődött meg az első iPhone-ok értékesítése, ekkor még nem sejtettük, hogy mit fogunk a kezünkben, hogy ezzel el is kezdődik az első iPhone-okkal az okos eszközök forradalma, pedig így lett, hát gondoljunk csak bele, egyébként már a biológusok is, meg akik ezzel foglalkoznak, megállapították, hogy az ujjaink funkciója teljesen megváltozott, ugye a hangsúly a mutatóról a hüvelykújra terelődött, illetőleg komoly gerinc problémákat okoz az, hogy a nyakunk állandóan a fejünkkel lefelé néz, mert a telefonunkat bámoljuk, de hát minden egyébként átalakult. Nagyon sokan, amikor leesett az idei, meg a tavalyi nagy-nagy hó, és a gyerekek kimentek a játszótérre hógolyózni, akkor mondták, hogy egészen ilyen 2006-os hangulat van. Hát azért 2006-os, mert 2007-ben jöttek az okos eszközök. Július 20-án Magyarországon megdőlt a hőségrekord. A Kiskunhalason mért 41,9 Celsius-ok volt a valaha mért legnagyobb érték az ország területén. Október 5 és 7 között pedig Budapesten negyedik alkalommal rendezték meg a Rubik kocka világbajnokságot, amelyen a magyar csapat igen remekül muzsikált. Már is a Travis formáció hozzá a hangulatot, az egy-egy dallal sokkal jobban ki tudunk kötni egy-egy évben. 2007-ben ment nagyot tőlük a Closer. Hát ők elég sokáig egyébként engődtek-lengődtek, mire megtalálták mind a hangjukat, mind a nevüket. Eredetileg Running Redként nyomultak, aztán utána felvettek egy másik nevet, a Glass Onions-t, és aztán ebből lett végül a Travis. 91-ben lett meg egyébként a végső felállása a csapatnak, és onnantól fogva tulajdonképpen töretlen a siker. Britpopnak nevezhető a stílusuk, ugye ennek köszönhetően vált óriási népszerűséggel, fantasztikus bandával az Oasis és a Blur együttes is, és például egyébként a Coldplay és a Kinformáció a Travis-t is meg szokta említeni, hogy az ő dalukon nőttek fel. Aztán majd a Good Charlotte érkezik, akik többször megjárták a szigetet, Amerika egyik legismertebb új generációs bandájának számítanak, védjegyük a dallamos, feszes tempójú pop-punk zene. A zenekar nevét egyébként Carol Beach York Good Charlotte The Girls of Good Day Orphanage című mesekönyve után kapta. Benji és Joel Maddonra a 2000-es évek elején figyelt fel a világ első számú zenecsatornája, az MTV, amely valódi ikonnál formálta a testvérpárt, akiknek élete azóta is a kamerák előtt zajlik. 2007-ben már az I Just Wanna Live-vel mentek óriásit, és aztán majd egy nagyon jó kis temperamentumos dal érkezik az Alpha Beat-től, ez lesz majd a Fascination pillanatokon belül. Hát ők is egyébként abszolút lenyomatai ennek a korszaknak, és hát nagyon sokat köszönhetnek például annak, hogy Amy Winehouse és Lady Gaga is egyszer-egyszer kiválasztotta őket, hogy előzenekarként muzsikáljanak előttük, és hát így maguk mellé tudták állítani az előbb említett két énekesnő rajongó táborát. Nagyon jó a Fascination videoklipje, az akkori divatnak megfelelően tök színes ruhákban ugrabugrálnak az előadók benne. Szóval a Kotta, Travis Closer, Good Charlotte és Alpha Beat 2007-ből itt a 98.6 Manna FM-en.

De 98.6 Manna FM életöröm zenékel, SMS-ünk működik aktív, én nézem délután 5-ig, várom a közlekedési információkat, vagy hogyha valakinek lenne 2007-ből vagy 17-ből személyre szóló élmény, akkor küldje el. Emlékezzünk együtt, hiszen ez a két célállomás az időutazásban. Most már a későbbi év 2017 terítéken, az majd Reg & Bone Man-nel, a Honey Beast-tel és Robin Schulz David Guetta közös dalával, a Shed a Light-tal idézzük meg. Hát akkor 2017-ben, január 20-án iktatták be először Donald Trumpot, az Egyesült Államok elnökét, akkor ő volt a 45. a sorban, azóta pedig már ugye duplázott. Május 13-án a Salvador Sobral által képviselt Portugália nyerte a 62. Euróvíziós Dalfesztivált az ukrán fővárosban. Minket Pápa Jóci képviselt, és igen előkelő 8. helyet szerezte meg a fesztivál 26 fős döntőjében. 2017 egyébként a globális mérések kezdete óta a föld második legmelegebb éve, az átlaghőmérséklet 14,7 Celsius fok volt, ami 1,2-vel magasabb az iparosodás előtti átlagnál, és igazán nagy sikereket értünk el a filmvilágban ebben az évben. Többről 18-án Enyedi Ildikó Testről és Lélekről című nagyjátékfilmje nyert el az Aranymedve díjat Berlinben, és február 26-án a 89. Oscar gálán a legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában Oscar díjat nyert Deák Kristóf kisjátékfilmje, a Mindenki. Már is a Reg & Bone Man érkezik, aki 2017-re már a figyelem középpontjában állt, ő ugye a Human-nel robbant be a köztudatba, és aztán erre még rápakolt a Grace-szel. Rory Graham az eredeti neve, és 85-ös születésű. Azt olvastam, hogy 19 évesen apja buzdítására kezdett blues dalokkal foglalkozni és fellépni a szülővárosában, 2012-ben pedig már kiadta az első középlemezét, tehát az még nem hozta meg számára azt az átütő sikert, ami 2016-ban viszont bekövetkezett, köszönhetően a Human-nek. Aztán majd a Honey Beast érkezik, és a Vétteren Tarján Zsófi és csapata nagyjából az Euróvíziós Dalfesztiválnak a dalnak jelölő műsorában szerzett igazán nagy népszerűséget. Meg is kérdezték Zsófitől egy interjúban, hogy mi volt az a pillanat, amikor egyrészt már elhitte, hogy ez egy működőképes történet, meg amikor érezte a sikert, és azt mondta, hogy ez az volt, amikor felléptek ebben a műsorban, és másnap már felismerték őket az utcán. Hát nem ők képviselték az Eurovízió Magyarországot, de tényleg ez egy óriási dobbantó volt, és azóta megtöltik bőven évente a Budapest Parkot, meg egyéb fesztiválok közkedvelt zenekara is a Honey Beast, mindjárt a Vételen érkezik, és aztán majd korunk két legmenőbb DJ-je, Robin Schulz és David Guetta, de egyenként óriási sikereket értek már el, ugye David Guetta a kamaszkora óta szerepelt a köztudatban, a White Sensation Partiknak köszönhetően futott óriásit, és hát Robin Schulz is egyébként a világ legmenőbb DJ-je, apukája is egyébként lemezlovas volt, anyukája pedig az éjszakai klubok vezetésében vett részt, így Schulz már tulajdonképpen 14 éves korában elektronikus zenéket kezdett el készíteni a laptopján, és aztán később saját teltházas rendezvényeinek házigazdája és fellépője lett. Amikor szerintem mi itt Magyarországon először hallottuk a nevét, az 2014-ben volt, amikor Mr. Props Waves című dalának remixét készítette el, aztán 17-ben pedig már a világ legmenőbb másik DJ-vel közösen kollaboráltak. Ennek eredménye a Shed a Light, majd az érkezik harmadikként, de egyelőre Grace Reg & Bone Man-nel 2017-ből itt a 98.6 Manna FM-en.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
3: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél. Összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul reményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természeteme különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: 98 pontot Manna FM életöröm zenékkel, István Dániel búcsúzik. Szerintem jó kis délutánunk volt, jó lesz a holnapi is, annál is inkább, mert már a hétvégi egyében találkozunk, majd délután 2-től. Addig is érdemes minket választani, jobbnál jobb műsorok jönnek, és maradnak az életöröm zenék is. Jó szórakozást hozzájuk!
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
6: Folytatódik a kellemes nyári idő. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszt mentesítéshez. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátószolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbesztmentesítéshez, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, ebből azok a települések kaphatnak majd forrásokat, amelyek aszbeszt térképpel rendelkeznek és garanciát vállalnak arra, hogy rendszeresen mérik a határértékeket, és erről 3 havonta jelentést adnak a kormánynak. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig azt írta a Facebook oldalán, hogy a vényköteles gyógyszerek áfamentessége különösen azoknak jelent segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelnek kiváltani. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak. A Hévízi tóba fulladt egy német férfi. A baleset még kedd este történt. A 41 éves fürdőző tiltott helyen bement a kifolyó csatornába, onnan átmászott az út alatt a tóba, majd úszás közben elmerült és a vízbe fulladt. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos. Olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem lehet felismerni. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Már több mint 1000 halálos áldozata van az ebola járványnak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, jelentette be az Afrikai Járványügyi Hatóság. Az ország keleti részében május 15-én hirdették ki a járványt, amely gyorsan átterjedt a szomszédos Ugandára is. A rendkívül fertőző vérzéses lázzal járó ebola mostani vírusvariánsa ellen egyenlőre nincs kezelés. A hivatalos tájékoztatás szerint már csaknem 2500 fertőzött van, de a járvány valódi mérete akár a 4-szer esze is lehet.
4: Időjárás.
6: Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
2: Manna hírek.
4: Manna

0: is Oman Nahi.
1: Hey everyone, I'm Joel Vaughn, and I'm excited to share the story behind my song, Testify. Right now, I'm still waiting. This song is deeply personal.
2: Ez a dal mélyen személyes, a saját utamból és a hihetetlen történetekből született, amelyeknek tanúi voltam. A dal azokon a pillanatokon való elmélkedésből született, amikor elveszettnek érezzük magunkat, de aztán Isten tagadhatatlanul megjelenik. Egy dalt akartam írni arról az egyetemes elhívásról, hogy megosszátok, mit tett Isten az életünkben. Hogy minden részét, jót vagy rosszat, magadénak tudd, és látod az ő kezét munkálkodni. Ezt a dalt két hihetetlen társszerzővel, Ross Kinggel és Kobival írtam, és az élet küzdelmeivel kapcsolatos őszinteségük segített formálni a történetet. Azt akartuk, hogy a dal őszinte legyen a küzdelemről, de mindig a reményre mutasson. Ez a nyers őszinteség még erőteljesebbé teszi a bizonyságtételt. Nem csak a hegycsúcsról szól, hanem arról is, hogyan jutottál el oda a völgyön keresztül. A fő üzenet egyszerű. Ne tartsd meg magadnak a történetedet. Mindenkinek van bizonysága, még akkor is, ha még nem is veszi észre. Lehet ez egy drámai megtérés, vagy Isten csendes hűsége. Amikor ezeket a történeteket megosztjuk, Istenre mutatunk, megmutatva másoknak, hogy ő valóságos, aktív és mélyen törődik velünk.

Amikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác, ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna morzsa.
2: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mélyhűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Élet öröm zene.
0: Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és

0: Manna Hit.
1: Hey, this is Paul McClure, and you're listening to I Belong to Jesus. You're my shepherd, you're my keeper, my wife Hannah and I started writing this song in 2020.
2: 2020-ban a feleségemmel elveszítettük a kisbabánkat. Akkor el sem hittük, hogy ez velünk történik. Hanna intenzív osztályra került, és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Félelmetes volt, de tudtuk, hogy ezzel szembe kell néznünk. És akkor kezdtük el megírni ezt a dalt. A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy nem fél, mert Isten vele van. Azokban a hihetetlenül nehéz napokban ezt a dalt Hanna mentőövnek használta. Az életünk útján nem kell figyelmen kívül hagynunk a félelmeinket, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk. Látom és érzem én is a félelmet, de tudom, hogy Jézus az identitásom. Szóval remélem, hogy miközben hallgatod ezt a dalt, telve leszel bátorsággal és bizalommal, mert Jézushoz tartozol.
1: Because we belong to Jesus.

0: Manna morzsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
2: Kiszél.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
3: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el. Folytatódik a kellemes nyári idő. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. Tűzszerészeti munkálatok miatt hajnalban lezárják a Margit hidat Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Az illegális migrációról, az embercsempészek elleni küzdelemről és a határmenti ingázók helyzetéről tárgyalt Bécsben a magyar belügyminiszter osztrák kollégájával. Posvai Gábor és Gerhard Karner egyetértett abban, hogy a határokon átnyúló bűnözés ellen szoros nemzetközi együttműködésre van szükség, és folytatják az embercsempész hálózatok felszámolását célzó közös műveletet. A két miniszter megállapodott abban is, hogy biztosítani kell az 50-60 ezer határmenti ingázó zavartalan napi közlekedését. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Túrázás közben meghalt egy magyar fiatal Ausztriában. A 18 éves fiú szerdán két társával az Innsbruck feletti Nordkett-hegységben túrázott, de közben a navigációs alkalmazás leállt és eltévedtek. Egy ideig még próbáltak eljutni a csúcsra, de végül 2300 méteren visszafordultak. A szerencsétlenül járt fiatalember ereszkedés közben zuhant le a meredek, sziklás terepen, holttestét és két társát a hegyi mentők hozták le. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Péntektől vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek.
3: Időjárás.
4: Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, tudjátok, hogy ki a vendégem, hiszen már felkonferáltam, még egyszer mindjárt bemutatom, de a kérdés most lesz érdekes. Akkor megérkezett, megkérdeztem, hogy kocsival jött-e. Azt mondta, hogy hát nincs sok siet, tehát nem jött kocsival. Ó, hát mondom, így könnyű sörözni, bárhol is, bárkivel mész. Nincs az a gond, hogy ki vezet. A vendégem Kovács Gábor, maláta. Azt a malátát azt hozzá szokták mondani?
2: Én azt elrontottam, amikor elkezdtem csinálni ezt a szakmát, amennyivel az újságírást adnak tekintjük.
1: Az.
2: Lemaradt ez a név. Aha. Mert hát ez egy Kovács Gábor jó néhány van. Jelenleg is van egy Kovács Gábor a HVG-nél, és mivel én is publikálok időnként a HVG-ben, rendszeresen az ő fénykép alatt jelenik meg a cikkem. De mondjuk én már nem csinálok ebből, hogy mondjam, hiúsági kérdést.
1: Hát amikor mi megismerkedtünk, én tagja vagyok egy Facebookon egy csoportnak, a Csesörök barátai. Nagyjából 2-3 éve csatlakoztam, és nagyon-nagyon-nagyon tetszik az, hogy nem rajongói, hanem barátai. Ugye az ember barátja a sörnek, főleg a Csesörnek. Ugye azért vagyunk itt, hogy picit erről beszélgessünk, arról a kultúráról, ami ezt a sörívást, a Csesöröket áthatja. Nekem van egy ilyen sokat használt mondásom, bárhol mondom a világban, hogy a sör az cseh. Szerintem, és minden ezután jön. Gondolom, ebben nem vitatkozunk azért. A világon a legjobb sörök azért Csehországban készülnek, vagy nagyon sok jó sör ott készül.
2: A világban nagyon sok jó sör készül. Azt hiszem, Kelet-Európában talán pontosan a varsói, vagy a KGST-nek köszönhetően a második világháború után elsősorban a csesör volt az, amelyik elterjedt. Hiszen még emlékezhetnek a korosztályunk beliek, akik ugye a 70-es, 80-as években vásároltak sört, hogy izgatottan keresték a zöld üveges kőbányai.
1: Igen, volt egy ilyen.
2: És többé-kevésbé ott hevertek a Primátor, a Pilsner Urquell, a Verresgrüner, a Radeberges. Magyar sörre vágytak az emberek, nevezetesen a kőbányai szalon, és a, mi volt a harmadik, a Borsodi. Uh-huh. Ugye ez volt a nagy szám, tehát a
1: mondjuk ezt a zöld üveges legendát, aki nem tudja, mi pontosan mi is az, miért keresték az emberek a zöld üveget?
2: Hát a furcsaság az, hogy teljesen önellenmondásba keveredtek, ugyanis a zöld üveg táborok sem szűri meg olyan jól a fényt, tehát hogyha kirakjuk a napra a zöld és a barna üveget, akkor a zöldben levő sör hamarabb fog megromlani. Uh-huh. Úgyhogy ez én a Fradi rajongásnak tudtam be. De ez abszolút nem, ennek nem jártam utána, nem volt semmiféle.
1: Na abban a korról, amikor beszélsz, abból a korból, hogy én emlékszem, már gyerek voltam akkor, volt egy csesör különlegesség, ilyen címkék voltak, tehát nem volt még, tehát volt már csesör, holott Csehszlovákiából jött annó ez az egész. Mégis mi lehet az, hogy utána a csesörnek ilyen kultusza lett, hogy nagyon sokan rajongói a csesörnek? Mi lehet a titka? Nyilván már sokszor megkaptad ezt a kérdést, hogy mi a csesör titka?
2: Hát egyrészt ugye, amit te említettél, ez a cseh sörkülönlegesség, az volt szlovák sörkülönlegesség is, ez attól függ, hogy melyik gyárból hozták tartályba. Ezt itt fejtették le, itt hordozták, vagy itt palackozták. Az, hogy a csehsörre kialakult egy ilyen rajongása, arra elmondanék egy jó példát, hogy azért ez nem... Az a történet lényege, hogy volt egy olyan újság, az volt a cím, hogy KP, nem tudom, ismerős, nem ismerős. Ők azt a Ringier-nek volt az első magyarországi lapja, és én ebben elég rendszeresen publikáltam, és az egyik alkalom, amikor tüldögéltünk a Sebőklaci barátommal a szerkesztőségbe, oda jött a, nem akarom mondani a nevét, a rovatvezető, és mondja, Lacikám, kéne valami guide. Hát mondta a Sebőklaci, hogy hát ő neki abszolút nincs ideje, de itt van a Gábor, majd megírja neki. Életemben először láttam a Sebőköt is, meg a rovatvezetőt is, és azt mondja, meg tudod írni? Mondom, meg. És miről írsz? Kérdezte a nő. Mondom, írok egyet Prágáról. Ez 1994. És akkor így a nő így meghökkent, és ránézett a Sebőkre, és akkor azt mondja, Laci, ez valakit érdekel? Szóval azért mondom, hogy én a 80-as években kezdtem el Csehországba járni, nem nagyon hallottunk mi azért magyar szót. Tehát ez a fajta őszinte rajongás a csehsör iránt bennünk, meg a barátaimban megvolt, mert mi ugye már jártunk ki, meg itt nem ittunk kőbányait, de ez a fajta rajongás azért inkább azt mondanám, hogy a 90-es évek vége fele indult. Mert ugye volt egy rövid szünet, amikor a rendszerváltozás bekövetkezett, akkor nagyon sokáig nem lehetett csesört kapni. Tehát nem volt export, vagy nem volt import, nem volt behozatal, vagy csak elvétel. Tehát nagyon nehéz ügy volt. Nem megszűntek ugye azok a Monimpex, meg akik behozták ezeket a különböző export-import vállalatok. Úgyhogy kényszer helyzet volt, mert akkor először egyébként a német csörök jöttek be, mint a Bitburger, a König Pilsner, a Veltins, Feltins. Szóval ezek, és akkor volt, rájöttek, hogy működik a dolog, ugye, és akkor egyre többen jelentek meg, és akkor valahol elindult a csesörnek a behozatala is, de ez inkább annak volt már a következménye, hogy ezek a cégek valamilyen módon a tulajdonosoknál fogva kapcsolódtak egymáshoz. Ahogy most az Azahi, ugye ez egy japán. A tulajdonos a Dreyernek és a Pilsner Urquellnek egyaránt. Ugyanígy működik, ugye a Staropramen és a Borsodi. Tehát amint ezek a nagy cégek elkezdték hozni, akkor jelent meg Magyarországon egy ilyenfajta, mondjuk így, hogy dömpingben hozzáférhető bárhol, kis falvakba és általában azért valamilyen csesőr.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, picit belenőzünk, már a történelemről van szó, a csesőrnek is történelme van itt Magyarországon, és innen folytatjuk a beszélgetést Kovács Gábor Malátával. Én hozzámondom Malátát, nem baj? Kovács Gábor
2: Malátával.
1: Én örülök,
2: ha hozzárakon.
1: Oké, innen folytatjuk hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Hát szívem szerint most itt söröznék én Kovács Gábor Malátával, de nem tehetjük, mert ugye mind a ketten most ugye, legalábbis én most munkaidőben vagyok. No, mennyire köszönhető például a cseh irodalomnak, a cseh filmművészetnek az, hogy ilyen népszerű lett a cseh sör. Ugye azért a Csehország, a cseh lakosok, a cseh emberek, a cseh hölgyek viszonya is teljesen más a sörrel, mint mondjuk itt Magyarországon. Tehát mennyire van a háttérben ez a vonal is felsejlő módon? Mit gondolsz?
2: Hát én azt gondolom, hogy ez így szépen lassan kialakult, és erősen kapcsolódik ahhoz, hogy elkezdtek az emberek Csehországba járni. Tehát ennek a dolognak, ami régebben nem volt annyira izgalmas Csehország.
1: Átmentünk gyerekeink,
2: megvoltak a gyönyörű kastélyok, ugyanúgy megvoltak a régien lepusztult városok. Tehát amikor 88-ban jártam Cseszki Krumlovba, gyakorlatilag ott nem volt olyan épület, aminek ne omladozott volna a vakon.
1: Azért én voltam ott persze jó pár éve, de már amióta ez a turista gyárat működik. Érdekes lehetett akkor, 88-at mondtad?
2: 88. Rászúton voltam, úgyhogy tudom.
1: Oda mentél Rászúton.
2: Igen. Nem egy ilyen nagy cseh körút.
1: Mi volt az, egy kisváros volt, egy ilyen düledező házakkal?
2: Igen,
1: semmi,
2: egy
1: turista szint
2: kicsi
1: alig.
2: Város volt. Úgy tudta végigmenni a fő utcáján, hogy két emberrel találkoztak, akikre ráköszönt az ember, egy dobrigyeny.
1: Hát ma pedig totálisan ellenkező, hát a japánoktól kezdve
2: ugye
1: mindenki.
2: Ugye ez a túlturizmus, de ez egészen
1: más téma. Maradjunk a sörnél.
2: Hiszen a Károly hídon sem lehet átmenni, hiszen a legnépszerűbb, egykor legnépszerűbb kocsmák, mint a Ufrekú, a Fekete Ökör, a Kaliha, ezek mind gyakorlatilag egy Mátyás Pince-szerű ilyen népszerű helyek lettek. Tehát igazán turista helyek. Én egyszer írtam is, hogy nem lehet olyan jó dolog prágainak lenni, mert a kedvenc helyeikről túrták ki
1: itt
2: őket. Volt.
1: Ez olyan, mint itt csak zárja, mint mondjuk Magyarország, vagy Budapesten a Széchenyi fürdő. Ha nem akarsz találkozni külföldre, illetve csak külföldre, akkor hajnalba kell menni, mikor nyit reggel, mert különben kézben van zárva. Az Ufrekú egyébként többször voltam Prágában, de idén jutottam el először, osztály találkozót tartottunk hol máshol Prágában, kitaláltuk, és csalódtam a helyben nagyon. Nem a sörében, hanem abban a mikrózott sült oldalasban, amit letettek elém. Tehát ez a túlturizmus, Mátyás Pince, ezzel megmagyaráztál mindent, tehát ezt kerülni kell. Viszont rengeteg jó söröző van ott azért. Csernaszabó András, aki ugye egy kortárs író kollégánk, gyakran csinálja ezt a barátaival, képzeld, hogy felszáll a Prágáig tartó vonatra, vesz szobig jegyet, retúrjegyet, beül az étteremkocsiba, és elsörözgetnek, beszélgetnek, és visszanek, mert csesőr csapolnak. Ugye az, hogy a csesőrök barátai a te csoportod címe, ez fontos. Mit jelent a sörívás tulajdonképpen? Az egy baráti dolog, ugye ez nem csak szomjoltás, nem az alkohol szeretete, az egy valami közösségi tevékenység, nem? Együtt sört inni.
2: Hát erre a saját példámon tudom mondani, én nem szoktam otthon sört inni. Tehát úgy, hogy egyedül, jó, nem azt mondom, hogy soha az életbe, de alapvetően minimum a feleségem kell hozzá.
1: Értem.
2: Tehát az, hogyha én egyedül vagyok ott, és ülnek a hűtőbe a sörök, akkor sem feltétlen rángatom el. Viszont nagyon szomorúan konstatáltam, hogy a környék összes kocsmája bezárt az elmúlt 10 évben, összesen egy darab maradt.
1: Az baj, mert ez egy közösségi hely volt. Ugye az a falu, most ilyen Pestről beszélgetünk, az a falu, ahol nincsen kocsma, hát ott már élet sincsen tulajdonképpen.
2: Hát egyrészt ugye nincsen élet, másrészt pedig nagyon megváltoztak a szokások. Ugye a boomerek, meg a baby boomerek még nagy kocsmajárók, ez világjelenség, tehát nem. Ha megnézzük, a fiatalabb korosztály, tehát a 80 után születettek, már nem nagy kocsmajárók, és nem nagy sörívók. Főleg a sörívás, mint olyan veszett el.
1: A sörívás lehet, de az a 80 után születettekkel szinte tele van azért a romkocsmák, mert ezek fél mást fogyasztanak, mást isznak,
2: nem? Mást isznak, így van. Na most ugye sörről beszélünk, tehát azért mondom, hogy ez gyakorlatilag megfordult a szokás. Tehát a sörgyáraknak például bármilyen megkökentő, az egyetlen prosperáló termékük az az alkoholmentes, illetve az alacsony alkoholtartalmú ízesített sörök.
1: Ami nem sör.
2: Ami Hát ugye nem sör, mert az a sörnek alaptétele az, hogy van benne alkohol.
1: Igen. Ez a... Te nem vezetsz, de én, hogyha vezetek, és mondjuk megállunk valahol, és a csapat soha nem fordulnék alkoholmentes sörhöz, akkor hiszem, hogy narancsfröccsöt. Tehát nem. Tehát azért odáig nem jutunk el. No, hát innen folytatjuk, beszélgetünk még Kovács Gábor Malátával. Röpül az idővel, eddig azért mondom, két korsó sör hiányzik, csapolt sör. Lesz, amiről beszélgetünk, a témánk az a Facebook csoport, onnan indult ki, és erről is beszélgetünk a továbbiakban. A Csesörök barátai elérte a 11. évet, életévébe lépett maga csoport.
2: 11 éves.
1: Na, erről beszélgetünk, hogy miért is jött ez létre. Zene, aztán folytatjuk.
3: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem a stúdióba, köszönöm, hogy befáradt, Kovács Gábor Malánt, az mi ismerettségünk, ugye meg hát egészen a mai naptól datálódik, de ugye én tagja vagyok a Facebookon a Csesörök Barátai című csoportnak. Mi hozta létre ezt az egészet? Szerettél volna magadból kiírni? Ugye korábban te voltál a kezemben lévő Maláta, sörirodalmi és kocsma kutás folyarat főszerkesztő egyszemélyes one man show, ugye, amint, ahogy mondottad volt. Ez megszűnt, valami kellett, ami közérságy volt benned, vagy csak ilyen embereket szerettél volna összehozni, akik imádják a Csesöröket?
3: Nem tudom, mennyire emlékeznek a hallgatók, vagy te mennyire emlékszel arra, hogy a 2010-11-ben nyílt meg ez a blog.hu, tehát ez a bloggolás lehetőség.
2: Ja, igen, blog.hu, aha.
3: És hát én akkoriban dolgoztam az egyik magyarországi csesör importőrnek, és akkor mondtam, hogy én csinálok egy ilyen csoportot, hogy ez milyen jó, és akkor ott, hát ott el lehet helyezni a saját termékeket jópofa szöveggel, nem gyanúsan, tehát nem hirdetés. És ez így meg is indult, és akkor találtam, könnyenek legyen Csesörök Barátai a elnevezése, és hát szépen lassan ugye elterjedt. Tehát itt azt látjuk, hogy ugye az internetnek ugye baromi, ha én ismerem ezt, akkor az ismerősöm már ismerheti ezt, és ennek a útján eléggé gyorsan kezdett egyébként szépen megszaporodni a dolog. Én magával avval a céggel 15-ben szakítottam. Most, amit én csinálok, a drinkunion.hu, az ugye egy másik cég, ezt némi javadalmazás fejébe csinálom, és van nekem ugye még a Csesörök Barátai, annak van egy weboldala, a Cseremekek blogspoton, és van a saját kedvelésemre a Serteperte blog.
2: Ezeket érdemes megnézni, kedves hallgatók. Én megkaptam a beszélgetés előtt, ott ragadtam, de nagyon érdekes és tartalmas dolgok vannak.
3: Tehát én azt igyekeztem, amikor ez a, ugye az látható, hogy magában a Csesörök Barátaiban mindent szabad. Tehát a politikán kívül, egymás anyázásán kívül én nagyon ritkán törlök. Tehát ugye van még egy adminisztrátor, nagyon ritkán törlök. Tehát elsősorban ezeket a gyűlöletbeszéd, pornográfia.
2: Ami nem odavaló, kész.
3: Nem odavaló, ez abszolút egy ilyen jogis dolog, és hát egészen döbbenetes módon szaporodtak az emberek. Na most én ezeket nem ismerem, tehát a többségében nem a haverok, meg nem abba a kocsmába így járnak, ahova én.
2: Én is teljesen ismeretlen írtam rád, mikor megtudtam, hogy ugye admin kiírt valamint, hát akkor van, hogy itt az alkalom, hívjuk meg a rádióba, tehát mi se ismertük egymást.
3: Ja, és akkor az történt, hogy amikor az ezret elértük, akkor csináltunk egy találkozót.
2: Hányan ment?

0: azt mondaná a Dréher Sörgyának, hogy a udvarukat átadják, hiszen a Pilsner úrkó a Cheshire.
1: Nem rossz ötlet.
0: Ilyen módon sok munka van vele, és kevés haszonnalja, de én azt gondolom, hogy lenne. Voltak azóta is ilyen kisebb találkozók, el is tényleg jöttek, csak hát én nagyon félek mindig attól, hogy nem tudjuk mindenkit kielégíteni, nem jut sörhöz meg egyet.
1: Igen, az első találkozó kiskocsmában 140 ember, aki hirtelen sörözni akar, hát ott szegény csapos azért foghatta a fejét, meg cserélhette a hordot. No, kedves hallgatók, beszélgetünk még egyet. Van miről, én már most látom, hogy kevés lesz az idő. Ez a kanapé, a témánk pedig a Cheshire-ök barátai Facebook csoport kapcsán, a Cheshire, vendégem pedig Kovács Gábor Maláta.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgató, folytatjuk a beszélgetést. Sörmenti haladunk tovább. Vendégem Kovács Gábor Maláta, a Csesörök Barátai Facebook csoport létrehozója. Képzeld el, én Prágában először voltam, akkor azt volt egy mondásom, hogy hát ott egy házszámhoz három kocsma tartozik kis túlzással, és azt láttam, hogy munkaidő után 16-17 óra környékén 4-5 fős csoportokban hölgyek ültek be, egy pohár vagy egy korsó sörmel, és beszélgettek. Teljesen másképp állnak ők a söröt. Azért ez Magyarországon is megmondja, ugye te nem iszol otthon sört, ez kiderült. Otthon nem nyitsz fel sört egyedül, mert miért?
2: Ez egy
1: közösség. Tehát ha van csapat, ha valaki felmegy hozzád, akkor lehet, hogy előkerül a hűtőből. Ez egy ilyen beszélgetés.

0: kettős dolog, nem egy ilyen közösségépítő, élelmiszeripari termék, most csúnyán megfogalmazva a sör, nem? Jó egy korsó sör mellett beszélgetni.
1: Igen, hát ez a kulcsa szerintem, és hát a régi Prágában biztosan merem mondani, hogy nem volt televízió például, nem szólt zene a klasszikus kocsmákban.
0: Az a magyar kocsma halála, hogy örökül
1: a magyar kocsmának, magának a kocsmázásnak, ahol ugye barátkozunk, igen, haverkozunk. Igen. Tehát gyakorlatilag annak a lételeme az, hogy ne zavarjanak, ne vonják el a figyelmemet. Én ugyanolyan rossznak tartom, hogy a dohányzás tilalmát, ugye megborult a barátság, ugyanilyen rossz a kocsmázásán dolgozik a telefon. Uh-huh. Hiszen egyrészt van, aki csak nyomogatja, másrészt telefonál, és megszűnt az a fajta igazán jókedélyű barátság, ami...
0: Voltam olyan kocsmában, hogy ki volt, hogy itt nincsen wifi, tessék beszélgetni. Ez a másik.
1: Igen, azért mondom, hogy oké, az, hogy bekapcsolják, mondjuk, mert Fradi meccs van, mondom, azt elfogadom, de az, hogy mert a csapos unatkozik, és nézi a mit tudom én, valami.
0: A bármi megy, és néha meg lehakítva. Sok közben bozani, szóval borzasztó dolog.
1: Elmondja.
0: Az ember azért jár oda, én sokat járok Berlinbe, Alexander, voltál Berlinbe valaha?
1: Nem.
0: De van egy, hát akkora az egész kocsma, mint mondjuk kétszer ez a kis stúdió, most vagyunk, ötféle sör van mindig csapon, és ott is bejönnek az emberek, és egy pohár mellett beszélgetnek, nem egy lebújhely. Igaz az a hír, hogy az igazi sörivó a sokszor iszik poharat, pohár mennyiséget és nem korsót, azt mondják, hogy nem korsót kér, hanem pohár sört. Mondván, hogy a korsó, mire a beszélgetésbe belemeleget, felmelegszik, nem adja azt az értéket. Én azért vagyok inkább ilyen poharas, sok kivétellel természetesen.
1: Abszolút egyetértek, én magam is jobban szeretem a poharazást. Tehát, hogyha csapolt sör van a kocsmában, akkor pohárra szoktam kérni. Nem mindig, ez szomjúság függő is persze, meg attól is függ, hogy milyen sör van, de ha egy átlagos, világos iszom, ami a kvaterkázó sör, tehát ami arra szolgál, hogy nem valami különlegesség, hanem hogy a kísérőnek a beszélgetés mellé, akkor azért is jobb, mert egyébként eltart ugye 5-6-7 percig, elmegy a szénsav belőle, kicsit fölmelegszik, tehát mindig ott van a csap, úgyhogy mindig tudnak visszakozni.
0: Na még a végén
1: tanácsolom mindenkinek.
0: Rengeteg minden tudnánk még beszélgetni, arról beszélhetünk azért, hogy óriási kultusza lett az utóbbi időben, rengeteg cseh söröző nyílt, most név nélkül akár a Rákóczi úton is, vagy bejjebb kisebb utcákban, ahol ténylegesen Csehországból érkező sörök vannak csapon. Ráadásul sokaknak ismeretlen sörök. Ez segíti a csapat munkát, vagy jó az, hogy végre itt is lehet cseh söröket fogyasztani? Örültök ennek ti, a csoporttagjai?
1: Hát a csoporttagjai egészen biztos örülnek, hiszen a magából a működésből, amit látunk az interneten, azt látjuk, hogy rendszeresen járnak Csehországba,
0: vagy utazni, akár Szlovákiába,
1: de átjárnak Komáromba, Kürtőszent Miklósra, Limaszombatra, Párkányba, csak azért, hogy bevásároljanak. Ott jóval olcsóbban lehet megszerezni, főleg ha akciós a sör, és hát gyakorlatilag sokkal nagyobb választék van, mint Magyarországon.
0: Lehet ilyen posztokat látni, hogy megpakolva, hogy akciós volt ez a sör, és a fotót telelekek, és jönnek haza. Igen. Kedves hallgatók, ez egy picikét ilyen szabálytalan beszélgetés volt, egy csöpet se bánom, nem mondom, hogy volt egy íve, de sok mindenről beszélgettünk, és szerintem még fogunk találkozni más formán, sok mindenről fogunk még beszélgetni. Üljetek be, beszélgessetek, hagyjátok a telefont, ne nézzétek a tévét, beszéljétek meg találkozót sörözőben, és kultúráltan fogyasztatok ebből az alkoholos termékből. Köszönöm szépen Kovács Gábor Malátának, hogy bejött. Mit kell kívánni? Hát azt kell kívánni, hogy az oldal gyarapodjon, és hogy az a találkozó, amiről beszéltünk talán adáson kívül, hogy szeretné ilyen találkozót, hogy 11 ezer tagja van most a csoportnak. Ha megkérdezed, akkor minél többen legyenek, és legyen hol megtartani.
1: Na, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: Kaisai.hu.
4: Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
8: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
9: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Folytatódik a kellemes nyári idő. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. Orbán Viktor a Suzuki globális elnökével tárgyalt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátó szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe került a hazai vérellátás. A biztonságos betegellátáshoz napi 1600-1800 donor kell. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. A világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőjéről tárgyalt Orbán Viktor a Fidesz elnöke Toshihiro Suzukival, a Suzuki globális elnökével Budapesten. A Suzuki 1991-ben alapította meg magyarországi vállalatát. A járművek sorozatgyártása egy évvel később kezdődött. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi, több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása, mert több mint 70 éves. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvény módosítás része volt. Lezárják hajnalban a Margit hidat Budapesten tűzszerészeti munkálatok miatt. A folyó alacsony vízállása miatt egy második világháborús robbanótest került a felszínre a híd középső pillérénél. Hajnal 5 órától teljesen lezárják az átkelőt, valamint a Margit-sziget Margit híd felőli részét és a Duna 200 méter sugarú szakaszát. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül.
0: Időjárás.
10: Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Amikor ezt a műsort elvállaltam, hogy ide is csinálunk beszélgetéseket, azt mondta az én főszerkesztő kollégám, hogy a kanapé az egy olyan hely, hogy az emberek leülnek és beszélgetnek mindenről, ami történik velük. Velem is történt most, nem csak velem, velünk, sokunkkal, 16-od magammal történt egy remek dolog. Egy kedves tanárnő ismerősünk, ezt a tanárnő most zárójelben is tesszük, hiszen szünet van. Ugye mi egy ilyen baráti társaság lettünk úgy, hogy ami gyermekeink jártak együtt általános iskolába, és olyan jó fejek maradtunk, hogy együtt maradtunk. Volt már evezés, lesz még evezés, és most elmentünk egyszer csak Bosznia-Hercegovinába, és itt van velem a szervező, aki az egészen a szónak a nemesebbik értelme kattogott már tavaly előtt, meg tavaly, hogy miért nem megyünk együtt Boszniába. Idén mentünk, a vendégem Cili Vera, akinek az egész élményt köszönhetjük. No, adódik a kérdés, Vera, miért éppen Bosznia? Mert olyan szerelmesen tudtál erre az országról beszélni, hogy egyszer csak beszívott minket.
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én akkor is elmondtam nektek. Egyrészt ötödjére voltam most Boszniában. Valahogy becsipődött ez a dolog nálam. Akkor is elmondtam, hogy én úgy kerültem ide, körülbelül 10-12 évvel ezelőtt, hogy azt se tudtam, hova megyek. Nagyjából láttam egy utat Dubrovnikba, illetve Boszniába egy Dubrovnikkal megspékelve egy nappal, és én mindig el akartam menni Dubrovnikba, úgyhogy a Bosznia ez csak úgy jött. Azt hittem, hol van. Hallottam, hogy itt nagyjából volt háború, meg tök olcsó volt, tehát ez a legjobb. De eszemágában se volt én nekem nagyon Boszniába menni. El akartam menni Dubrovnikba, és ez így jött áprilisi hétvégén, egy pár nap, és így kerültem oda, aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen én marha jól éreztem itt magam. Nagyon sokat köszönhettem az ottani idegenvezetőnek, egy Csongor nevű fiatalembernek, aki olyan lelkesedéssel tudott mesélni mindenről, meg megmutatott minden olyan apró dolgot, ami nincs az útikönyvben, meg gondolom nem hivatalosan, kötelessége egy idegenvezetőnek, és olyan nagyon jó arányban volt minden ezen az úton, hogy úgy gondoltam, hogy ez nekem nagyon tetszik, és akkor ide vissza kéne menni, és így lettem én igazából Boszniába visszajáró.
1: Ötödjél, és ezt adtad át akkor nekünk, ugye mi csütörtökön találkoztunk hajnalban, egyébként nem messze a rádió stúdiójától, ugye itt állt a busz, és vasárnap érkeztünk meg, 3 éjszakát voltunk kint, ugye raktunk egyszer Szarajevóban, egyszer a tengerparton, aztán megint Szarajevóban, és megmutattad ennek az országnak a különböző arcait, ugye. Mindig mondod, hogy ha az ember elmegy egy városba, akkor azt a város körbejárja, de itt aztán volt minden. Nem? Tehát a tengerparttól kezdve Szarajevón át, Mostár, minden ott volt.
2: Hát igen, tehát nekem az a fantasztikus ebbe, hogyha az ember el akar menni valahova, nem kell messze menni. Jó, hát busszal megyünk, a busz az messze nincs.
1: Az a szükséges.
2: Az a szükséges.
1: Ezáltal tudunk mindenhova elmenni.
2: Az kell, így van. Tehát az ember elmegy repülővel valahova, akkor ott van, vagy bérel egy autót, vagy, de itt útközben meg lehet állni, például ebédelni egy patakparton levő nagyon jó kis étteremben.
1: Olyan helyen, ahol pörögnek a grill fölött, hát sajnos az egész barikák.
2: Így van, ott pörögnek. Így van. Vagy pedig egyszerűen ott volt a vízparton a fickó a horgászbottal, és ott horgászta a pisztrángot kifele. Na most ilyet az ember, ha repülővel megy, akkor nem tud.
1: Látja.
2: Busszal viszont jó, tehát van nehézsége is a dolognak. Viszont 4 nap alatt annyi mindent lehetett látni, és annyira különböző dolgokat, hogy nekem ez benne a szenzációs.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, leszünk, miről beszélni. A vendégem Cili Vera, akinek köszönhetően én is, a feleségem is, és jó barátaink is megélhették az úgynevezett Bosznia élményt, mert tényleg egy élménydús ország, főleg akkor, hogyha olyannal megyünk, aki már volt ott, és szerelmes ennek az egésznek. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: sem. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, a kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Cili Verával, akinek köszönhetjük a bosznia élményt. Megkérdezte a zenék alatt, hogy hány ilyen lesz. Mondom, három, még hármat beszélgetünk. Nem fér bele? Hát de mondom, majd akkor most kedves. Ez egy mézes madzag, elhúzók. Szóval kezdjük azt, hogy megérkeztünk ugye első nap Szarajevóba, és igazából ilyenkor kell, én a buszon kezdtem el konkrétan megnézni a Szarajevó ostromát, a délszláv háborút, amikor ott, hogy oda mész valahova, ott volt mindennek a fészkes közepe, a háború közepe volt ott igazából, és azért még ott vannak a nyomok azért. Próbál kijönni Szarajevó ebből az egészből? Te korábban voltál, változott a város valamit? Próbálják eltüntetni a háborús nyomokat?
2: Nagyon sokat változott, amikor én először voltam, akkor azért még láttam romos épületeket, akkor még láttam rendőröket, vagy hát az ottani, hogy is mondjam, katonákat, valamiféle rendfenntartó embereket. Nem sokat, nem vészesen, de azért láttam, valamint rengeteg temetőt láttam útközben.
1: Azokat most is láttuk.
2: Most is láttuk, de nagyjából azért azt 30 év alatt már benőtte a fa, aha, a friss hófehér fejfák, azok már nem annyira hófehérek, nem annyira virítanak ki a tájból, azért valljuk be, eltűntek már elég rendesen azok az épületek, amelyeken akkor még lehetett látni. Igen. Tehát most már úgy kell elmenni, ha szeretné ilyet látni az ember, akkor úgy kell elmenni egy olyan helyre, mint ahogy nekünk. Hát első nap lecsúsztunk a háborús alagút múzeumról, amit nem nagyon sokan tudnak, hogy létezik, de utolsó nap végül is bepótoltuk, ahol még úgy hagyták a házat, a lövésnyomokkal.
1: És te még 20 métert mondtál, hogy renováltak, ez több mint 20 méter volt.
2: Ez azért, több mint 20 ugye, méter,
1: ez igen. Ez a repülőtér alatt az egyetlen, egy ilyen menekülő útvonal volt, itt tudtak segédbe vinni, egy kézi erővel készített alagútról van szó. Azért el lehetett kérdezni, hogy a gyötrelmes munka árán lett ott az alagút.
2: Láttunk itt filmeket, ahol azt lehetett látni, hogy emberek, gyerekek, nők, inkább férfiak hátizsákkal szépen jönnek ki az alagútból, mennek el tovább, és szórják szét a földet igazából, hogy azért ne legyen feltűnő. Azért a repülőtér mellett, mert ott volt egy ENSZ légi híd, és azért ott valamelyest biztonságban voltak, de hogy ne derüljön ki, és onnan tudtak összeköttetést találni bosznyákok által ellenőrzött területével, és azon keresztül hordtak be, gyakorlatilag a filmen láttuk, amin hozzák át a kecskét, a kisgyerek hozza szatyorban az ennivalót, kannába a vizet, szóval borzasztó.
1: Érdemes megnézni, az ember készül, csak beütöd a Google-ba, hogy Szarajevói alagút, és kiadja a hol és minket. Mi viszont egy vidámabb helyen kezdtük, azért a bazárban, ugye a híres Szarajevói bazárban, ahol nagyon ekte hangulat volt, nagyon sokan ott ettek az utcán, azt tudom, a csevapcsicsa, a grillszagon keveredtek, ott bementünk egy helyi múzeumba, megnéztük, és egy picikét, hogy kaptunk ugye némi szabadidőt, el tudtunk vegyülni ebbe a nagyon vegyes forgatagba, ugye itt aztán minden vallás jelen van. A muszlim is igen erősen.
2: Hát igen, ez az egyik kedvencem itt Európa közepén, a Európa a második legnagyobb bazárja. Az egyik úton van egy felirat a járdában, kelet és nyugat határa, döbbenetes, hogy állsz és nézel egyik oldalra, mintha Bécset látnád, vagy Budapestet. Megfordulsz háttal, és mintha Kairóba, vagy Isztambulba járnál. Szóval fantasztikus. Itt van olyan hely, ahol 200 méteren belül van mecset, van ortodox templom, katolikus templom és zsinagóga.
1: Minden.
2: Itt 200 méteren belül.
1: És éppen úgy néz ki az egész, hogy most éppen békében élnek. Bár mondhat, hogy valami lappangú, de szerintem ez a béke, ez már lehet, hogy így marad. Szóval, hogy el vannak egymás mellett a különböző felekezetek.
2: Hát én ugye nem vagyok történelemszakos, csak azt látom, hogy megtanultak együtt élni egymással.
1: Mert nincs más út. És kinek a lábnyomát láttuk benne az aszfaltban?
2: Hát ugye, mit tud az ember Szarajevóról? Azt tudja, hogy Szarajevóban lelőtték a trónörökös Ferenc Ferdinándot. És azon kívül úgy nagyjából ezen dolog miatt tört ki az első világháború, hát természetesen elmentünk, megnéztük, ott volt Gavrilo Princip lábnyoma, ott lehetett fotózkodni.
1: Hogy onnan lőtte le, ugye?
2: Onnan lőtte le, pontosan, és azt kiöntötték a betonban, hogy azt is lehetett látni. Ott volt egy régi autó, bele lehetett ülni, kölykök azok ültek is többnyire bele, és lehetett fotózkodni. Úgyhogy.
1: De nagyon impulzív város, Szarajevó, egy nagyon, most már kedves város, megkezd, azonban tovább mentünk, és innen folytatjuk zene után. Elérkeztünk ugye egyszer csak egy tóba, ami vízesés volt, majd a tengerparton, erről beszélgetünk a következő részben. A vendégem Cilli Vera, aki az egészet szervezte nekünk.

0: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Ismételten remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Cilli Verával, aki már ötödjére csinálta meg ezt a mini körutat. Ugye, de nem csak velünk, nem csak barátok, a másokat is elvittél, hiszen osztályfőnök is vagy, egy fővárosi gimnázium, vagy voltál fővárosi gimnáziumban. A tanulók mit szóltak ahhoz, hogy de akkor a diákok, hogy akkor most nem a tengerpartra megyünk, nem Korfu, nem Görögországra, hanem Boszniába?
3: Hát a gyerekek mindig mondták, hogy én sokat jártam velük kirándulni, hogy menjünk külföldre, mert hogy szoktak menni külföldre. És hát mennek más osztályok is, mit tudom én, Bécsbe, vagy Prágába, vagy ide. Hát mondtam, hogy más osztályok, igen, de ha külföldre akartok velem jönni, akkor Boszniába jöttök. Na most hát eléggé érdekes módon néztek rám. Aztán az még hagyján, de amikor ezt a szülőknek is elmondtam, na, hogy leérettségiznek a gyerekek, és hát aki szeretne, akkor csinálunk egy ilyen záró bulit, elmegyünk 4 napra Boszniába. Hát,
2: mit szóltak a szülők hozzá?
3: A szülők szívrohamot kaptak, nem tudom miért. Ezóta volt egy baráti társaságban szintén egy apuka, akinek 2 középiskolás lánya van, és mondtam, hogy én oda vittem, mert azt mondta, hogy biztos nem engedte volna. Kérdeztem, hogy miért.
2: Miért?
3: Hát nem tudja igazából, de ott az veszélyes, meg hát az borzasztó hely. Mondtam, hogy jó, ezen kívül, hát a szülők is megtettek mindent. Átküldtek rengeteg utazási iroda ajánlatát, mindenféle kedvezményeket nekem, csak nehogy. Szóval ezt a dolgot engedjem már el, viszont a gyerekekben akkor már elég rendesen elültettem, úgyhogy amikor szavazásra került a sor, végül 2 maradt, Lengyelország és Bosznia, és a 2 közül választottunk, és Bosznia lett, hát a szülők, ők azért, hogy is mondjam, fogták a fejüket rendesen. Végül is aztán elmentünk, és szerintem a gyerekek, tehát leérettségiztünk egy keddi napon, banketteztünk, szerdán kialudtuk magunkat, és csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, elmentünk Boszniába, szerintem 100 éves korukban is azt mesélik.
2: Na, csak kezdkedj egy nyitott tanárnő, mint te. Na, ugye aztán ugye mi voltunk az 5. csapatot, ha szabad ezt mondani.
3: Hát körülbelül,
2: ugye,
3: igen.
2: És akkor ugye elindultunk, illetve mielőtt elindultunk Szarajevóban, bementünk egy mecsetbe, és ott volt olyan kedves az ottani imám, hogy énekre fakadt.
3: Hát mesélt nekünk ugye egy csomó mindent, nagyon kedves volt, már ilyen oldalajtón bevitt bennünket, ugye itt ilyenkor föl kell öltözni, a lányoknak kendőt kell a fejükre tenni, a fiúknak ilyen szoknyát maguk köré, ha rövid nadrágban vannak, és hát ez egy természetes dolog, és ő bevitt bennünket egy oldalt, még sorba se kellett állnunk, és utána megkérdezte, hogy énekeljen-e nekünk, és nagyon szépet énekelt. Sőt, én egyszer régen, amikor voltam, akkor még áldást is osztott. Na. Én meg úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy végül is teljesen mindegy, hogy milyen felekezet szerint osztják az áldást.
2: Az áldás az áldás.
3: Az áldás az áldás, úgyhogy fantasztikus volt.
2: Aztán Mostárba érkeztünk, hogy bejöttünk a buszba, egy ilyen 18 fős kis busz, képzeljétek el, egy ilyen, volt egy pici osztálykirándulás hangulata azért, csak hát utaztunk vele jó sokat.
3: Egyrészt meg idősebbek voltunk már.
2: Hát sajnos. És Mostár, ugye, az meg arról híres, hogy ugye az a híd, ami majdnem 500 évig tudott fent maradni, az ebben a délszláv háború vette, csak ugye hát nyilván vannak hatásában beomlott, de most hanem helyrehozták, és ezt néztük meg. Egy nagyon fantasztikus hangot a város, ez a Mostár.
3: Én azt hiszem, ott az egyik gyerek rám nézett, amikor ugye 18 éves gyerekekről beszélünk, rám nézett, és azt mondta, Vera néni, engem ez a város teljesen megvett. Mondtam, hogy engem is. Ugye, szóval szerintem olyan hangulata van, ami kevés a városnak van. A híd az fantasztikus. Nagyon kevesen tudják, hogy megvan ennek a kicsinyített mása, egy kicsit oldalt, egy kis patakba, ami megpróbálták a Görbehíd. A Próbahíd, igen, a Görbehíd. Ott megnézték, hogy ez így működik-e. Ugye, ott ülnek azok, akik ugranak a hídról. Soha nem sikerült látnom. Csobbanást már hallottam, mire oda néztem,

0: filmet a háborúról. Hát mit mondjak, szívszaggató volt, amikor láttad, hogy hogy találatot kapott és ledölt.
1: És ledölt. Uh-huh.
0: És azt is láttuk a filmen, ahogy magyar katonák szedik ki gyakorlatilag a köveket, amiket megszámoztak. Tehát úgy építették vissza, hogy ugyanazok az eredeti kövek, amelyeket vissza lehetett tenni. És hát láttuk azt is, azt a örömünnepet, amikor a város két része közötti híd újra gyakorlatilag működött.
1: És miért jön meg ez a túra, hogy egy nagy vasútőrült vagyok, és hogy mentünk a Neretva völgyébe, vagy a folyó völgyében, láttam, hogy a túloldalon van egy vasútvonal, úgyhogy ha én visszamegyek, akkor lehet, hogy Budapest-Szarajevó repülő, utána pedig vonatra szállnék, és elindulnék egy gyönyörű vonatúton, ami Neretva mellett megy végig, elég Mostárban. No, zene, aztán folytatjuk a vendégem, még mindig Cili Vera, beszélgetünk most picit a tengerparton, meg megemlítjük a piramisokat is, mert igen, azok is vannak, vagy nincsenek, hát ezt majd eldöntjük mi is, meg a kedves hallgató is. Zene, aztán folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Action. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést Cili Verával. Igen, ebben a négy napos útban, ugye arról van szó, hogy Bosznia-Hercegovinába mentünk el 18-en kisbusz segítségével, profi idegenvezetővel, ő a tanárnő, a Vera, aki ötödjére vitt minket vissza, és mesehelyeket, ugye, hogy érkeztünk a tengerpart felé, de csak megálltunk egy olyan kicsi plitvicei tavaknál, ugye, tehát van a nagy is, de nagyon hideg volt a víz, és vízesések voltak, 10 eurót kellett fizetni, lehetett menni egy völgybe, sörszigetek vannak, és természetes közegbe fürdeni. Remek dolog volt ez is, és erre se jön rá az ember, hogyha nem szakavatottan megy, vagy olyan aki már tudja, hogy mi van ott.
2: Hát azért idegen vezetőnek nem mondhatom magam, legfeljebb a következő életemben leszek az, vagy az előzőben

0: voltam, nem tudom, de kiéltem magamat itt, az biztos. Szóval, ha az ember nem tudja, hogy van ilyen, akkor igazából egy rendes úti könyv sincs még Boszniában.
1: Igen, valaki akart, és nem talált.
0: Pontosan.
1: Majd úgyhogy, te megírod.
0: Úgyhogy, hát, az, ahol sokat kéne még járnom. Na, szóval a lényeg az, hogy ez egy szenzációs. Egy völgyben egy vízesés, egy 30 méter magas vízesés rendszer inkább, mert nem csak egy, nem nagyon sok, bő vízzel, és jéghideg, tényleg
1: hideg.
0: Hidegebb
1: volt sokkal.
0: Nagyon-nagyon hideg, de amikor bemegy az ember, eszméletlen jó, hiszen gyakorlatilag 30-35 fokon volt.
1: Szerencsénk volt, mert ugye pont rekkenő kánikulában látogattuk meg, nem esőben.
0: Így van.
1: Mert esetleg.
0: Úgyhogy nagyon jó, tehát itt töltöttük a délutánt, és ezek után beültünk újra a buszba, és lementünk a tengerpartra. Boszniának van tengerpartja, hatalmas, nagy, 22 méter, kilométer hosszú.
1: Nagyon rá kell önteni a térképre, hogy észre.
0: Nagyon pontosan. Ugye régen itt volt az a rész, amikor az ember, és ezért nem nagyon mentünk Dubrovnikba, mert hát ugye két határon kellett átmenni. Átmentünk, ugye lent, ami Horvátországba visz lefele az az út, az átvitt régen Boszniába, 22 kilométer után megint, és ugye itt határt kellett átlépni. Ezt most megoldották a horvátok, mert megépítették azt a hidat, ami a szemben levő földnyelvre vezet át, tehát kikerülik. Viszont ez a 22 kilométer hosszú határ most, vagy 22 tengerpart. Méter tengerpart, ez a Boszniához tartozik, és itt egy Neum nevezetű városban laktunk egy nagyon jó négycsillagos szállodába közvetlen tengerparton, és délelőtt gyakorlatilag
1: elengedtük
0: magunkat. Hát de már előtte este elengedtük magunkat, igazából már úgy értem, hogy elengedtük magunkat, hogy igazi tengerparti hangulat, ott a sétányon ment mindenki.
1: Helyi csapolcsöröket fogyasztottunk.
0: Azt
1: de
0: is,
1: kulturáltan.
0: Vásároltunk, meg mindenféle jó dolgot csináltunk. Én emlékszem, hogy a gyerekekkel voltam, akkor ilyen kb. 11 órakor fölzörgettek, és közölték velem, hogy már pedig most ők találtak egy mini-egeret, meg Mickey-egeret, ilyen ember nagyságút, aki táncol lent a tengerparton, és ők is ott vannak, én ezt ne hagyjam ki, úgyhogy engem még éjszaka közepén lecipeltek táncolni. Most Mickey-egeret nem találtunk, de mi azért lent voltunk, most éppen nem volt utcabál sem, de rendkívül jól éreztük magunkat este is, és akkor másnap délelőtt meg igazi pihenés volt.
1: És a gyönyörű tiszta Adria mennyivel melegebb volt, mint az emlegetett tó. És amíg arra ejtsünk néhány szót, mert hamarosan be kell fejeznünk, hogy elindultunk a rejtélyek völgyébe, a piramisok völgyébe, ugye valaki ott piramisokat vélt felfedezni, kutatásokat végez, de még most sem tudják, hogy azok piramisok, nem piramisok, ez a piramisok völgye, ha beüti a kedves hallgató Boszniába, akkor rögtön kiadja. Érdekes dolog volt az, és én megosztó valaki. Aki vagy elhiszi, vagy nem. De legyél ott, nézd meg,
0: igen.
1: Menj végig az alagúton, nézd meg, azok tényleg piramisok? Most már erdőben be vannak fedve, de piramis alakú.
0: Ez így van. Tehát ez már visszafele volt. Még előtte délután egy kis Blagaj, Dervis Kolostor, egy kis Medjugorje búcsújáróhely, és másnap a piramisok. Tehát volt egy kis misztikum is még ide a végére. A piramisokból, hát nem tudjuk, nem tudom, hogy mi az igazság. Mi voltunk a belsőben, ahol elmondták, hogy milyen hatalmas gyógyító energiák vannak. Rengeteg tényleg olyan formájú, tényleg gúla alakú, mint a piramis, olyan hegy van. Átvilágították őket, azt mondják, nem tudják, hogy fölmerik-e, hogy üreges a belseje, az biztos. Nem tudják, hogy fölmerjék-e nyitni, mert nem tudják, hogy jó vagy rossz dolog vár ott a kutatókra. Nagyon megosztja a kutatókat, hogy ezek piramisok vagy nem, energetizáló helyek vagy nem. Minden esetre mi ezt is megnéztük. Úgyhogy
1: azért
0: minden...
1: én kíváncsi, hogy mi lesz ennek a sorsa. Most már, hogy tudom, és ott voltam, ahogy figyelemmel követem. Kedves hallgatók, az előző beszélgetésnek, amelyet Cilivera-val folytattam, az egésznek az volt a lényege, hogy a mi élményeinken keresztül egy picike mézes madzagot húzzunk el, és hogy legyetek bátor, nem is kell bátornak lenni, legyetek kezdeményezők és elindulni ebbe a csöpp, nem annyikor nagy országba, megnézni, de a csodákat rejt, ezeket most mi a teljesség igényekül megbeszéltük Verával. Köszönöm szépen még egyszer, hogy benn voltál, köszönjük a túrát, és szerintem fogunk még eljut utazni szerte világban. Köszönöm.
0: Én remélem. Viszont hallásra mindenkinek, vagy azt nem tudom, hogy kell majd itt a végén.
1: Így.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm szerint.
0: Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a kellemes nyári idő. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. A jégkármentesítő rendszer működését vizsgálják. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A környező országokban drágább az üzemanyag, mint itthon. A benzinkutakon jelenleg mindkét fajta esetében 1-2 forintos az eltérés a védett árhoz képest, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az árakkal kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy a világpiaci helyzet mellett fontos tényező az is, hogy a MOL 100 halombattai finomítója a tavalyi robbanás miatt továbbra is csak 50%-on működik. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament, az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. A Fidesz nem vesz részt sem az új alkotmánybíró jelölésében, sem a megválasztásában. A párt közleménye szerint a Tisza párt önkényesen osztotta meg tisztségétől Hende Csaba alkotmánybírót. Az üggyel kapcsolatban alkotmányjogi és normakontroll eljárás is folyamatban van, ezért az új alkotmánybíró megválasztását illegitimnek tartják. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológiai, jogi és gazdálkodói terület szakértői ismertették az álláspontjukat, hangsúlyozták. Fontosnak tartják a gazdák véleményét is, mert az ő érdekük a jégkármérséklés. Nagy mennyiségű, ismeretlen, eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül. Fokozatosan csökken a felhőzet, de az ország északkeleti harmadán lehet még záporzivatar. Erős lesz a szél, a zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Hajnalban 10-16, pénteken napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Sziasztok, én Puc Attila vagyok, kezemben a bőség kosora, ami még üres, és arra vár, hogy megtöltsük jófajta tartalommal. Ma éppen talán Lechvárral, ez az apropója a következő beszélgetésnek, aminek a vendége Ács Bori gasztro újságíró lesz. Olvastam egy cikkét, ez pont a Lechvár készítéstől szólt. Gondolom, ennek mentén beszélgetünk mindenről, és ez így is lett. Zene aztán érkezik hozzánk Ács Bori.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, hogy ezt a felkonva mondtam, még üres a Bőség kosara, és most mindenféle jóra való dologgal igyekszünk megtölteni. Olyan dolgokkal, amelyek most is, meg ősszel, meg télen, meg tavasszal is jók. Lekvárról beszélgetünk, tartósításról beszélgetünk, és minden másról beszélgetünk, ismerve vendégemet Ács Borit, gasztronómiai újságírónak, kimondtam ezt a titulust, beszéltük meg. Ez vagy, kezdjük is úgy, Bori, hogy hogyan talált meg téged? Nyilván nagyon sokszor elmondtad, de valaki mert talán még nem tudja, a gasztronómia ilyen irányú szeretetet téged.
2: Szia, sziasztok! Úgy talált meg, hogy elkezdtem főzni, mint hogy mindenki, amikor elköltözik otthonról, és összeköltözik az élet első szerelmével, én esetemben ez történt, akkor elkezdtem neki főzni.
1: Elvárás volt különben, vagy főzzél? Vagy csak
2: fú, de belekérdeztél rögtön. Mert ez már rögtön egy ilyen kapcsolati kérdés.
1: Nem megyünk mélyebbre. Csak az, hogy általában a fiatalok nem főznek, ide fogok kiukadni majd. Aha. Meg nyilván akkor fiatalon megtalált életet szerelmét, csak ő várta, vagy szerelme.
2: Ösztön volt inkább.
1: Na, rossz volt ez az, hogy elvárás neked, szerettél.
2: De tök jó kérdés, sose gondolkoztam még rajta. Ösztön volt inkább. Tehát az, hogy ugye nekem anyukám egész életemben állandóan főzött, most is folyamatosan etett mindenkit, aki a közelében van. Tehát ez egy ilyen öröklődő dolog, hogy akit szeretünk, azt meg kell etetnünk, és ez egyszer csak abban a helyzetben voltam, hogy nincsen ott más, aki ezt elvégezze, úgyhogy nekem kell ezt a feladatot.
1: És könnyen ment az elején? Vagy nem. Tanulni kellett?
2: Tanulni abszolút, nagyon. És akkoriban még azért sokkal nehezebb volt tanulni szerintem, mint most. Tehát nem volt ez a végtelen tudás, ami most az interneten azóta elérhető. Tehát most bármit, még a legexotikusabb távol-keleti ételt is megtanulhatod a YouTube-ról, akkor azért ez nem így volt. Akkor az első blogok voltak, még csak 3-4 magyar nyelvű gasztroblog volt, meg a külföldi.
1: Nem írtak remek szakácskönyveket, hogy mit, hogyan kell képillusztrációval, ugye?
2: Volt azért szakácskönyv, de hát azért egy horvát Ilonából ember legyen a talpán, aki megtanul főzni. Szerintem mindenki azt kapja, ugye, amikor elköltözik otthonról, de szerintem nehéz megtanulni belőle főzni.
1: Hát, abból kimondottan nehéz.
2: Mert nem pontos, nem magyaráz, szóval nehéz. És akkor igen, szóval, ahogy kell, én estem, keltem, buktam a főzésben, de valamiért borzasztóan megszerettem.
1: Na, és hány éve számítod magad aktív főzőnek? Tehát amióta a konyha...
2: Hát 20, mióta elkezdtem otthonról, ez 20 éve van, és 15 éve írok is róla.
1: No, majd írok róla, tehát át is kötötted nekem. Ugye én olvasom az írásaidat, a könyvet ezt nem olvastam, nem akarom azt kamuzni, hogy olvastam, de fölkeltetted az érdeklődésemet, utána néztem, az meg lesz. Viszont olvastam egy hát a legutolsó írásod volt talán, ugye ez az Eper, Ribizli lekvár.
2: Igen.
1: Ugye amikor veled is szembe jött egy rekesz ribizli, ugye az egész úgy kezdődik, hogy manapság tényleg a gyümölcs az ára az egekbe van, hogy kinek van befőzni, de az otthoni a sokkal jobb. Tehát ott álltál a gangon, a teraszon, az ajtóban egy ribizlivel.
2: 7,5 kiló ribizli. Felhívott egy kolléganőm, újságíró kolléganőm, a Nemes Nóra, aki éppen megmentett egy termelőt. Tehát az egész egy ilyen nagyon jó történet, vagy hát nagyon jellemző történet a mai gazdasági helyzetre is, hogy egy termelő úgy járt, hogy 50 kiló gyümölcséért valaki nem jött el, és hirtelen el kellett valahogy osztogatni a fillérekért. Aha. És ugye amúgy szerintem a ribizlinek egy ilyen kicsi dobozka ára valami borzalmas összeg, és akkor ez egy ilyen nagyon tényleg fillérekért lehetett megkapni, és akkor így azt mondta nekem ez az ismerősöm, hogy hát ezt meg kell mentenünk, ezt a ribizlit, meg. És akkor ez tényleg egy ilyen akció volt, és ő rögtön, de autóval vitt mindenkihez, nagyon-nagyon aranyos volt, és akkor hát ez egy szombat délután volt, de muszáj volt hirtelen valamit kezdeni. Ugye én abból jövök, hogy nekünk szüleimnek van kertje Somogy megyében, és ott rengeteg gyümölcs termett régen, és a klímaváltozás most teljesen egy ilyen csapást mért a kertünkre, és nagyon kevés gyümölcs van évek óta, és azóta hiányzik ez a dolog, hogy mindig, tehát megszoktam azt, hogy a nyakamba szakad egy rekesz gyümölcs, mert hogy régen is így volt, csak akkor anyukámmal nekiestünk, pucoltuk, meg ő befőzte, én mindig csak a pucolásban vettem részt. Tehát ennyiben egy ilyen teljesen természetes helyzet volt, hogy itt a gyümölcs meg kell csinálni. Csak ugye a befőzés részét azt nem én szoktam, én csak narancslekvárt szoktam amúgy főzni, azt szoktam minden télen, mert azt viszont az édesanyám nem csinál, viszont nagyon szereti. És akkor ez egy ilyen gesztus, vagy nem tudom, hogy akkor azt én csinálom.
1: Hasonlóan még egy kérdés, hogy melyik az a gyümölcs, ami nagyon mostan nem terem, mert a klímaváltozás beleszólt az életébe.
2: A sárga barack a legrosszabb.
1: Nekem helyzet. Egy darab nem volt, itt Zuglói a kert, de egy darab nem volt, az igaz. Cseresznye se volt, az a Pilisben van egy telek, az se volt. Ez tartós lesz szerinted?
2: Szerintem én nagyon félek tőle. A cseresznyénk is nagyon rossz állapotban van, a medgy is, pedig az a legnagyobb kedvencünk. Az azért valamennyi volt, de mert abból ilyen többféle fa is van a kertben. Sárga barack évek óta nincs, pedig azt a ugye hát a gyerekek azt szeretik. Persze, a legjobban.
1: Az a magyar legmár. Azt képzeld el még egy infozenék előtt, hogy amikor franciaországi borászok Svédországban keresnek területet, hogy hova mennek fel majd a szőlőtőkéikkel. Ez nem olyan vidám téma. Ennél vidámabb témákkal folytatjuk, majd most zenélünk egyet, aztán folytatjuk Ács Borival a lekvárokon. Sőt, hát kész tények és kész lekvár elé is lesz állítva. Annak ellenére, hogy nem vagy nagy lekvárfőző, édesanyját a nagy lekvárfőző. Most már tudjuk, hogy miért is született a ribizli lekvár, és mindjárt hallgatunk arra is, hogy hogyan készült zene. Aztán folytatjuk Borival.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a Bőség kosarát. A vendégem Ács Bori, gasztronómiai újságíró. Most jobban ki tudtam mondani, mint az elején, hát ebbe belett. Gasztró újságíró, az nem jó?
2: De jó,
1: jó
2: is.
1: Jó, oké, akkor az összen. No, ott a... Ami nagyon tetszett, hogy leírtad, én szinte láttam azt, hogy ülsz, az idővel volt kapcsolatban a mondat, meg az, hogy nem csökkent és nem növekedett a, itt a készítőben, vagy a, hát még a feldolgozatlan, meg a lecsumázatlan, meg a, tehát valami iszonyatos munka ribizit csumázni, vagy
2: iszonyatos.
1: Hogy hívják ezt.
2: Nagyon,
1: 7,5 kilót meg
2: a tetszú. Nagyon. Valamiért még a megymagozást én sokkal jobban kedvelem, mert az valahogy egy picit látványosabb.
1: Van gép, ez a megymagozógép?
2: Nincs. Mi ezt mindig azt is kézzel csináltuk, de azt valahogy látványosabb. Ez a ribizli, ugye válogatni is kell, szemezni is kell, oda is kell figyelni. Én ugye például a rutinból egy idő után mindig elrontom, hogy hova dobom a szárat, hova dobom a ízet, elkezd összekeveredni.
1: Mennyire egyek vagyunk, te jó Isten.
2: Ugye közben nekem 3 gyerekem van, tehát az jelenti, hogy ott ők közben nyüzsögtek, kértek enni, kértek inni.
1: Nyakig megyes vagy.
2: Nyakig törő, ribizlis voltam, és akkor én úgy döntöttem, hogy nem, hogy ezt nem szakítom félbe, tehát hogy megmakacsoltam magam, hogy már pedig én ezt most csinálom, de azért ez azt jelenti, hogy mentálisan közben még 3 felé voltam, és fürdettem meg, nem tudom mi.
1: Hány óra volt kb. Mire mindet lecsumáztad?
2: Hát az úgy nézett ki, hogy egy játszóterezés után álltam neki este 7-kor, és olyan évfélkor álltam föl, és akkor még őszintén szóval maradt egy icipici másnap reggelre, amit egyszerűen ott hagytam, mert már annyira fájt, hogy nem. Akkor másnap reggel fejeztem be, tehát így ez ilyen 4 óra.
1: Receptet néztél, vagy saját kútfőből készült a lekvár?
2: Onnan kezdtem el gondolkozni, hogy ugye anyukámhoz fordultam, mint befőző szakértőhöz, és ő ugye befőző cukrot javasolt, és akkor elmentem a boltba, és egy zacskó volt egyáltalán, és mondtam, én nem fogok menni, nem fogok elmenni 3 boltba még, és volt otthon pektinem, és megnéztem, hogy mi van a befőző cukorban, és pektin van benne, cukor, meg citromsav. Tehát akkor minek, ha mind a 3 van otthon, akkor mi az Istennek vegyek még egy zacskó befőző cukrot, ugye nem vettem, hanem ebből megpróbáltam összematekozni, és akkor elkezdtem konkrétan matekozni, hogy mennyi pektint javasol, mennyi cukorhoz a...
1: Pedig pont a ribizli az, aminek persze nem is kinek pektin. Én semmi nem teszek, ugye én azért is pörögtem el a cikkre, mert én hobbi lekvárfőző vagyok, most de nem rólam szól műsor, de én csak a gyümölcs és a cukor, és az is, ha lehet bio-bio, én az időt megadom neki. A ribizlek ráadásul nem is kell, szerintem, mert annak van valami természetes kocsonyásító, lehet, hogy az is pektin, nem tudom, anyaga, az úgy képes beállni az üvegbe. Hány üveg lett ebből? Azért jó sok, nem?
2: Fú, nagy, ott a cikkben kiszámoltam, de nagy matek meló volt, ilyenkor mindig arra gondolok, hogy a matek tanáraim biztos nagyon, akik olvassák a cikket, akkor nevetnek magukban, mert nem voltam nagy matekos soha. Szóval mivel 15 különböző méretű üvegből csináltam, azért mit tudom, ilyen egy ilyen 10 üveg lett, de valamelyik óriási, valamelyik picike közöttük. Nem lett azért nagyon sok, és a felét lefagyasztottam.
1: Mondtad, hogy nem talált meg téged a lekvárfőzés, meg a tartósítás, annak oka van, nem. Vagy azért, hogy macera, vagy nem érdekel, vagy mert ez hozzá kell idősödni, hogy az ember lekvárt főzzön.
2: Sokat gondolkozom ezen, nem nehéz rá válaszolni, mert amúgy a macerával nekem nincs gondom a konyhában, tehát nagyon szeretek kertésztákat csinálni, több komponensű tortákkal elbíbelődöm, de ez azt hiszem, hogy például nagyon nyomaszt az, hogy megromlik, tehát az például engem rettenetesen nyomaszt, hogy mi van, ha dolgoztam velem, pucoltam, eltettem, és akkor csak elég sokszor megtörtént ez velem, hogy úgy megtaláltam egy nagy penésztengerben, és ki kellett dobni, azt nagyon utálom, azt az érzést.
1: Az nem jó dolog. Én semmiféle nem teszek bele tartósítószert, és ezért is félek ajándékba adni, adtam már jó párszor, de hogy nehogy valami penészletet. Én nem, most is ugye mindjárt kóstolunk egyet, mert kíváncsi leszek egy szakújságíró véleményére, és őszinte véleményére, de és előtte kinyitottuk, ránéztem, meg és bele is fogok kóstolni, 2 kanalat hoztam, hogy nehogy valami, de szerintem nem lesz. De igazad van ettől, de hogyha betartjuk, meg betartunk mindent, akkor
2: ez... Nekem elég sokszor ment félre, mert amúgy én fermentálok is, azt talán többet szoktam savanyítani, mint befőzni, az jobban izgat. Mert a befőzés az csak édes, az egy édesség, az jó dolog, de hogy abban nincs semmi ilyen kihívás. Fermentálás számomra például egy sokkal izgalmasabb világ, mert ott egy olyan összetett ízek alakulnak ki, bárhogy varjálsz egy kimcsin, vagy egy akár egy savanyú káposztán, akkor más lesz. De ott is nagyon gyakran van az, hogy még a szakértők és azt mondják, hogy hát valami félrement, nem tudni, hogy mi. Tehát, hogy a só volt éppen kevesebb, az üvegbe került egy aprócska baci.
1: Ez mostanság divatban a fermentálásnál, vagy vissza talán egy picit. Én most voltam tavasszal Örményországban, ők mindent fermentálnak. Javaslom esetleg a családod, a gyerek is tök érdekes. Majd zene alatt mutatok neked fermentált csirke lábot és kakastarét.
2: Jézusom!
1: Minden van. Na, kedves hallgatók, hát Borival az ember beszél, ezt sejtettem, hogy ez könnyű lesz így félre menni, de hát igazából a lekvár kapcsán vagyunk itt, meg a gaszok kapcsán vagyunk itt zene, és a következőben tényleg megkóstolhatom vele a citrony nevű lekvárt, amit az én nagybátyám, aki így mondta, hogy citrony, meg cseresnye, hogy mit szól hozzá. Erről is beszélgetünk, mert a következőben a vendégem Ács Bori.

0: ide.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción kell.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, folytatjuk a Bőség kosarát. Hát elindultunk valahonnan, és hova jutunk el, azt nem tudjuk még, de a vendégem az fix Ács Bori, gasztróújságíró, megbeszéltük, hogy ezt a kurca formát ezt lehet használni. És az ő Ribizli Lekvárának a története, ugye ez is megmutat az, hogy nincs lehetetlen, főleg, hogyha beálltanak hozzád 7,5 kiló ribizivel, neki kell bizony menni. Ez pont az a gyümölcs, ami nem áll annyira el, főleg ilyen meleg időkben, nem? Tehát azért, hogy összeesik az, mert neki kell menni.
2: Nem, ott tényleg még a másnap is netes volt, tehát hogy, és hűtőbe ugye nem fért be, szóval egyszerűen muszáj volt azonnal cselekedni.
1: Aznap a program kuka, és akkor fölül is.
2: Nekem pincém sincs, meg semmi ilyesmit. És az alja már nem volt igazán jó állapotban, szóval ez ilyenkor azonnal cselekedni kell.
1: A dunsztolás az meg úgy történt, ha mindenleg az, hogy fejre álltottad, ugye?
2: Igen, ezt a klasszikus módszert alkalmaztam, hogy forró, még forró állapotában fejjel, és aztán hűtőtáska, igen.
1: Nekem vita volt az anyósom, meg a feleségem, mert ők klasszikus, tehát hogy újságpapír, és akkor hűtőtáskába tenni, meg dunyha alá, mi egymás. Én ezt nekem bőven elég volt, két napot álltak fejen.
2: Utána egy hűtőtáskába tettem.
1: És igazából, amit én elkezdtem főzni, egy kolléganőd írása által éreztem magam inspirációt, aki mondta, hogy a világon a legjobb lekvárt egy francia valaki tudja, és menjetek már, hogy ne lehetne lekvárt, a világ legegyszerűbb dolga, csak idő kell, és akkor elkezdtem az áfonyomot, az első, azt elkezdtem kísérletezni, és én bírom a citromízt nagyon. Ugye te korábban voltál és forgattál a Lajos, mint egy magyar citromfar, nem tudom,
2: milyen első magyar citromfar.
1: Az valami hihetetlen sztori, tessék utána keresni és megnézni ezt a videós anyagot. Megtaláljátok, és hogy hogyan indult az egész, és ott citrom lekvár. Én most akkor megkínálom a téged, én akkor megnézem, hogy ide veszük, hogy jó lesz-e a lekvár, mert szeretném úgy adni Borinak.
2: Érdekes amúgy, hogy ez a citrus lekvár dolog, ez nem annyira, ennek nincsenek annyira magyar hagyományai. Na milyen?
1: Nekem bejön. Milyen angol hagyományai van.
2: Igen.
1: Beszélj még oda, mert kimegyek a mikrofon bűvkerébe, viszem neked a szettet, jó?
2: Tehát, hogy ugye minden nemzetiség azt főzi be, ami van neki, ami terem, és nekünk ugye ez nincs, és Angliában meg ugye jött a messze tájokról, a gyarmatokból a sok citrus, gondolom azért lett ott hagyománya a citrus lekvároknak.
1: Na megkészte elő, hogyha megkóstolod, és tényleg őszinte véleményt mondasz, ott van benne.
2: Nagyon jó sűrű állaga van, nekem ez mindig egy ilyen mumusom.
1: Idő.
2: Igen?
1: Amit Bori kóstol, az biocitrom, ásványvíz és cukor, semmi más.
2: És miért ásványvíz?
1: Nem akartam letenni csapvizet, ha már biocitrom. Lehet ez én hülyeségem, nem tudom.
2: Nagyon jó minőségű a budapesti csapvíz, úgyhogy nekem...
1: Én nagy csapvizes vagyok, sőt az ásványvíz, én nagy szódás is vagyok, tehát az uglóból van a szóda, a Ligettől nem messze.
2: Na. Amúgy tökéletes, mert azért ugye itt a citrus lekvároknál mindig az a csábítás, hogy szétcukrozza az ember, mert hogy alapvetően keserű is, savanyú is. Én azért nagyon szeretem ezeket a lekvárokat, mert a keserűség miatt van egy ilyen nagyon-nagyon jó komplexitása, hogy nem csak savanyú és édes, vagy nem csak édes. Én a csak édes lekvárokat nem szeretem.
1: Ez a keserű édes picit, nem? Ez,
2: és ettől egy ilyen teljes ízprofil megjelenik benne, és ettől baromi jó. Nagyon gratulálok.
1: Ez kínom. A tiéd lesz, Bori, mert itt a tetején majd ezt odaadom mindenképpen, meg is érted az egészet.
2: Ja, nem fogom megenni.
1: Ez nem baj. Na szóval... Én nagy barátja lettem a lekváromnak, és ugye a cikkem ugye kiderül, hogy édesanyád viszont nagyon-nagyon-nagyon nagy. Biztos nálad is elő fog jönni az, amikor ez, mert szerintem boltban, és ez a lekvárokra szerintem duplán vagy triplán érthető, úgyhogy nem, ezt a minőséget nem kapod meg, vagy csak nagyon-nagyon drágám.
2: Nagyon. Nem is lehetett. Én most végig is néztem, a piac kutattam, mielőtt ennek nekiálltam, vagy közben. Na. Végig néztem, hogy milyen lekvárok vannak. Ugye a legtöbb lekvárnak már az összetevőiből ki lehet sakkozni, hogy több, mint a fele cukor.
1: Igen.
2: Tehát akkor ugye le kell gyakorlatilag felezni a gyümölcs mennyiségét gondolatban. Kivéve amúgy találtam az egyik, most nem fogok reklámozni, de ismert bolthálózatban 100%-os szilvalekvár, tehát az létezik, ennek nagyon örültem, hogy legalább az van. És ez tényleg azt volt az összetevők között 100% szilva.
1: Az nagyon az időt kell megadni a szilvalekvárnak. Eljön az idő, még te is fogsz majd.
2: Na, azt amúgy csináltam tavaly. Szóval, hogy de azért, mert az valahogy nekem a szilva az egy ilyen külön kategória, mert az tényleg nem lekvár, mert semmi nem kell hozzá. Az ember beteszi a sütőbe.
1: Idő kell hozzá, igen.
2: Elkészíti magát.
1: És jófajta alapanyag.
2: Igen. Ja, amúgy van, azt szerintem tök sokan nem tudják, hogy van olyan szilva, amiből képtelenség lekvárt készíteni.
1: Melyik az?
2: Hát ugye a piacon így meg kell kérdezni, nem tudom pontosan a nevét, de hogy
1: van, amiből nem lehet.
2: Hát, hogy sose lesz belőle lekvár. Mert vízesebb, ami közelebb áll picit a ringlóhoz. Aha, hát nagyon sokféle szilva létezik, és akkor ezt egy jó piacon a termelő elmondja, hogy abból, emlékszem, hogy nekem mondta a termelő, abból ne csináljon lekvárt.

0: már az soha nem fog besűrűsödni.
1: Na, már a szívánál vagyunk, kedves hallgatók, innen folytatjuk. Még egyet beszélgetünk, már látom, hogy kevés lesz az idő, de majd legfeljebb egyszer csak kitesszük a folytkönyv táblát. A vendégem Ács Bori gasztró újságíró, és a témánk a lekvár, és ami mögötte van minden, ami magyar gasztró.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Remek zenék után vagyunk megint, kedves hallgatók, és folytatjuk a, hát szerintem érdekes, én élvezem, néha átmegyek hallgatóba beszélgetés, és akkor a riporter hallgató lesz, akkor azt jelenti, hogy remek a riporter, és jókat tud beszélni. A lekvárt majdnem kicsontoztuk, megbeszéltük, ott van akkor télen, akkor sok ribizli lekvárt fognak enni a gyerekeid, és aki arra jár. No, egy picit beszéljünk arról, hogy neked lett egy szakácskönyved, gasztróújságíró vagy, szokás beszélni egy ilyen 10-10 pár évén ott gasztroforradalomra, most éppen ez hol tart szerinted? Befejeződött, vagy folyamatosan alakul ez a piac? Mindig van miről írni, mindig van mit észrevenni a piacon?
3: Az forradalomtól függetlenül, hogy mindig van miről írni, hiszen az emberek mindig esznek, mindig főznek, mindig foglalkoznak azzal, hogy mi van a tányérjukon, és ez fontos is. De a gasztroforradalom pont néhány hete mondta egy szakács kolléga, de egy szakács egy interjúban, hogy megállt. Tehát, hogy...
2: Célba ért, vagy mit történt?
3: Nem, célba ugyan nem ért, de hogy gyakorlatilag a fejlődés az megállt. Nagyon-nagyon magasan fejlett egy bizonyos réteg, szakács réteg jelenleg, de ő azt mondta, hogy a közönség viszont nagyon lassan adaptálódik ehhez a fejlődéshez. Ez nem azt jelenti, hogy nem válik nyitottabbá, mert egy réteg viszont nagyon-nagyon hamar nyitottabbá válik, viszont egy réteg nagyon-nagyon ragaszkodik Magyarországon a szokásaihoz és ahhoz, amit az édesanyja főzött, a magyar hagyományokhoz, a nosztalgiához, tegnap gondolkoztam el ezen, hogy egy étterem kipostolt egy rizes tésztát, hogy az van menőn, és így ezen gondolkozom, hogy miért van szükség rizes tésztára 2025-ben, amikor annyi minden ezer izgalmasabb dolgot lehet tésztával készíteni, hiszen a rizes tészt az is szükség étel volt.
2: Mi lett a válasz?
3: Rengetegen írtak nekem, hogy imádják, és annyira szeretik. Szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és Magyarországon, én nem tudom, hogy más nemzeti is ennyire fontos, de nálunk különösen az, hogy az érzelmeink, nosztalgiánk az irányít erősebben.
2: Gondolom neked, én kimondom, a Bujadisznók nevű hely az megvan, tudod. Múlt héten ült ott Bíró
3: Lajos.
2: Nem, a fiának a nevét akartam.
3: Bíró Dani,
2: mindig Lajos van. Dani, ott ült a Dani, akit szintén ismerünk, és ugye ő kicsit beszállt ebbe a bolyon, megvan el, ezt bevették, mint üzlettárs, és ezt az idei évet arra használja, hogy egy picikét átalakítja az egészet, hogy a fiatalok is megtalálják azt a fajta brisztót, mert hogy nagyon-nagyon nagymamás a választék. Profi, tehát oké, ez a 7 panírban, 7-féle dologból áll össze a panír, stb. De szerintem a fiatalok nem mennek be, és pontosan ezen akar egy picikét változtatni. Javaslom neked témának is egyébként, ide is bejön majd december környékén, hogy sikerült-e vagy nem. Szóval ragaszkodunk a hagyományokhoz, szeretjük a jót, a megszokottat, nehezen váltunk, a forradalom pedig akkor a te meglátásod szerint egy picikét ilyen gyorsabb lendületet vett, és a vevők, a fogyasztók, a vendégek mondták, hogy na megállj.
3: Nem? Hát igazából kevés embert ért el. Egy kis burkot elért, akik sokat utaznak, akik nagyon nyitottak, akik nagyon szeretik ezeket az új dolgokat, azokat elérte, és mások viszont nagyon elzárkózóak, és ebből van több, ez a nagyobb közönség, és ez nem is baj, mert szerintem tök fontosak a hagyományaink, csak ugye ott is az újragondolás lett a jelszó, és nagyon sok régi magyar, meg klasszikus magyar ételt elkezdtek nagyon-nagyon túlvariálni, és időközben elveszett az, amit pont keresünk nagyon sokan, hogy úgy elkészített, teljesen normális, a simán elkészített rántottusok, gulyáslevesek és pörköltek legyenek az éttermekben, jó minőségben, rendesen elkészítve, és nem ez a menzás nagyon-nagyon elsikasztott, rossz minőségű irány. Szóval valahol ez ebben van egy ilyen nagy szakadék, hogy túlhabosított, nagyon-nagyon extrém desszertformájú túróstusszák és stb. Ez nagyon sok van. Van nagyon nem jó minőségű menzes kifőzdésétel, és a kettő között hiányzik ez az úgynevezett kis vendéglő, jó minőségű kis vendéglős konyha, ebből nagyon kevés van.
2: Gerenda is beszállt ebbe, ugye a Kádár étkezdét azt ő vette meg, és éppen felütje, a Klauzátérről beszélek, ott volt a Kádár étkezde, ami egy klasszikus, nagyon jó konyhát vívő, de hát egy kockáztatós vendéglő volt, és pont ezt a feelinget akar, tehát nem a kosztesz hangulata fogodat becsúszni, mert az nem is jöhet be. Én gyerekkoromban a Lehel piac mellett nőttem fel, még egy témát tudunk megbeszélni, látom az időt, hosszabbak leszünk. Ruzicska lángososnál, és hogy akkor a lángos nagyon piaci kaja volt, és most végigmentem a Váci utcán széltéve hosszám, két dolgot fedeztem fel. Egy, hogy rengeteg olasz étterem van, nincs igazából nagyon jó fajta magyar, vagy egy ilyen, ez a, amit te mondtál, is venni, illetve hogy a lángos SH-val ki van írva, hogy ez igazából átvette a street food szerepét nálunk a lángos, gondolom. Nem tudom, írtál erről, nem olvastam minden cikkedet,
3: de hogy a hát nekem pont ez a furcsa ebben a Váci utcai lángosban, hogy egy ilyen túlhabosított, túlbonyolított ilyen luxus lángosokat csinálnak, ami tele van mindenféle feltétekkel, ilyen extrákat.
2: Ott az alap is,
3: tehát most jól meg a fokon. Drága. Az. És hát egy lángosnak szerintem az a szerepe az ember életében, hogy kimegy a piacra, és közben eszik egy lángost, vagy ugye a strandon, vagy nem tudom mi. Ez a klasszikus szerepe az életünkben, és az, hogy ezt ilyen elegáns, puccos közegbe teszik, ezzel én nem tudok nagyon azonos. Egy tavaly pont írtam róla, volt egy hely, ahol marha pörköltes lángos volt, tehát hogy már annyira sok mindent teszünk rá, meg hogy valahogy erre próbálnak mindent
2: aztán
3: ráhúzni.
2: Aztán furcsa, igen. Tehát a klasszikus kell megtartani, mi volt gyerekkoromban, hát ugye a sima, fokhagymás, sajtos, tejfölös, puf, itt megállt.
3: Hát meg, hogy a turisták kedvéért azért nem kell megerőszakolni magunkat, szerintem.
2: De jó szavak ezek, ez így van. Tehát mi ezt tudjuk. Tényleg, főleg a karácsonyi vásárkor láttam én már minden, már pacalpörköltől kezdve, de kaviáros lángos volt, lazacos lángos, tehát azért nem. Na.
3: És közben meg van egy csomó olyan hagyományunk, van egy olyan szép hagyományunk, amiből lehetne jó kis vendéglős menüt összeállítani.
2: No, kedves hallgatók, ennyi fér bele, picikét hosszabbak voltunk, kevesebbet hallgathatok. Igaz, hogy nekem köszönhetően ugráltunk össze-vissza, de szerintem egy igen érdekes riportalanytól hallgathatunk igen érdekes mondatokat. Köszönöm szépen, hogy bejöttél.
3: Én is nagyon köszönöm.
2: Na, gratulálunk a Ribizlihez, ehhez meg jó étvágyat. Köszönöm. És nem találkozunk, még ebben a műsorban lesz miről beszélni. Ács Borit hallottátok.
3: Köszönöm, sziasztok. Hallgatók.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kellemes nyári időre számíthatunk, Irán elleni katonai csapásokkal válaszol az Egyesült Államok. További fejlesztésekről folytak tárgyalások a Suzuki globális elnökével. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Irán elleni katonai csapásokkal válaszol az Egyesült Államok, ha jemeni húszik újabb támadásokat hajtanak végre a tengeri hajóforgalom ellen, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök arra reagált, hogy a Teherán támogatását élvező húszi fegyveresek tegnap megtámadtak két szaudi hajót. Donald Trump közölte, egy újabb támadásért Iránt is felelőssé teszik, és Teheránnak, valamint a húsziknak is katonai válaszra kell számítaniuk. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Októberre, novemberre érezhetően csökkenhet a kórházban rekedt gyermekek száma, mondta a gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár. Gyurko Szilvia emlékeztetett rá, hogy jelenleg mintegy 320 gyermek él kórházi osztályokon. Az államtitkár szerint a helyzet a gyermekvédelmi rendszer súlyos problémáira világít rá, ezért olyan törvénycsomagot készítenek elő, amely erősíteni a családokat segítő szolgáltatásokat, és hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. A KDNP szerint a kiskereskedelmi törvény javasolt módosítása a nagy multiknak kedvez, míg a magyar vállalkozások rosszul járnak vele. Rétvári Bence, az ellenzéki párt frakcióvezetője azt írta, a Tisza nemrég döntött arról, hogy kivezetik a banki díjstoppot, majd eltörlik a jelzáló kamatstoppot és a 3%-os KKV forgóeszközhitelt. Úgy fogalmazott, eddig jól jártak a bankok, a multik, a kereskedelmi láncok, csak a magyar emberek nem. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról is tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozást követően azt írta, a Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A Suzuki vezetője budapesti útján Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is találkozott. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. Hangsúlyozta, a szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Csökken a felhőzet, pénteken a napos, gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
5: Manna Hit.
0: Manna

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is Austin French, and this is the story behind my new song, God is Good. I wrestled with anxiety for the first time this year.
3: Idén először a szorongással kellett megbirkóznunk, és ez olyan érzés volt, mint a kipréselték volna a levegőt a tüdőmből. Istenhez kiáltottam, és a válasza ez volt. Ne felejtsd el, ki voltam mindig is. A God is Good-dal az én fegyverem a csatában, ahol azt kiáltom, hiszem, hogy Isten hűséges. Ez számomra olyan egyértelmű, mint hogy fel kell a nap, és ez nem valami közhely. Isten segítségével megváltozni jó dolog.
2: God is good, all the time.

Amikor dalszöveget írok, mindig arra gondolok, hogy az embereknek átmegye a mondani való üzenete. Ez a zeném arról szól, hogy Isten azt ígérte nekünk, hogyha hiszünk Jézus kereszt halálának az üzenetében, akkor soha többé nem szakadunk el Krisztustól. Mi már a mennyben vagyunk, csak még tart a földi útunk.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Schneier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Bármi, ami nincs egyetértésben Isten szavával, az egy hazugság a sátántól. Akár a kormánytól származik, akár egy személytől, akár egy baráttól. Ha nincs egyetértésben Isten igéjével, akkor egyszerűen nem igaz. Ma arról fogunk beszélni, hogy ismernünk kell az ellenségünk jellemét. Nagyon fontos az is, hogy Isten jellemét ismerjük, de ugyanilyen fontos az, hogy ismerjük a sátán vagy a gonosz jellemét, aki az ellenségünk. Ha ismerjük Isten jellemét például, nos, tudjuk, hogy Isten jó. Ezért, ha valaki jön és bátorít engem, akkor értem, hogy igen, ez egy áldás, amit Istentől kaptam. Isten talált valakit, akin keresztül munkálkodni tudott, bátorított engem, és most jobban érzem magamat. Másrésztről viszont, ha valaki lerohan engem, ha túlzottan kritizál, ha megítél, és nem kedves velem, akkor nem kell arra pazarolnom az időmet, hogy ezen felidegesítsem magam. Elég okosnak kell lennem, hogy tudjam, a gonosz az, aki az illetőn keresztül munkálkodva megpróbál felmérgesíteni, kizökkenteni és eltéríteni attól, hogy fejlődjek. A gonosz utálja a fejlődést. Bármilyenféle fejlődést gyűlöl. Pál azt mondja, hogy nagy lehetőség nyílt számára, és azzal együtt sok ellenállás is támadt. Azt szoktam mondani, hogy az új szint új ellenséget jelent. Valahányszor magasabbra jutsz, új helyre érsz, azt mondod, többet fogok adakozni, többet fogom szolgálni Istent, komolyan fogok dolgozni azon Istennel, hogy kevésbé legyek önző, és több embernek segíthessek. Ne is gondold, hogy ezt mindenféle ellenállás nélkül megteheted majd, mert ez nem így megy. Szóval mindig kell, hogy legyen egy pont, amikor azt mondjuk, tudom, mi folyik itt, tudom, hogy a gonosz támad engem, és gonosz, a válaszom nem. De látjátok, ha nem ismerjük a gonosz jellemét, akkor mi történik? Összezavarodunk, és azt gondoljuk. Nos, egyáltalán nem értem ezt. Helyesen cselekedni, és most több rossz dolog történik velem, mint amikor nem igyekeztem. Amen. Ezért mindig kell, hogy legyen egy időszak, amikor előre mész, és nem adod fel. És amikor végigcsináltad ezt, akkor egy új és sokkal tágasabb térre jutsz, ami szabadságot ad neked. Bizonyos értelemben a születéshez hasonlíthatjuk ezt. Olyan, mint amikor a baba csak nő és nő az anya méhében, és amikor eljön az ideje, hogy kijöjjön erre a nagy, fényes és csodálatos világra, akkor keresztül kell bújnia azon a kicsi szülőcsatornán, hogy kiérjen. Biztos, hogy azt gondolja, micsoda? Én kényelmesen voltam itt, és most azt akarod mondani, hogy ettől majd jobb lesz? Ezért, ha időnként érzed azt a nyomást, és a szorítást, akkor csak mondd azt. Nos, Isten valami újat szül bennem, és ez a szabadság és győzelem új szintjére fog juttatni engem. És a gonosz csak próbál nyomást helyezni rám, hogy nyomorúságos helyzetbe hozzon. Ezért ma még az elején eltöltünk egy kis időt azzal, hogy a gonosz jelleméről beszéljünk. Nem akarunk túl sok időt tölteni vele, de fontos, hogy ismerjük őt. Az első dolog, amit ki kell mondanunk, az az, hogy a gonosz egy hazug. Egy hazug. Jézus az igazság. A gonosz pedig egy hazug. János 8:44. Szeretném megmutatni nektek ezeket az igéket, mert szerintem segíteni fognak megérteni mindezt. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait és bűnös vágyait akarjátok teljesíteni, melyek az ő jellemvonásai. Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság meg mi? Minden hamisság atya. Tehát bármi, ami nincs egyetértésben Isten szavával, az egy hazugság a sátántól. Akár a kormánytól származik, akár egy személytől, akár egy baráttól. Ha nincs egyetértésben Isten igéjével, akkor az egyszerűen nem igaz. Tud valaki áment mondani? Tudjátok, sok ember van manapság, aki szeretné ezt felhígítani, és azt mondják, tudod, ezt nem lehet szó szerint venni. Nos, tudjátok, én nem tudom, mi más tehetnék. Az biztos, hogy nem válogathatok csak úgy, hogy mely részek tetszenek, és melyek nem, ahogy sajnos nagyon sok ember teszi. Persze egyértelmű, hogy mindannyian állandóan növekszünk, egyre több megértést nyerünk, és megtanuljuk egyre jobban és jobban megérteni az ígét. De amikor elkezdjük olvasni ezt, akkor le kell szögeznünk, hogy ez igaz, azt mondtam, ez igaz. Ez igaz. És vagy ennek megfelelően élünk, és végül olyan életünk lesz, amilyet Jézus akar nekünk adni, vagy csak játszunk vele, felhigítjuk, és végül jó nagy kalamajkát okozunk. A gonosz megpróbál majd érvelni veled. Nos, ennek semmi értelme, ennek semmi értelme. Tudjátok, nem kell, hogy mindennek értelme legyen az elménk számára. A szívnek is van szerepe. Mindezt a szívünkkel kell megragadnunk. Én nem állíthatom, hogy értem az üdvösséget. Nem láttam, ahogy Jézus meghalt értem, mégis tudom, hogy így van. Amit értünk tett, az nem tűnik logikusnak, de a szívem mégis érti, és tudja. Tudja, és tudja. Néha túl sokat gondolkozunk, pedig több mindent kéne csak

Jesus. A harmadik dolog, hogy ő egy megtévesztő. Jelenések 12.9. Ez azt jelenti, hogy hazudik nekünk, elhiteti azokat velünk, és akkor megtéveszt minket. A megtévesztés azt jelenti, hogy elhiszünk egy hazugságot. Van fogalmatok róla, hogy mennyi hazugságot hisztek el most is, és hiszek el én is? Ezért olyan fontos az Isten igéje, mert valahányszor hallod az Isten igéjét, akkor lehetőséged van arra, hogy egy újabb hazugság lelepleződjön az életedben. Az apám sok éven keresztül molesztált engem szexuálisan, és azt gondoltam, hogy emiatt mindig másodrendű életem lesz. Én is másodrangú leszek, és hogy bármilyen életem is lehetett volna, az most tönkrement és oda lett. Hogy mindig kevesebbel kell majd megelégednem, mint ami az enyém lehetett volna, és azért hittem el, mert a gonosz ezt mondogatta nekem, amíg el nem olvastam ezt, és rá nem jöttem az igazságra. Ha megmaradtok a beszédeimben, akkor megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. De most figyeljetek rám, az nem fog szabaddá tenni téged, ha egy székben ül és közben hallgatsz valakit, aki az igét prédikálja. Lehet, hogy ez az első lépés, egy fontos lépés, mert hallanod kell ezt, de aztán elmélkedned kell rajta, és magadba kell fogadnod, meg kell tanulnod elhinni, meg kell tanulnod kimondani, meg kell tanulnod imádkozni, és meg kell tanulnod ráállni, hogy megtapasztald, ahogy működik a saját életedben. Például, amikor, tudjátok, korábban adakozást tartottunk, és amikor az adakozásra gondolsz, tudjátok, az nem a prédikátorok ötlete volt, hanem Istené. Úgy értem, kitalálhatott volna bármilyen módot, hogy biztosítsa az igéjének a prédikálását, de azt mondta, azt akarom, hogy az emberek adjanak. Van valami az adakozásban, ami meghaladja a felfogásunkat. Isten mégis azt mondta a Malakiásban, hogy próbáljatok meg engem. Gyerünk, lépjetek ki, próbáljatok meg adakozni, és majd meglátjátok, hogy megnyitom a mennyei ajtókat, és olyan nagy áldást árasztok rátok, amilyet el sem bírtok. Tehát rá kell állnunk az igére, és ki kell próbálnunk. Nem lehet mindenre teóriát gyártani, és kiokoskodni azt. Néhányatoknak fel kell hagynia az agyalással. Sok ember azért nem tudja elfogadni Krisztust, mert túlságosan okosak. Ennek semmi értelme. Megmondom én, mi az, aminek nincs semmi értelme. Az, ahogyan azelőtt éltem, hogy megismertem volna Krisztust. Na, annak semmi értelme nem volt. Ennek nagyon is sok értelme van. Tehát a jelenések 12.9 azt tanítja, hogy a sátán megtévesztő. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak. Tudom, hogy nem szeretünk a gonoszról meg a sátánról beszélni, és sajnos úgy tűnik, hogy minél régebb óta létezik a gyülekezet, annál kevesebb ember akar róla beszélni. Az az igazság, hogy annó én évekig jártam gyülekezetbe, de soha nem hallottam egy jó prédikációt a gonoszról. Azt hittem, hogy a gonosz az csak egy farsangi figura, aki vörös színű pizsamát visel, hosszú farka van és vasvillát cipel. Őszintén szólva, úgy értem, én tudtam a gonoszról, de nem igazán ismertem fel, hogy ő a személyes ellenségem, vagy hogy tönkre akarja tenni az életemet. Pedig tudnunk kell, hogy a gonosz él és virul a Föld nevű bolygón, és a mi nyomorúságunk és pusztulásunk a célja. Meg, hogy megakadályozza az előrehaladásunkat. De van néhány jó hírem a számotokra. Bár a gonosznak van ereje, mutatok nektek egy igét, ami azt mondja, hogy nekünk még több erőnk van, mint neki. Ez egy másik olyan dolog, amit sok-sok éven át nem tudtam. Nem tudtam, hogy volt bármi erőm is. Azt tudtam, hogy Istennek van ereje, de azt nem tudtam, hogy ebből velem is szeretne megosztani valamennyit. És végül szintén a jelenések 12-ből tudjuk, hogy ő a testvérek vádlója. Azt mondja a Biblia, hogy Isten előtt vádol minket. Éjjel-nappal. Elképesztő. A testvérek vádlója. Például úgy vádol, hogy nem jól csináltad ezt, nem tettél eleget, nem imádkoztál eleget, nem a megfelelő dolgot olvastad, nem emlékszel arra, amit olvasol, nem voltál kedves, te nem. Ha az éjszaka közepén felkelsz és kimész a mosdóba, mire visszaérsz, a gonosz már 5 különböző dologra emlékeztet majd, amit nem jól csináltál. Ugyan már,
És tudjátok, ez egy olyan dolog, amit

0: amiből meg kell szabadulnunk, ha növekedni akarunk. Mert visszafogja a szellemi fejlődésünket. Ha fel akarunk nőni és élvezni akarjuk az életet, amit Jézus a halálával szerzett meg nekünk, ami az egyik elsődleges célunk kéne, hogy legyen. És lehet, hogy azt gondolod, nos, elég testesnek hangzik, hogy az élet élvezete legyen a célom. De Jézus azt mondta, a tolvaj azért jön, hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Van köztetek olyan, aki szeretné, hogy a gyermeke szerencsétlen legyen? Az a legnagyobb örömünk, amikor a gyermekünk egészséges, élvezi az életét, nevet, és élvezi mindazt, amit mi adunk neki. Jó a többi emberhez, és hálás mindenért. Az ilyesmi csal mosolyt a szülők arcára, nem pedig az, ha depressziósak. Ha vádolva érzik magukat, bizonytalanok, és mindenféle problémáik vannak. Az ilyet nem szeretjük, mert szomorúvá tesz minket. Úgy hiszem, ideje van, hogy azt tegyük, ami boldoggá teszi Istent. És én azt mondom, hogy ha te boldog vagy, az Istent is boldoggá teszi. Elküldte Jézust, hogy az ő vérével vásároljon vissza téged az ellenségtől. Nekünk pedig meg kell ismernünk az ellenség jellemét, és azt mondani, nem tűröm el többé az ostobaságaidat. Ideje van, hogy felálljunk, hogy ismerjük, kik vagyunk, elfoglaljuk a helyünket, Isten hadseregeként viselkedjünk, és többé ne heverészünk, miközben a gonosz keresztül sétál rajtunk. Amen. 1 Mózes 3:1-5 itt láthatjuk, hogy a megtévesztés már az Édenkertben elkezdődött. És pont ugyanúgy, ahogyan Évával tette, hiszem, hogy ma is ugyanúgy cselekszik, ezért tanulhatunk itt néhány leckét. Az 1 Mózes 3:1-5 a kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Most figyeljetek! Ő hazudott, de nem egy egyértelmű hazugságot mondott, hanem hátulról közelítette meg a dolgot. Isten tényleg azt mondta, hogy nem mehettek a kert minden fájáról? Megpróbálta okoskodásra bírni az asszonyt. Nos, miért mondana ilyet Isten? Úgy értem, biztosan nem ezt mondta. Biztosan nem ezt mondta, mert ennek nem lenne semmi értelme. Tudjátok, mivel próbálkozott itt? Nos, figyeljetek, mindjárt meglátjátok. Az asszony így felelt a kígyónak. Látjátok, nem szabad érvelni a gonosszal. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcseiből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséből nem, amely a kert közepén van, mondta Isten. Nem ehettek abból. Szeretném, ha odafigyelnétek, hogy mit is próbál tenni itt a gonosz. Ott volt az a sok minden, amit Éva csinálhatott volna, és Ádám is. Ott volt az a sok minden, és szabadon ehettek róluk. Isten egy dologra mondta, hogy ne tegyék, és a gonosz megpróbálja arra az egy dologra irányítani a figyelmét, amire Isten nemet mondott. Az emberek gyakran azért nem akarják elfogadni Krisztust és keresztényé válni, mert azt hiszik, hogy utána semmit sem csinálhatnak. Te jó ég! Én viszont annyira jól érzem magamat, hogy alig bírok magammal. Mondok én valamit, én azóta nem unatkozom, hogy elkezdtem szolgálni Istent. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. De hogy haltok meg? Nem, ez nem igaz. Bár Isten ezt mondta, de ez nem igaz. Nos, figyeljetek, hanem jól tudja Isten, hogy ha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz, mi az áldás és mi a csapás. Tehát mire célozgatott neki? Éva, Isten visszatart tőled valamit. Azzal a dologgal, amit megtiltott, megrövidít benneteket. És tudjátok, a gonosz ezt akarja elhitetni velünk, hogy Isten nem jó hozzánk. Hogy bár van valami, amit megtehetne értünk, de nem fogja megtenni, mert visszatart valamit, és nekünk utána kell mennünk annak az egy dolognak, amire Isten azt mondja, hogy nem jó nekünk. De tudjuk, hogy mekkora galibát okozott Éva. Nos, valójában nem hiszem, hogy az ő hibája volt. Szerintem Ádámé volt, mert ő volt a főnök. De ez egy másik üzenet. Ha Ádám szeretne a ház feje lenni, akkor aktivizálnia kell magát. Nem a nőt kell kiküldeni a gonosszal vitatkozni. Zsidó 11.6. Aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van. És a következő nagyon fontos, hogy ő jutalmat ad. Hogy ő jó. Hinned kell, hogyha szorgalmasan szolgálod Istent, akkor ő megjutalmaz. Ő nem csak odaad egy jutalmat, hanem ő maga a jutalmazó. Szóval, ha időt töltesz Istennel, akkor egészen biztosan belebotlasz majd a jutalmadba az életed során. Ő megjutalmazza azokat, akik gyülekezetbe járnak vasárnaponként. Talán. Ő megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan. Ó, igen, szorgalmasan. Na, gyerünk! Ha szorgalmasan szolgálod Istent, akkor jutalmat kapsz majd. Nos, a gonosz nem akarja, hogy szorgalmas légy. Ő azt akarja, hogy befejezd, feladd, és hogy soha ne élvezd az életedet. Nos, én ma el akarom mondani nektek, hogy nem kell feladnotok, nem kell meghátrálnotok, és Isten megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt, és még ha az út időnként nehéz is, akkor is minden egyes percét élvezhetjük, még a nehéz időkben is. És úgy hiszem, itt az ideje, hogy elkezdjük ezt. Hányan értetek egyet? Valaki mondjon amen-t. Lukács 10:19. Be kéne tiltani, hogy valaki ilyen jól érezze magát. Főleg a gyülekezetben. Jól van. Amikor a hatalom dologról beszélünk, akkor igen, a gonosznak van hatalma. Van neki hatalma, de a hatalmát, amivel rendelkezik, azt mi adjuk neki azzal, hogy elhisszük a hazugságait. Ezt szeretném újra elmondani. A gonosz hatalmát, amivel rendelkezik, azt mi adjuk neki azzal, hogy elhisszük a hazugságait. Minél jobban ismered az igazságot, annál inkább rácsapod a gonosz orrára az ajtót. És annál inkább mondhatod, te egy hazug vagy. Tudom, hogy Isten semmivel sem rövidít meg engem. Tudom, hogy Isten jó, és tudom, és hogyha ez a megfelelő idő, hogy rendelkezzem ezzel a bizonyos dologgal, akkor Isten nekem adja azt. És ha még nem kaptam meg, az azért van, mert ez vagy nem jó a számomra, vagy még nincs itt a megfelelő idő, és te nem fogsz Isten ellen fordítani engem semmiképpen. Jobb, ha megtanulod, hogy miként beszélj vissza a gonosznak. Ha Éva beszélgetett vele, akkor mi miért ne tehetnénk? Időnként úgy fogod érezni, hogy a saját elméddel beszélgetsz, de az elméd a csatatér. A sátán itt próbál behatolni, az érveléssel. Íme, ami azt jelenti, hogy figyeljetek. Hatalmat adtam nektek. Nem azt mondja, hogy majd fogok, vagy talán egyszer lehet, remélhetőleg. Hatalmat adtam nektek. És ha Isten adott valamit, akkor csak egy dolog maradt, mégpedig az, hogy elfogadjuk azt. Hogy higgyünk, és elfogadjuk. Íme, hatalmat és erőt adtam nektek. Hatalmat és erőt. Hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és fizikai és mentális erőt az ellenség minden ereje felett, hogy semmi se árthasson nektek. Gyerünk, halleluja! És ez minden egyes embernek szól közöttetek. Mindannyiótoknak. Bár csak lenne időm arra, hogy mindannyiótoknak egyenként a szemébe nézzek, és azt mondjam, ez neked szól, ez neked szól, ez neked szól. Mert olyan gyakran halljuk ezeket a dolgokat, de csak tessék-lássék hisszük el őket. Nos, igen, egyes embereknek van hatalma. Joyce, úgy tűnik, neked is van, mert úgy kiabálsz. Nem, ez az erő az 5 gyermekes anyukának is szól. Meg a férfinak, aki 2 munkahelyen dolgozik, éjjel jár haza, és még füvet is nyír, meg olajat cserél a kocsiban. Ez az az erő, ami segít, ha kevés a pénzed. Ez az erő neked szól, ha van egy gyereked, aki az őrületbe kerget. Ez az erő neked szól, amikor előreléptetést kellett volna kapnod, de olyas valaki kapta, aki nem érdemelte meg, mert összejátszott a főnökkel, amire te nem lennél hajlandó. Íme én erőt adtam neked a mindennapi élethez, hogy élvezhesd a hétfőt, a keddet, a szerdát, a csütörtöket, a pénteket, a szombatot és a vasárnapot. Isten erőt adott nekünk, hogy túllássunk a jelenlegi körülményeinken, és mindig reményünk lehessen. Ó, te jó ég, a remény olyan erőteljes dolog. Mit tehet veled a gonosz, ha soha nem adod fel a reményt? A reménység azt a bizakodó várakozást jelenti, hogy valami jó fog történni velem. Valami jó fog történni velem. Amen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyalásokon egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról, a gazdák nélkül dönteni, a minisztérium közölte. Az egyeztetéseket folytatják. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. A szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a Fekete-Körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül, azután döntenek a szanazugi és a város erdei szabastrandok további működéséről is. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között a jövő héten karbantartás miatt. Hétfőtől péntekig a két település között pótlóbuszok szállítják az utasokat, az első és az utolsó vonatok helyett. Részletek a Mávinform honlapján olvashatók.
0: Időjárás.
1: Csökken a felhőzet, pénteken a napos gomoly felhős idő mellett már csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik, hajnalban 10-16, napközben 22-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Egyébként július 23-a van. 736 éve trónra lépett ezen a napon harmadik András magyar király, az utolsó árpádházi uralkodó. Lodomér esztergomi érsek Székesfehérvárot koronázta királyá András herceget, az utolsó árpádházi királyt, aki 1301-ig uralkodott. A királyok uralkodás alatt néhány nagy vagyonú főúr kezébe került a hatalom, akik az ország egyes részeit a fejedelmek módjára kormányozták. A fiatalon elhunyt negyedik Kun László királynak nem volt fiú utóda, már csak egyetlen férfi örököse volt az Árpád dinasztiának, második András király unokája, harmadik András, aki Itáliában élt és nevelkedett. Tudatosan készült királyi feladatára, házi oltárán az árpádházi szentek emlékeit és képeit őrizte. 1298-ban a megingott rend és a királyi hatalom helyreállítására, valamint az ország határainak és függetlenségének biztosítására törvényeket hozott. A budai várban hunyt el 1301. január 14-én. 137 éve született a mai napon Wittmann Viktor gépészmérnök pilóta, aki több magassági és távrepülési csúcsot is tartott. 1911-ben a Magyar Géprepülők Szövetsége vezetőségi taggá választotta az akkor 22 éves Wittmann. Karinthy Frigyes barátja volt, akit rendszeresen elvitt magával repülni. 25 évesen bemutató közben bekövetkezett balesetben hunyt el. 93 éve született Vas Éva, kétszeres Jászai Maridia színésznő, érdemes és kiváló művész. Első férje Bán Frigyes, kossuthdíjas filmrendező, második férje Gábor Miklós, kossuthdíjas színművész volt. 74 éve született a mai napon ifjabb Sapszon Ferenc, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Liszt Ferenc díjas karnagy zeneszerző, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapítója és művészeti vezetője, magyar kulturális örökség díjas, kétszeres kórus olimpia győztes, a Gregorián Társaság elnöke, a Kóta művész bizottság, a Magyar Kodály Társaság elnökségének tagja. 150 éve hunyt el Fényes Elek, közgazdasági, statisztikai és földrajzi író, a Tudományos Akadémia tagja, a honismereti szemlélet és munkálkodás hazai megteremtője, a magyarországi közgazdasági statisztika első jelentős képviselője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd később rendes tagja. 82 éve született Seszták Ágnes, pedagógus, újságíró, politológus. Ő 1978 és 85 között a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség központi lapjánál, a Magyar Ifjúság családi rovatánál dolgozott. Később nagy vihart kavart a Könyörgés Szántó Annáért címmel írt cikke. 85-től 5 évig a Képes Hét alapító tagja, majd rovatvezetője volt, később a Pesti Hírlap általános főmunkatársa, majd főszerkesztő helyettese. 1993-ban kilépett a Magyar Újságírók Országos Szövetségéből, és 94-től a részben általa is alapított Szabad Újságírók Szövetségének szóvivője lett. 23 éve hunyt el Cserháti Zsuzsa énekesnő, 55 éves korában budapesti otthonában hunyt el, a hazai pop történet legjobb női hangjaként tartják számon. 10 évig tanult klasszikus balettet, majd 1965-ben lépett énekesnői pályára. Kezdetben a Rangers, majd a Tomastic együttessel turnézott. A 72-es Tánza Fesztivál egyik nagy felfedezetje volt. Legnagyobb sikereit a Kicsi gyere velem rózsát szedni, a Boldogság gyere haza és az Árva fiú című dalokkal aratta. 1977-ben a Tessék választani című versenyen nagy díjat nyert, majd külföldi vendéglátóhelyeken, később Budapesten is vidéken énekelt. A 80-as években a budapesti Moulin Rouge mulató vezető énekese volt. Később betegség miatt hirtelen jelentős túlsúlyt szedett fel, és azért egy időre visszavonult a színpadtól, ahogy ő maga többször mondta, szinte elfeledve szegénységben élt. Visszatérését a 96-os Hamu és Gyémán című album fémjelezte, amivel egy csapásra sztár lett. Orvosi segítséggel lefogyott, lemezei és színpadi fellépései nagy sikert arattak. 1998-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjét, a hanglemezgyártók aranzsiráv díját háromszor ért.

0: FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy ma mi mindenről olvastam a Budapestről szóló cikkekben. Tovább tart például a lakáspiaci árkorrekció. Bár az ingatlan.com lakás árindexe szerint országosan 6,1%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 1,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb 2020 októberre és decemberre között volt példa. A korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Jelenleg nincs olyan tényező, amely rövid időn belül jelentősen felpörgetni a keresletet, így a konszolidáció folytatására lehet számítani a következő 3-6 hónapban is. Hosszabb távon a piaci kamatszintek és a lakáshitelek kamatainak érdemi csökkenése hozhat majd új lendületet a lakáspiacon. Ennek hatása azonban csak fokozatosan jelenhet a következő években meg, értékelte a friss piaci tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A júniusi adatok alapján az ország területileg is kettészakadt, az ország középső és nyugati felében stagnálnak vagy csökkennek a lakásárak. Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, Dél-Dunántúlon 6,1%-kal csökkentek az árak májushoz képest. Pest megyében a 2,1%-os és Közép-Dunántúlon pedig a 0,5%-os emelkedés lényegében stagnálást jelent. A drágulás súlypontja eközben Kelet-Magyarországra helyeződött. Délalföldön 3,2%-kal, Északalföldön 1,5%-kal, Észak-Magyarországon pedig 8,1%-kal emelkedtek a kínálati árak egyetlen hónap alatt. Az éves áremelkedés üteme ugyanakkor országosan és Budapesten is tovább mérséklődött. Júniusban országosan 12,2%-kal álltak magasabban az árak, mint egy évvel korábban. Budapesten viszont már csak 8,7%-os volt a drágulás. Most először böngészhető Rádai Mihály fotóhagyatéka 8000 színes fényképével indította el a fővárosi Szabó Ervin könyvtár Budapest gyűjteménye a Nem Fekete-Fehér című új online tematikus oldalát, amely első alkalommal teszi átfogóan hozzáférhetővé a városvédő budapesti fotóhagyatékát. Az 5 évvel ezelőtt elhunyt televíziós és művészettörténész Rádai Mihály neve összeforrt Budapest épített örökségének védelmével. Évtizedeken át járt a fényképezőgépével a fővárost és dokumentálta a változásait. 2012-ben csaknem 8000 színes felvételt adott át a Budapest gyűjteménynek. A nagyjából 1985 és 2005 közötti időszakot felülelő hagyaték közel 500 budapesti helyszínt és témát örökít meg, sok esetben olyan épületeket, utcarészleteket és városi részleteket is, amelyek mára jelentősen átalakultak vagy teljesen eltűntek. 25 kiemelt helyszín is felfedezhető fényképeken és a hozzájuk kapcsolódó történeteken keresztül. A válogatásban többek között a New York palota, a Hungária fürdő, a Gresham palota, a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga és a Városliget szerepel. A gyűjtemény különlegessége, hogy a fényképek nem művészi albumként, hanem egy városvédő munkanaplójaként tárulnak elénk. Rádai sokszor életveszélyes állapotú épületekbe is bement, rossz időben, nehéz körülmények között fényképezett, vagy éppen egy utcán heverő építészeti részletet örökített meg. Nem a technikai tökéletesség érdekelte, hanem az, hogy megőrizze mindazt, ami hamarosan eltűnhet. A könyvtár ezért tudatos döntés és utólagos technikai korrekció nélkül tette közzé a felvételeket. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár tavaly hozta létre munkatársa Enkóse Judit szakmai vezetésével a Rádai Mihály emlékprojektet, amelyben 34 önkéntes kutatása ismerhető meg a Király utca Kiskörút és Nagykörút közötti szakaszának történetéről. A résztvevők fényképek, interjúk, levéltári dokumentumok és digitális források felhasználásával 40 épület múltját dolgozták fel, létrehozva egy szabadon kutatható város történeti adatbázist. Végéhez közeledik a megújult MOL Bubi próbaüzeme, amely lehetővé tette, hogy a BKK valódi felhasználói tapasztalatok alapján finom hangolja a rendszert. A tesztidőszak egyúttal számos olyan visszajelzést is hozott, amely segíti a rendszer továbbfejlesztését, és amelyeket a Budapesti Közlekedési Központ beépít a fejlesztésekbe. A visszajelzések nyomán a társaság egyebek mellett átalakította a közbringa rendszer árazását is. A BKK munkatársai a szolgáltatóval közösen 7 nappal látéve dolgoznak a MOL Bubi informatikai háttérrendszerének utolsó beállításain, hogy az applikáció hibamentesen működhessen. A közlekedés szervező köszöni a felhasználók türelmét, és sajnálja, hogy a megelőző hónapban nélkülözniük kellett a szolgáltatást. Még néhány nap további türelmet kér a felhasználóktól a BKK a megújult MOL Bubi éles indulása előtt. Jelenleg is zajlik az összetett háttérrendszer tesztelése, amelynek utolsó körében technikai átállás miatt szükséges leállítani az applikációt, és így a kerékpár használat lehetőségét, hogy a fizetési és számlázási funkciót funkció beépíthető legyen az alkalmazásba, illetve a bringa beállítások finom hangolása megtörténhessen. A leállás pontos időpontja nehezen meghatározható a tesztek jellege miatt, ezért a BKK arra kéri a próbaüzemben résztvevőket, hogy figyeljék a társaság csatornáit, amelyeken hamarosan kommunikálni fogja a próbaidőszak végét, amelyet néhány napos leállás követ. A próbaidőszakra közel 15 ezer felhasználó jelentkezett, akiknek használati szokásai és visszajelzései rendkívül hasznos információkat közvetítettek a BKK felé. Ezek segítettek például a kerékpár beállításának finom hangolásában és az edukációs anyagok megtervezésében. Az elektromos kerékpárok iránti rendkívüli érdeklődés, valamint a felhasználói reakciók és a Magyar Kerékpáros Klubbal történt egyeztetés nyomán a társaság átalakította a MOL-Bubi rendszer árazását is. A 18. kerületben Pesszent Lőrinc és Pesszent Imre területén október első felétől csaknem az őszi szünetig tart majd 2026-ban a lom kikészítési időszak. A 11 körzetre területen belül különböző dátumok vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lom kikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A 18. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Közben egyedülálló lehetőség nyílik a csepeli nyugdíjasoknak, a strandfürdő a hét első három napján, hétfőn, kedden és szerdán ingyenesen látogatható. A helyieknek csepeli lakcímkártyával extra kedvezmények is járnak. A felnőtt napi jegy 3900 forint, hétköznap hétvégén 4400, a nyugdíjas és a diák jegy pedig 3400 és 3800 forint. A fürdőbe 5 és 10 alkalmas bérlet is váltható, amelyek a nyári szezonban szeptember 13-áig használhatók fel. Csepeli nyugdíjasok számára hétfőn, kedden és szerdán az ünnepnapok kivételével ingyenes a belépés. Ehhez a lakcímkártya, illetve a nyugdíjas igazolás felmutatása szükséges. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. július 23-a van csütörtök, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Több mint 3000 milliárdos országos vasútfejlesztési program indul. Több napos fokozott ellenőrzés lesz Pest vármegye útjain. Magyar nagydíj, nevet kapnak a hungaroringi kanyarok. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Jelentős közlekedési változásokra kell számítani péntektől vasárnapig Dél-Pesten. A Ferencváros és Kelenföld közötti vasútvonal bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt teljes szélességében lezárják a Soroksári út Rákóczi híd alatti szakaszát, a Kvassai Jenő út és a Vágó híd utca között. A lezárás idején a Soroksári útról egyik irányból sem lehet felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, és a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányban. A Budapest közút és a BKK arra figyelmeztet, hogy az érintett térségben jelentős torlódások alakulhatnak ki, ezért érdemes előre megtervezni az utazást. A közlekedőknek kerülő útként elsősorban az M5-ös autópálya bevezető szakaszát, az Üllői utat, valamint a Gubacsi utat és a Mester utcát ajánlják. A Csepel felől a belvárosba tartóknak lehetőség szerint a H7-es hév használatát javasolják az egyéni autózás helyett. A korlátozások a közösségi közlekedést is érinteni fogják. Több autóbusz, köztük az 54-es, az 55-ös, a 223E, a 224-es és a 224E terelt útvonalon közlekedik, míg a 2-es és a 24-es villamosok csak a Műpan Nemzeti Színház megállóig járnak. A Közvágó híd hévállomás ezekben a napokban pótló útvonalon közlekedő autóbuszokkal közelíthető meg. A Budapest közút közölte, hogy a lezárás idején ideiglenes jelzőtáblák és forgalomirányító lámpák segítik a közlekedést. Az autósoknak és az utasoknak ugyanakkor azt javasolják, hogy a hétvégén a megszokottnál hosszabb menetidővel számoljanak. 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig, erről pedig Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, melynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Több napon át tartó fokozott ellenőrzést rendelt el a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője. Az akció július 23-án éjféltől indul, és július 27-én reggel 6 óráig tart. Az ellenőrzés a Gödöllői rendőrkapitányság teljes illetékességi területére, valamint több kiemelten forgalmas, gyorsforgalmi útra is kiterjed. A rendőrök jelen lesznek az M0-as, az M2-es autóút teljes hosszán, továbbá az M3-as, M4-es, M5-ös és M6-os autópályák Pest vármegyei szakaszain, valamint az ezekhez tartozó parkolókban és pihenőhelyeken. A rendőrség tájékoztatása szerint az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, a közrend és a közbiztonság fenntartása, valamint a jogsértések megelőzése és felderítése. A hatóságok kiemelten figyelik majd a közlekedési szabályok betartását, és szükség esetén intézkednek a szabályszegőkkel szemben. A rendőrség arra kéri a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszokon fokozott figyelemmel vezessenek, tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat, ezzel is hozzájárulva a biztonságos közúti közlekedéshez. Kiemelt rendőri biztosítás mellett rendezik meg ezen a hétvégén a Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon. A rendőrség ideiglenes rendőrőrsöt állít fel a Hungaroring közelében, amely a rendezvény ideje alatt a nap 24 órájában működik. A hatóságok több mint 1000 rendőr részvételével gondoskodnak a biztonságról. A munkát a készenléti rendőrség egységei, valamint több európai ország, köztük Ausztria, Szlovákia, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovénia és Hollandia rendőrei is segítik. A közlekedés irányítását a földről és a levegőből egyaránt figyelik, hogy szükség esetén gyorsan be tudjanak avatkozni. A rendőrök a Hungaroringhez vezető utakon is segítik a forgalmat, ezért a szervezők azt kérik, hogy a látogatók kövessék a kihelyezett táblákat és a helyszíni irányítás utasításait. A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy az autókat minden esetben zárják be, az ablakokat húzzák fel, és ne hagyjanak értéktárgyakat jól látható helyen az utastérben. A szabálytalanul parkoló járműveket elszállítják, ezért érdemes kizárólag a kijelölt parkolóhelyeket használni. A hatóságok szerint a fokozott jelenlét célja, hogy a versenyhétvége biztonságosan és minél kisebb fennakadások mellett zajlódjon le a résztvevők és a környéken közlekedők számára. És hogyha Forma 1, akkor még egy jó hír, különleges újdonsággal készül a Hungaroring a jubileumi Forma 1-es magyar nagydíjra. A pénteki versenynapon hivatalosan is nevet kapnak a pálya kanyarjai, ezzel egy régi hagyományt teremtenek meg a magyaródi versenypályán. Gyulai Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. Elnök vezérigazgatója elmondta, hogy a kanyarok elnevezésére tavaly indítottak szurkolói pályázatot, a beérkezett javaslatokat pedig egy szakmai zsűri értékelte. Az ünnepélyes névadón meglepetés vendégek is részt vesznek, köztük olyan személyek, akiknek a nevét egy-egy kanyar viseli majd. A szervezők a pályán kívül is számos programmal készülnek. A Hősök terén ismét Forma 1-es installáció várja az érdeklődőket, a Dunán pedig már közlekedik a Hungaroring arculatával díszített hajó, amelyen különböző rendezvényeket is szerveznek. A verseny hétvégén vízpára installációk és egyéb látványosságok is segítik a szurkolói élményt. Az idei magyar nagydíjon avatják fel a teljesen megújult főépületet, az új versenyirányítási központot és a korszerű médiacentert is. A Paddock Klub befogadó képessége a korábbi csaknem 1000-ről több mint 3800 főre bővült, miközben a pálya több pontján biztonsági fejlesztéseket is végrehajtottak. A szervezők szerint a jegyértékesítés nagyon jól alakul, vasárnapra már minden belépő elkelt, péntekre és szombatra azonban még lehet kapni jegyeket. A hétvége győztesei idén is a Herendi Porcelán Manufaktúra különleges, kézzel

0: technika. A fejlesztésnek köszönhetően gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a tehervonatok közlekedése. A tervek szerint 2026 végén kezdődhet meg az új ívhíd építése, amely 2029 végére készülhet el. A beruházás javítja a csepeli szabad kikötő és a konténer terminálok vasúti kiszolgálását. Emellett hozzájárulhat ahhoz is, hogy a közutakról több áruszállítást terelődjön át a vasútra. A kormány emellett megkezdi a Gubacsi közúti híd és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Vizsgálják annak lehetőségét, hogy a jelenlegi vasúti híd szerkezete felújítható és a jövőben közúti teherforgalomra is alkalmassá tehető-e. Ha ez nem lehetséges, akkor egy teljesen új közúti híd építése is napirendre kerülhet. A kormány szerint a beruházás túlmutat egy egyszerű híd építésen. A cél egy korszerűbb, nagyobb kapacitású vasúti hálózat kialakítása, amely hosszú távon javíthatja a magyar áruszállítás versenyképességét és csökkentheti a közúti forgalom terhelését. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene.
3: Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél. Összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér terület, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. Most, hogy tartósan vált a jó időszín, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letírni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombon csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis-György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A szocializmus bő 40 évig tartott, majd jött a rendszerváltás, ami egy csapásra elsöpörte, de nem nyom nélkül. Ennek az időszaknak megvolt a maga sajátos esztétikája, ami jórész köztéri szobrok és emlékművek formájában mutatkozott meg. A régmúlt emlékei szedte össze a világ Budapest. A Gellérhegyi Szabadság szobrot egy igazi magyar szobrász nagyágyú Kisfaludi Stróbő Zsigmond készítette 1947-ben. Eredetileg nem a szabadságról kapta a nevét a monumentális emlékmű, hanem felszabadulási emlékmű volt a címe, és a fiatal magyar kommunista állam így szerette volna kifejezni tiszteletét a szovjetek felé, hogy felszabadítottak minket a náci megszállás alól. A rendszerváltást követően vita volt arról, mit kéne is lehetne kezdeni vele, de végül a szobor átértékelésre került, talán mert kicsit problémás lett volna elmozdítani a hely tetejéről, na meg az évtizedek során a főváros jelképébe is vált a szinte minden irányból látható alkotás. Így a pálmaágat tartó nő alakot átkeresztelték szabadságszoborra, és mindent elmozdítottak róla, ami a szocializmusra és a szovjetekre utalt, kezdve a 4 méter magas és az alkotás előterében állt géppisztolyos szovjet katona szobrával. A Gellérthegyi emlékmű mostanában ismét a viták keresztüzébe került, mert egy jókora keresztet vettettek rá. A következő a Memento Park. Ha valaki azt kérdezi, hogy na de hova tűnt a szabadságszobor előtt egykor állt szovjet katona szobra, akkor a válasz az, hogy a 22. kerületben található Memento Parkba szállították 92-ben a helyszín kialakítása idején, mert maga a szoborpark egy évvel később 93-ban nyitott meg. Némi iróniával fűszerezve mondani valónkat, mondhatjuk azt, hogy a katona szobor az övéi közé került, hisz ez az első számú gyűjtőhelye a szocialista korszak köztéri alkotásainak. A hatalmas park szürreális időutazás, ami legalább annyira megmosolyogtató, mint amennyire nyomasztó. Mégis aki élőben szeretné megcsodálni a bő 40 évig kitartó szocializmus műalkotásait és szembesülni a kor bizarr esztétikájával, annak kihagyhatatlan a hely felkeresése. A különleges élmény garantált, bár könnyen lehet, hogy Sztálin orbitális méretű csizmája, vagy a hasonlóan méretes Lenin fel éjjel kísérni fog álmunkban. A szocializmusban számos olyan alkotás is készült, ami az ifjúságot igyekezett sportos, szorgalmas és rendes életre nevelni. A rendszerváltás után ezek is a Memento szoborparkba kerültek, majd később visszautaztak a városba, Zuglóba, még közelebbről a Népstadion, ami 2002-ben kapta meg Puskás Ferenc nevét melletti parkba. A régi futópálya körül álltak, miután a Puskás Ferenc aréna megépült és körülötte kialakításra került a több részből álló hatalmas sportpark, a szobrok is visszakerültek. Jelenleg a park keleti részén találhatók és jó részt sportszobrok, de azért van köztük olyan is, ami inkább a tisztes életmódot és a kulturált szórakozást helyezi a középpontba. Ilyen például a népi táncosok, az éneklő fiatalok, vagy a természetjárók szobra. Ha valami nagy vitát vált ki a mai napig, az a Szabadság téren álló szovjet hősi emlékmű, amivel kapcsolatban többször is felmerült, hogy elbontják, végül mégis mindig maradt a helyén. Közvetlenül a háború lezárását követően állították fel 1946-ban a kommunista hatalom átvétel előtt, és ez a legfőbb érv, ami időről időre megmentette az alkotást. Ami azonban még így sem tudja lemosni magáról a bű 40 év alatt rárakódott túlvörös árnyalatot, pláne hogy a tetején ott virít a szocializmus csillaga. Antal Károly erősen megosztó munkája azért is keltett és kelt a mai napig rossz érzéseket az emberekben, mert bár a német megszállás aluli felszabadulás okán állították fel, az mégsem felszabadulás volt, hisz jött a helyébe egy másik megszállás, a szovjet, ráadásul az emlékmű cinikus módon a Szabadságról elnevezett téren áll. Az Országház is a Szabadságot valóban kifejező másik emlékmű a Batthyány örökmécses közelében.

0: Budapest Update.
1: A Villa Budapest összegyűjtötte az oldalán, hogy miben volt első a fővárosunk Budapest. 1837. augusztus 22-én nyílt meg például Pest első állandó magyar színháza, a Pesti Magyar Színház, amely ekkor még az Asztória, a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán állt. A nyitó előadáson Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című drámáját, majd Eduard von Schenk Belizár című szomorú játékát mutatták be. Bár a városban már 1812 óta működött egy színház, az viszont csak német nyelvű darabokat játszott. A Pesti Magyar Színházban operát és drámát egyaránt nézhettek a nézők, 1840-ben nevezték át Nemzeti Színháznak. Miután Pest, Buda és Óbuda egyesült, szükség volt egy polgármesterre, aki a gyakorlatban vezeti a várost, hiszen a főpolgármester inkább reprezentatív és ellenőrző szereppel bírt. Így hát 1873-ban megválasztották a már akkor is népszerű várospolitikust, Kammermayer Károlyt polgármesternek. Kammermayer korábban részt vett az 1848-as szabadságharcban hadnagyként, 1857-ben a Pesti Dologháznál volt tisztviselő, 61-ben Buda főjegyzője lett. 1867-től Pest tanácsnoka volt, aki a közegészségügyi és köztisztasági ügyekért felelt. Polgármesterként a város új korszerű közigazgatásának kiépítése, a hivatalok beindítása, az új kerületi előjáróságok megszervezése kötődik a nevéhez, de olyan nagy beruházások is, mint a fővámtéri nagyvásárcsarnok és a közvágóhíd. Budapest első vásárcsarnoka az ország első vásárcsarnoka is volt. Az épülettípus a 19. században vált népszerűvé, amikor is a megnövekedett lakosságszám és a csökkenő közbiztonság miatt a városokból egyre inkább kiszorultak a nyílt piacok, helyüket pedig átvette a fedett tér. A fővámtéri csarnok az Egyesített Budapest első nagyobb építészeti beruházása volt, amit még az első polgármester indított el. Az épületet az a Pesz Samu tervezte, akinek a Műegyetem könyvtárát és az országos levéltárat is köszönhetjük. A központi vásárcsarnok érdekessége, hogy eredetileg még saját vasúti rakodóvágánya is volt, a felszín alatt pedig egy folyosó kötötte össze a rakparttal. A budai oldalon csak 1902-ben épült vásárcsarnok, ez volt a 6. számú, amit ma Batthyány téri vásárcsarnokként ismerünk. Első cukrászdáink Budához köthetőek, ugyanis az első hivatalosan bejegyzett cukros süteményesünk 1718-ban Budán kapott engedélyt arra, hogy cukrászdát üzemeltessen, bár ekkor még ezzel a nyugatabbra nagyon is jól prosperált vállalkozással, itthon olyan nagyon nem tudtak mit kezdeni az emberek. Jó száz évvel később, 1827-ben a mai Szent Háromság téren nyitotta meg süteményüzletét Schwab Ferenc cukrász, a még ma is üzemelő Európa szerte híres Russwurmot. Érdekesség, hogy az alapító halála után József Nádor egykori udvari sütője, Richter Lénárt vitte tovább az üzletet, aki annyira ügyes cukrászmester volt, hogy még Bécsből is rengetegen jöttek, kifejezetten az ő süteményei miatt. Ami a pesti oldalt illeti, az első cukrászdát 1847-ben Kugler Emil alapította a József Nádor téren. 1870-ben a mai Vörösmarty térre költözött, és ma Zserbó néven ismerjük. Bár felnőtt műsorokat már a 60-as évek közepétől találhattak az arra vágyók Budapest éjszakai szórakozóhelyein, a város első igazi maszek nightklubja csak 1958-ban nyílt meg. Nevét a hollywoodi Pink Pussycat bár ihlette, és annak ellenére, hogy a bejárat fölött a rózsaszín cica nép díszelget, előszeretettel hívták rózsaszín cicáknak is. Tükrök, rózsaszín plusz cicába lékesített zongora és apró intim hangulatú galéria tartozott a szép lányok birodalmához, aki pedig férfiasabb szórakozásra vágyott, mehetett a rózsaszín cseppkőbarlangot idéző billiárdszobába játszani.
0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan jelenik meg a biztonság technikában, a hétköznapjainkban, akár a magánéletben, akár pedig ipari szemléletben, vagy mondjuk a rendfenntartásban a mesterséges intelligencia? Nagyon izgalmas dolgok jönnek. Vendégem Nagy Ferenc, biztonság technikai szakértő, az Axonsoft Hungary Country Managere, akivel ezekről beszélgetünk. Szia Feri, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusz Petra, üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon-nagyon izgalmas a kérdés, amit feltettél. Elsősorban a mesterséges intelligencia hatékonyabbá tudja tenni a videós megfigyelést, azáltal, hogy egyértelműen fel tudja ismerni azokat az objektumokat, amiket fel kell ismerni. Legyen az egy ember, legyen az egy jármű, legyen az egy bármilyen más olyan tárgy, amit elsősorban a deep learning technológiával, tehát a mély tanulási technológiával tanítunk meg a mesterséges intelligenciának felismerni. Maga a fejlesztési folyamat az egy kicsit energiaigényesebb, erőforrásigényesebb. Amikor már megvan az analitika, akkor utána viszont nagyon jól alkalmazható a biztonság technikában. Nem csak ezekre a dolgokra alkalmazzuk, hanem olyan egyéb emberi viselkedés megfigyelésére és felismerésére is, amik szintén hatékonyabbá teszik a videó megfigyelő rendszereket. Azért, mert nem kell, hogy folyamatosan a monitorokat nézzék a biztonságtechnikai szakemberek. Ezekben a monitorozó helyiségekben nem ritkán láttam már olyat is, ahol 38-40 kijelzőn több mint 1000 kamerakép volt kint. Nincs ember, aki ezt át tudná látni, aki ezt érzékelni tudná a rajta lévő anomáliákat, és ebben segít a mesterséges intelligencia, hogy felismerjék és megmutassák azokat a dolgokat, amikre oda kell figyelni, ami további intézkedést igényel. Tehát egy olyan átfogó, hatékony működést tesz lehetővé a biztonság technikában, ami jóval az eddigi hatékonyság felett van, illetve olyan erőforrás szempontokat is figyelembe véve kevesebb emberrel lehet ellátni egy magasabb biztonsági szintet.
1: Ez a hétköznapokban, Feri, mit jelent? Tehát mondjuk egy lakásban elhelyezett kamera, ami most már tök gyakori, hogy a telefonunkról figyelhetjük nyaralás közben, hogy mi történik otthon, vagy megfigyelhetjük akár a babysitterünket is. Például az szabad-e? Ha már itt tartunk.
2: Saját otthonunkban, hogyha babysitternek elmondjuk és felvilágosítjuk arról, hogy ilyen irányú megfigyelés történik, és ebbe ő beleegyezik, akkor igen, akkor lehet. Ez a saját otthonunkra korlátozódik, tehát közterületen egészen másfajta szabályok érvényesek, de mindenféleképpen olyan személy és vagyon biztonságát irányzó megfigyelésről lehet csak szó, ami indokolt.
1: Mi a helyzet azokkal a kamerákkal, amik a lakásunk, az ingatlanunk ingóságaink biztonságára vannak felszerelve, vagy annak érdekében?
2: Saját tulajdonban lévő háznál, teleknél, bármilyen olyan helyen, ahol a saját tulajdonunkat figyeljük meg, ott nincsenek korlátozások, tehát ott akár egy arcfelismerést be tudjuk állítani. Teszem azt a bejárati ajtó fölé helyezett kamera, ha felismeri, hogy a feleségem, a gyerek vagy én érünk haza, akkor automatikusan kinyitja nekem az ajtót, fölkapcsolja a villanyt, tehát egy ilyen fajta automatizációt is be lehet vezetni. Itt nincsenek korlátozások, itt arra kell odafigyelni, hogy amikor a közterület is benne van a látómezőben, tehát a kamera látómezőjében, akkor azokat a részeket, ahol közterület van, azokat ki kell blúrolni, ki kell takarni, hogy ne rögzítse a helyi rendszerünk. Ez, hogyha egy esetleges ellenőrzés van, és észreveszi a hatóság, akkor ez akár még büntetésre is adhat okot.
1: És ha már büntetés, akkor beszélni fogunk a következőkben arról is, hogy ez a bizonyos mesterséges intelligencia a biztonság technikában magas szinten hogyan tudja elősegíteni a rendfenntartást, vagy esetleg adott esetben egy, két, három vagy több nyomozást, mondjuk rendszer szinten is ugye ismerjük már azokat a filmeket, ahol láttunk egészen elképesztő technológiákat, hogy ez a valóságban hogyan van, ezzel folytatjuk majd. A mai műsor vendége Nagy Ferenc, biztonságtechnikai szakértő.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem ma Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, vele beszélgetünk arról, hogy a mesterséges intelligencia hogyan jelenik meg, és milyen szerepet foglal el, vagy mekkora területet foglal el a biztonságtechnikában, és ebben az esetben most arról beszélgetünk, hogy a rendfenntartásban, a nyomozásokban, a megfigyelésekben ez milyen szerepet kap, hiszen mindannyian látjuk most már a streaming szolgáltatóknak köszönhetően azt a töménytelen mennyiségű kémes témájú filmet, amiben látni azokat a technológiákat, amikhez képest szerintem a valóság már messze-messze jár. Hogyan jelenik meg, és hogyan segíti a biztonságunkat, a rendfenntartást a mesterséges intelligencia felé?
2: Igen, köszönöm a kérdést. Nekem az egyik kedvenc filmem az a Célszemély 2011-ben készült, és hihetetlen technológiát vonultat fel már akkor. Több ismerőssel, szakértővel beszélgettem már, hogy elképzelhetetlen, hogy ez a technológia nem állt rendelkezésre már akkor is. És ezt kell mondanom, hogy most is a technológia rendelkezésre áll. Tehát az, hogy egy személy lekövetése, speciális rendszámnak a követése, akár több településen keresztül, ez már a rendelkezésünkre áll. Uh-huh. Tehát mindenféleképpen lehet olyan nyomozott cselekményeket végezni már a kamerák segítségével, és nem csak az utólagos felderítésre gondolok, hanem akár a megelőzés vagy a nyomonkövetés is ide tartozik, uh-huh. amelyekben lehet követni, lehet nézni azt, hogy ki merre, hogy jár, és ugye ez adja azokat a negatív érzéseket is az állampolgároknak, amikor általában az első reakció, hogy ne figyeljék meg közterületen sem. De ott a másik oldal, amikor egy bűncselekmény áldozatává válik, akkor már rögtön az ellenkezőjét fogja mondani, hogy miért is nem látta a kamera azt, hogy mi történt vele, és miért nem járt el a hatóság az ő érdekében, az ő sérelmére elkövetett bűncselekmény felderítésében.
1: Feri, a mostani időszak a bűnmegelőzésben valóban sokkal hatékonyabb már, gyorsabban pörögnek ki idézőjelben, hogyha szabad ezt a szót használni, az esetek, vagy leltek megoldása, lelnek megoldása a rendőrök, a bűnüldöző szervek, annak köszönhetően, hogy most már azért rendelkezésre a mesterséges intelligencia, a CCTV-k, a köztér kamerák, akár egy arcfelismerő, akár egy drónos megfigyelés, akár most, hogyha csak itthon, vagy akár ezt a világra kiterjesztve mondjuk és nézzük.
2: Pontos információim a jelenleg folyó és aktív nyomozásokról nincsen, de tudottal arra, hogy én elég régóta nem vagyok aktív állományban, de úgy hallottam ismerősöktől, akik még ebben a hivatásban dolgoznak, hogy egyértelműen pozitív és igen a válasz a kérdésedre. Tehát lerövidíti a nyomozati cselekményeket, pontosabb képet tudnak kapni arról, hogy mi történt. A felderítésben is komoly szerepet tud játszani az, hogy egyértelműsítik a szereplőknek a szerepét, hogy milyen szerepet játszottak az adott cselekményben. Tehát ezek mind olyan jellegű felderítések, amik gyorsabban, hatékonyabban készülhetnek el a mesterséges intelligencia és egyáltalán a kamerarendszer fejlődése kapcsán kapott plusz információkkal.
1: A világ melyik részén használják leginkább, vagy a leggyakrabban, vagy a legszéles körülben a mesterséges intelligenciát a biztonságtechnikában?
2: Amiről információnk van, az Egyesült Államok, uh-huh. amiről nincs információnk, az Kína. Tehát ők egy valami egészen elképesztő módon használják a technológiát. A hírekben is lehetett olvasni, hogy egészen másfajta jellegű dolgokat is a kamerarendszerrel, illetve az audio rögzítésekkel tudnak követni, illetve pontozni. Erről nincs hivatalos információnk. De az Amerikai Egyesült Államokban például a kaszinókban van egy olyan bevett gyakorlat, hogyha valaki csal egy kaszinóban, akkor az ő arcát és a felvételt közé teszik az összes kaszinó számára elérhető uh-huh. módon, és így már akár egy 2000 kilométerre távolabb lévő kaszinóba is másnap már nem engedik be, tekintettel arra, hogy ő elkövetett már egy hasonló bűncselekményt egy másik kaszinóban. Tehát itt tartanak ők.
1: A műsor vendége Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakember, vele beszélgetünk a mesterséges intelligencia biztonságtechnikában történő alkalmazásáról, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő a vendégem a mai műsorban, a mesterséges intelligencia biztonságtechnikában alkalmazott voltáról és területeiről beszélgetünk. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már Ferivel, de azért érdemes lenne arról beszélgetni egy kicsit, hogy te szakértőként mit javasolsz azoknak, akik szeretnék a mesterséges intelligenciát, a saját biztonságuk, az autójuk biztonsága, a gyerekük biztonsága, ingóságaik, ingatlanok biztonsága érdekében bevetni.
2: A magánszemélyeknél, a családi házaknál, vagy akár lakásoknál is feltelepített kamerarendszer nagyon sokan tud segíteni abban, hogy olyan személyek, akik nem a családtagjai, például arra riasztást tud adni, és itt még egyszer mondom, hogy a területen belül, tehát ugye a kerítésen belüli tartózkodásra gondoltam, a közterületek megfigyelésé az ugye minden tekintetben tiltott, de amennyiben már valaki bejön a mi teritoriumunkra, akkor az ő arca már tulajdonképpen szabad préda a mesterséges intelligencia számára is, és amennyiben ez egy ismeretlen arc, akkor akár egy riasztást is lehet beállítani ezekbe a rendszerekbe. Nem kell ennyire elvetemült dolgokra gondolni, egész egyszerűen az, hogy a területen belül felismerjük azt, hogyha egy személy, egy ember mozog egy bizonyos területen, és arra riasztást kapunk, akkor az megakadályoz mindenfajta olyan téves riasztást, amikor a tyúkunk, a kutyánk, a lobunk, a szamarunk megy abba a területbe, erre ugye nem kell, hogy riasztást kapjunk. Uh-huh. Hát ezeket a dolgokat nagyon-nagyon rugalmasan lehet kezelni.
1: Hogyha ezt biztonságtechnikai szempontból nagy léptékben nézzük, mondjuk gyáraknál, intézményeknél, ott merre fejlődött a biztonságtechnika mesterséges intelligencia szempontból?
2: Köszönöm a kérdésedet. Az alapbiztonságtechnikán túlmutatunk már jogosan, tehát nem csak a területfigyelés, a kerítés vonalának figyelése, a idegenek behatolása is, beléptető rendszerekkel való integrációról beszélünk, hanem van olyan, például egy olyan debreceni cég, akik arra használják, hogy a különböző reklamációs ügyeiket gyorsabban tudják intézni. Ez úgy működik, hogy mi egy QR kódot felismerünk, ami rá van téve erre a raklapra, és körbe videózzuk annak az állapotát is. Amikor ez megvan, akkor utána teljesen simán elhagyja a területet a raklap, és hogyha reklamáció érkezik esetleg, akkor utána a szállítólevél, amit tartalmaz ez a QR kód, alapján vissza lehet keresni azokat a felvételeket, amikor ő elhagyta ez a raklap a területet, és kiderül az, hogy rajta volt-e minden doboz, hogy nem volt sérült, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és több 10 milliós megtakarítás jelent már az adott cégnek, akinél ez a projekt lezajlott. Tehát nem kizárólag, és nem csak is a biztonságtechnikára használják már, hanem egy sor olyan dologra, amiről napokat tudnék mesélni.
1: Mi a legérdekesebb, vagy a legizgalmasabb, amivel találkoztál ezzel kapcsolatban?
2: A mesterséges intelligencia felhasználása kapcsolatban?
1: Uh-huh. Igen, a biztonságtechnikában.
2: Tulajdonképpen egy kettős autentikációs rendszer megvalósítása az egyik magyarországi egyetemen, amikor a szerver szobába olyan illetéktelen személyek is bementek, kölcsönvett kártyával nevezik így, ami nem az övék volt, és erre felkértek minket, hogy tervezzük meg, hogy mi legyen az a megoldás, ami ezt biztonságosan tudja kezelni. Egy kamera elhelyezés, egy arcfelismerés és a kettő, tehát az arcfelismerés és a kártya adatoknak az összevetése megakadályozza azt, hogy akár eltulajdonított, akár talált kártyával valaki be tudjon jutni egy olyan helyre, ahova neki nem szabad. Tehát ugye egy olyan kettős autentikációt vezettünk be, ami az arcfelismerésen és a kártyaadatokon alapul, természetesen GDPR megfeleléséggel együtt, ugye ez nem csak az egyetemeken, hanem egész Magyarországon érvényes már, mióta 2018-ban életbe lépett.
1: Mire kell a leginkább odafigyelnünk, Feri, hogyha a mesterséges intelligenciát használjuk ebből a szempontból, akár otthon, akár pedig mondjuk egy nagy cég vezetőjeként?
2: Az analitikák mindig és mindenkor úgy dolgoznak, ahogy be vannak állítva. Ez most eléggé faramúci módon hangzik. Nekem még szoftverfejlesztők mondtak azt, hogy nem a szoftver a hülye, hanem egyéb olyan dolog lett beállítva, amire nem vagy nem úgy képes, vagy nem alkalmas arra maga a szoftver. A mesterséges intelligenciás felhasználás is jelen pillanatban azért még elég szigorú szabályok szerint működik, és korlátok közé van szorítva. Tehát az öntanuló és olyan előrejelző analitikák, azok most vannak fejlesztés alatt, amikor meg lehet majd kapni azokat az információkat, amiket egy emberi szem, egy emberi agy jelen pillanatban tud még csak önállóan elemezni, a mesterséges intelligenciát most tanítjuk erre.
1: Feri, nagyon szépen köszönöm, biztos, hogy fogunk még veled beszélgetni itt a műsorban, hiszen mindig vannak újdonságok, ez a terület, ez úgy fejlődik, hogy az ember csak kapkodja a fejét. A vendégem volt Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, akivel a mesterséges intelligencia biztonságtechnikában elfoglalt szerepéről beszélgettünk. Köszönöm szépen az idődet.
2: Én köszönöm. Szervusz.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét megkönnyítő és nagyban meghatározó találmányok sorozatunkban most két hölgyet is ünneplünk. Az egyiket úgy hívják, hogy már említettem ugye a Mannaptárban, Martha Jane Coston, ő az a feltaláló nő, aki a tengeren használt színes jelző rakétákat feltalálta, tulajdonképpen megőzvegyülésének köszönhetően, mert amikor 1847-ben hirtelen elveszítette a férjét, az elhunyt férjének a naplójában találta meg a színes fáklyákra vonatkozó leírásokat, a férje emlékére pedig 10 éven keresztül dolgozott tudósokkal, katonatisztekkel, hogy sikerüljön kikísérletezni a hosszú távon világító fáklyát. Egy családi kirándulás alkalmával már a tűzijátékot látott, és rájött, hogy hogyan építheti be azt a terveibe, és akkor megszületett a ma is ismeretes vörös-fehér-zöld úgynevezett pirotechnikai éjjeli jelző, a Pyrotechnic Night Signal nevű, így jegyezték be odakint. Az amerikai haditengerészet megvásárolta Martától a jogokat, és úgy tartják, hogy sajnos természetesen, hogy ez ilyenkor lenni szokott, csak a töredékét fizették annak, amit ez valójában ért. Az ő rendszerét fogadta el és használta onnantól kezdve Franciaország, Olaszország, Dánia, Hollandia, sőt Haiti is. A másik hölgy, akit ünneplünk ma, a zseniális találmányok és feltalálók sorában az emberiség életét meghatározó találmányok sorozatunkban, ő Telkes Mária. 1900-ban, december 12-én született ő, akit a napenergia felhasználás kutatásának úttörőjeként ismerünk. Az első szoláris fűtési rendszerrel működő napház megálmodója volt, úgyhogy tulajdonképpen neki köszönhetjük a most mai napság, aztán pláne nagyon divatos napelemeket tulajdonképpen. Az Amerikában Sun Queen, vagy Napkirálynő néven ismert magyar származású tudós nő, ő tehát Telkes Mária, hogy az imént már mondtam, a tanulmányait itthon végezte Magyarországon, és végig kiemelkedő eredménnyel járta a sulit. A Budapesti Tudományegyetemen, ami a ma Eötvös Loránd Tudományegyetem nevet viselő világhírű egyetem, matematika, fizika szakon szerzett diplomát, aztán fizika, kémia, tudomány területen doktori fokozatot. 24-ben költözött Amerikába, 24 éves korában, ahol a Clevelandi Biofizikai Intézet kutatólaborjában az agysejtek sugárzását vizsgálta. Egy elektromos fényképezőgépet készített, amivel aztán lehetővé vált a sejtek infravörös sugarainak mérése. 34-ben a New York Times a 11 legismertebb és legsikeresebb amerikai nő egyikének választotta, és itt már amerikai nőként említik. 1939-ben Bostonba költözött, ahol a Massachusetts az Institute of Technology oktatója lett, a napenergia felhasználásának a lehetőségeit kezdte kutatni. Aztán figyelemre méltó találmánya volt a napdesztillátor, ugye, amely napenergia felhasználásával a tengervíz sótalanítására képes, de ezelőtt még a napenergia hasznosítási módjainak kérdése élénken foglalkoztatta már eleve akkor a kortudósait, a fő problémát viszont az energia elraktározása jelentette. Telkes Mária volt az, aki megtalálta a megoldást, mely a kémiai hőtárolás volt. A programban kísérleti napházakat hoztak létre, az elsőt Boston mellett Doverben, és a programban ez az bizonyos épület, Eleanor Raymond a fűtésrendszert pedig Telkes Mária tervezte, úgyhogy két hölgy volt az, akinek ezt köszönhetjük. Ez volt az első 100%-ban napenergia hasznosításával fűtött kísérleti lakóház. A hőenergia tárolására a hétköznapi alkalmazásból is ismert nátrium szulfát dekahidrátot, vagyis a glauberso oldatát használta. A vegyület gyakori előfordulású, így aztán olcsón rendelkezésre áll, viszonylag nagy hőleadásához relatíve kis mennyiség is elegendő belőle. Emellett a rendszer elemei újra felhasználhatóak, így aztán kifejezetten gazdaságos. A napház pedig remekül működött, ám mivel kiegészítő fűtést nem építettek be a téli nagyobb lehűlések esetén, nem tudott elegendő meleget biztosítani. A rendszer alapelvét látens hő felszabadulása és felhasználása címmel ma a napkollektorok esetében használják magát ezt az elvet. Aztán ott van a napdesztillátor a figyelemre méltó találmányai között még, ugye, amit az imént említettem, és aztán az is fontos, hogy később kidolgozta Telkes Mária tudós nő egy üzemek és városok mennyiségi igényeit kielégítő lepárló telep terveit is, ám mivel a megvalósítása és működése drágább lett volna, mint a hagyományos módszerek alkalmazása, ez végül nem épült meg. Telkes Mária nevéhez több mint 20 szabadalom, 100-nál több tudományos publikáció, 12 nemzetközi kitüntetés fűződik, tengerészeti és űrkutatási programokban is részt vett, és élete végéig folytatta ezt a kiemelkedő munkásságot. 90 évesen a hidegtárolás új lehetőségeinek alapjait fektette le. Így határozta meg Telkes Mária zseniális tudása és fantasztikus tudni vágyása és adni vágyása az életünket. Neki köszönhetjük, hogy vannak napelemeink.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy fontos és hasznos információ, amiről nyilván sokan hallottak már a hallgatók közül, de most, amikor kávézós időszak van, ilyen tájt reggel, meg hát aztán nyilván napközben is, akkor az ember egy kicsit könnyebben gondol és figyel oda arra, hogy vajon a kávézacot megtartjuk-e, vagy sem. Most már nagyon sok helyen, az irodákban, a multiknál, a munkahelyen, de most már otthon is olyan kávéfőző van, ami szépen a kávébabot adott mennyiséget ledarál a választott kávéhoz alkalmazkodva, és akkor van egy ilyen kis kávézac gyűjtő tartály, és azt a kávézacot érdemes lenne gyűjteni. Egyébként az is nagyon érdekes, hogy mi mindenre használható a szépségiparban, vagy a szépségápolásban, inkább így mondom, a szépségiparban azért ez egy másik történet, de a szépségápolásban, illetve a növényápolásban is. Kevés kellemesebb módját tudja azért az ember elképzelni a magunkra szánt idő eltöltésének, mint egy jó könyv, egy hangulatos zene, egy kedves barát, vagy mindezeknek a társaságában plusz még egy finom aromás fekete kávé. Hosszú kávé, rövid kávé, latte vagy melans. Ugye azt tudjuk, hogy a kávé itt Magyarországon már a török hódoltság óta van jelen, és a 16. században egyre szélesebb körben kialakult a népszerűsége, és ez máig töretlen. Ugye nagyon fontos, hogy a mellékterméke, ez a kávézac, rengeteg-rengeteg praktikus előnnyel bír, úgyhogy tessék figyelni, aki nem gondolta volna, hogy a kávézacot fel lehet használni, hát lehet, és most el is fogom mondani, hogy mi mindenre. A Nemzetközi Kávészervezet adatai szerint, és akkor most jön néhány érdekesség, 2020-ban és 2021-ben a világon több mint 166 ezer zsák kávét fogyasztottak el, pontosabban hát nem a zsák kávét fogyasztották el értelemszerűen, hanem az abból lefőtt feketét. A legtöbben, miután lefőzték a kávét, az acot a szemétbe dobják, pedig tényleg meglepő, hogy mennyi mindenre tudjuk használni. Szóval az egyik legjobb természetes bőrradír, és mai napság, amikor megpróbálunk spórolni, amint csak tudunk, akkor szerintem nagyon fontos, hogy ezekkel tisztában legyünk. A kávézacot mézzel és kókuszolajjal vagy olívaolajjal elkeverjük, egy tök jó bőrradír tudunk elkészíteni 2 perc alatt, és a mechanikai dörzsölő hatás mellett a hámlasztó hatása is nagyon hasznos, mert segít eltávolítani az elhalt hámsejteket a felső rétegről, így felszabadítja, kinyitja a pórusokat, könnyebben bejut a hatóanyag aztán később a krémből, és így segít megelőzni a pattanásokat, és csökkenti a finom ráncok megjelenését. Arról be nem is beszél, vagy azért ebben még van koffein, és az szépen bejut a bőrbe. Akár egész testünkre használhatjuk a bőradírt, hogyha bársonyos bőrre vágyunk, szép finom mozdulatokkal felvisszük a bőrre, mint hogyha testápolót használnánk, vagy néhány perc múlva langyos vízzel leöblítjük, a lefolyónak sem tesz rosszat, el lehet készíteni egy közepes méretű kis csatos üvegben, kávézac, összekeverjük kókuszolajjal, a szépen megdermed ilyenkor, hiszen nincsen 28 fok a fürdőszobában, legalábbis remélem, és akkor ezt ott el tudjuk tárolni, és fürdésnél pedig használjuk. Az első használat előtt érdemes egy kis területen bőrpróbát végezni, nehogy allergiásak legyünk. Egy 2013-ban készült tanulmány szerint a kávésav, a kávéban található antioxidáns csökkentheti a sejtek korai öregedését, és növelheti a kollagén szintet, vagyis hát a kollagén szintézist. Nyilván ehhez kell egy kis plusz C-vitamin bevitel. A cellulitis a felnőtt nők 80-90%

0: százalékát érinti. A cellulitis csökkentő hatásáról is híres a kávé, úgyhogy ha fenti keveréket alkalmazzuk az érintett részeken, akkor a kávézatból kioldódó koffein elősegíti a zsírnak a lebontását, fokozza a véráramlást azon a területen, és szépen csökkenti a cellulitis megjelenését, de növénytápot is készíthetünk belőle. Ezt biztos látta már mindenki nagyinál, vagy idős rokonnál vidéken, most már manapság sajnos Pesten ezt sem használják, mert mindenki annyira fancy és frenki, hogy nincs ideje erre, csak napelem van ideje, meg légkondira van ideje, meg új ruhákra van ideje, meg nagy házra van ideje, amire nincs is szüksége, na mindegy, bocsánat, nem akarok senkit bántani, de ez a véleményem. Szóval a legtöbb talaj nem tartalmazza a növények optimális fejlődéséhez szükséges alapvető tápanyagokat, és emellett a növények a növekedésük során fel is használják a tápanyagokat a talajból, úgyhogy természetesen szükség van ezeknek a pótlására. A kávézat számos kulcsfontosságú ásványi anyagot tartalmaz a növények növekedéséhez, van benne nitrogén, kalcium, kálium, vas, foszfor, magnézium és króm is, így akár kiválthatja a hagyományos bolti tápoldatokat. Egész egyszerűen csak a cserébe vagy a kerti növények tövéhez szoktuk szórni, úgyhogy senki ne hagyja kidobásra ítéltetni. Bent a munkahelyén például a darálós kávéból a kávézacot vigyék haza, és csináljunk belőle akár testápolót, akár bőrradírt, akár növénytápot, és egy nagyon jó komposzt adalék, tehát aki komposztálni szokott, az is viheti haza, és fel tudja használni a kávézacot, sőt, egy 2018-as tanulmány arra következtetése jutott, hogy bár a kávézac nem mérgező a hangyákra, nagyon jó kis riasztószer tud lenni, ugyanúgy be kell szórni ezt a területet így szépen, ahol bejöhetnének a hangyák.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai műsorban nyelvtanulásról és a nyelvtudás használatának a hibáiról, illetve arról beszélgetünk majd vendégemmel, Farkas André üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kóccsal, hogy miért nem merünk beszélni. Hol van ez a botlás, ami megakadályozza azt, hogy mi jól tudjunk működni az angol nyelven, ami ugye most már mondhatjuk, hogy alapvetés a világban. Szia Endre, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Na induljunk a kályhától, legeleje. Mi az, hogy nyelvi kócs? Miben más egy olyan nyelvtanár, egy olyan angol nyelvtanár, mert most azért beszéljünk az alapnyelvről, ami gyakorlatilag mondhatni, hogy világszinten alapnyelv az angol, aki nyelvi kócs is egyben?
2: Igen, nagyon jó kérdés, köszönöm. Hát a nyelvtanár és a nyelvi kócs között talán annyi a különbség, hogy a nyelvtanár az önmagában csak magával a nyelv tanítással, oktatással foglalkozik, és a nyelvi kócsnak pedig az a szerepe, hogy tudja oldani még azokat a gátlásokat, rossz beidegződéseket, amelyek hátráltatni tudják a tanulók nyelvi fejlődését. És sajnos a magyarok elég sokan küzdenek olyan rossz beidegződésekkel, amelyek tényleg vissza tudják tartani a fejlődésüket. Mit értek ez alatt? Tehát például nagyon sokan azért nem mernek megszólalni angolul, vagy akármilyen más nyelven, mert félnek a hibázástól. És ugye ez sajnos a rossz oktatási rendszerünknek a hibája is, hogy egészen gyerekkortól kezdve azt nevelik belénk, hogy a hibázás az egy bűn. És ugye ha hibázol, akkor téged azért akár meg is szégyeníthetnek. És ugye így növünk fel, ezt visszük tovább, és ugye pedig a hibákból kellene, hogy tanuljunk, mert egy nyelvet nem lehet hibázás nélkül elsajátítani, pont abból jön elő, hogy mi az, amit még javítanunk kellene, mi az, amit még gyakorolnunk kellene. Tehát ez egy természetes velejárója a nyelvtanulási folyamatnak. És ugye például a nyelvi kócsnak az is a szerepe, hogy ezt a gátlást oldja. Tehát én például olyan módszerrel dolgozom, hogy soha nem javítom, amikor beszédszituációban van az adott tanuló, mert nem akarom ezt a gátlást tovább erősíteni, hanem jegyzetelek, és amikor vége van annak az adott szituációs beszédblokknak, akkor utána már egy külön etap keretében foglalkozunk a hibákkal. Tehát egyrészt hagyom, hogy kommunikáljon, mert ugye a kommunikáción van elsődlegesen a hangsúly, tehát ne érezze ezt a gátlást, hogy úristen, most rosszul mondtam valamit, és akkor mit gondolnak majd rólam, hanem hagyom ezt a folyamatot, hogy tényleg érezze azt, hogy a beszéden, a kommunikációban az elsődleges fókusz, és utána egy külön helyzetben már a hibákra fókuszálva, akkor azokat is megnézzük, és természetesen javítjuk, mert ugye abból fog tudni később fejlődni. Tehát például a nyelvi kócsnak ez is a szerepe, de egyébként rengeteg olyan rossz beidegződés van, csak mondok kettőt, hogy nincs nyelvérzékem, én már annyi mindent megpróbáltam, és nekem ez nem
1: öreg
2: működik.
1: Öreg vagyok már ehhez.
2: Igen, és ezeket nagyon szépen lehet coaching eszközökkel felszíre hozni és oldani.
1: Mondd, Andi, hogyan lehetséges az, hogy a nyelvtanuláshoz szükség van a lelkünkre is, mert az alapján, amit te most elmondtál, számomra ez azt jelenti, hogy egy nyelvi kócs nem csak az agyunkat tanítja a nyelvtanulásra, hanem a lelkünket és a pszichénket is trenírozza arra, hogy azt a tudást aztán merjük működtetni.
2: Pontosan, tehát én sokszor mondom, hogy egy nyelvet tanítunk, akkor nem csak nyelvtanárok, oktatók vagyunk, hanem egyben terapeuták is, mert rengeteg olyan dolog előjön, amivel muszáj szembesülnünk, és hogyha ezeket a faktorokat nem oldjuk a tanulás során, akkor tényleg nem tudunk egyről a kettőre lépni. Tehát például visszatérve erre a rossz beidegződésre, volt olyan tanítványom, aki azért jelentett beteget a munkahelyén, mert annyira félt a meetingen való szerepléstől, és gört, tehát ő szinte szó szerint fizikális gyomorgörcsöt érzett, és el akarta kerülni ezeket a helyzeteket, és nem azért, mert nem volt meg egy stabil középfokú nyelvtudása, tehát rendelkezett a megfelelő nyelvi alapokkal, szókincsel, hanem annyira stresszelt azon, hogy mit gondolnak a kollégái, mit gondol a főnöke arról, ahogy ő beszél. És ugye ezt muszáj oldani, mert egyébként akkor nem fog tudni, tényleg nem tudja magából kihozni azt a tudást, amivel rendelkezik. És ugye erre jó egy biztonságos környezet, ahol biztonságban gyakorolhat, felkészülhet olyan szituációkra, olyan üzleti, ugye üzleti angol nyelvoktatásával foglalkozom elsődlegesen, tehát olyan üzleti szituációkra, ahol azokra az éles helyzetekre, ahol tényleg már meg kell mutatnia magát, és hogyha ezt egy biztonságos környezetben már előre be tudja gyakorolni, föl tud készülni rá, akkor abból a sikerélményből már egy magabiztosabb állapotba kerül, és már sokkal jobban mer utána egy ilyen éles helyzetben is megszólalni.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítója. Ugye az üzleti angolról is beszélünk majd, de most már ez alapján, amit Andi elmondott, egy kicsit beszélnünk kell a következőkben a language shamingről, hogy jól gondolom-e én azt, hogy ez is létezik, mint a body shaming, vagy a mom shaming, ami ugye sajnos nagyon erőteljesen jelen van az életünkben, csak egy mondatban jól gondolom, hogy ez létezik?
2: Igen, abszolút, jól látod, és ugye ez pont ezeknek a következménye, amikről itt most az előbb is beszélgettünk, hogy nagyon sokan úgy élik meg azt, hogy ők nem, valamit nem csinálnak jól, és hogy ez egy fajta szégyen, ez egy bűn. És ugye ezt kellene levetköznünk, de sajnos a magyar oktatási rendszer nem ad erre túl nagy optimizmust, mert sajnos nem megfelelő módszerekkel tanítják az angol nyelvet még a mai napig.
1: Hát a mai napig ez a frontális oktatási rendszer megy, és sajnos a megszégyenítés Magyarországon a mai napig nagyon gyakori, és nem csak az iskolákban, hanem mondjuk akár egyébként egy-egy nyelvoktatásnál is előfordul, és hallani ilyesmit. Hamarosan folytatjuk tehát a beszélgetést Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kóccsal, a Tárgyai Magabiztosan Mentor program alapítójával. Érdemes lesz figyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coach, a tárgyai magabiztosan mentor program alapítója, akivel arról beszélgettünk, hogy vajon miért nem merünk megszólalni angolul, miért van bennünk a szégyenérzet, mitől félünk, és hogyan lehet ezen segíteni, hiszen azért létezik már olyan egyedi oktatási módszer, amivel pont ezen lehet egy kicsit, és aztán pedig egyre nagyobbakat segíteni, hogy az ember megmerjen szólalni. Ahogyan mondjuk az olaszok imádják, még ha valaki tele hibával megszólal, imádják, aki megszólal a saját nyelvükön, és valljuk be, mi is szeretjük, amikor valaki Magyarországra jön. Tök mindegy, hogy milyen nyelvtannal beszél, jól használja a szavakat, hogyan ragoz, megszólal magyarul, és szeretjük, mert az anyanyelvünkön megszólal, és gyakorlatilag a világ második anyanyelve, mondjuk úgy, mindenhol majdnem már az angol.
2: Igen, pontosan. Ugyanezeket a dolgokat szoktam én is hangsúlyozni, amikor arról beszélünk a tanítványaimmal, hogy nem az a fontos, hogy mennyit hibázol, hogy milyen hibákat ejtesz, amikor beszélsz. Ott az a lényeg, hogy az angolt, mint kommunikációs eszközt az információ átadására szolgált, és ha akár kézzel, lábbal is, de mondd el, magyarázd el, hogy mit szeretnél átadni, és nem azon múlik, hogy mennyi nyelvtani hibát csinál valaki, mennyire választékos, szofisztikált kifejezéseket használ, mert sokszor, ha sokat gondolkodik valaki, és ugye ez egy tipikus helyzet szokott lenni, hogy annyira át akarja gondolni, hogy mit mond, és az mennyire helyes legyen, hogy ez megakasztja a folyékonyságot, a gördülékenységet, tehát a szakadozottá teszi a beszédet, a kommunikációt, és ez egy sokkal nagyobb hiba, mint az, hogy esetleg hány nyelvtani hibát vétett a beszédében. Úgyhogy teljesen egyetértek veled, ezt kellene leküzdeni, és sajnos pont azáltal nem tudjuk ezt megoldani, hogy a mai napig azt látom, hogy az iskolákban, nyelvtanfolyamokon, sőt még nagyon sok esetben magántanárokkal való tanulás során is nem a beszéd fókuszon van a hangsúly, nem a kommunikáció az elsődleges, hanem szavakat magoltatnak a gyerekekkel, szódolgozatokat iratnak, nyelvtani feladatok megoldásával töltik az időt, szövegeket fordítatnak. Ez csak egy része annak, hogy valaki elsajátítson egy nyelvet, de nem ezen kellene lenni.
1: Szituációkba kéne, életszerűen kéne beszélni.
2: Így van, pontosan, tehát a beszédet kellene úgymond gyakorolni, mert egy hagyományos nyelvórán nagyon kevés idő jut magára a beszédre, és a beszédszerveinket ugyanúgy edzenünk kell, mint akármilyen más mondjuk izmunkat, mert annak is van egy folyamata, és ugye minél jobban, minél gyakrabban kerül valaki bele olyan kommunikációs helyzetbe, ahol tudja használni a nyelvet, egyre magabiztosabban és egyre gördülékenyebben tud utána beszélni. Tehát nem várhatjuk el senkitől, hogy magabiztosan merjen megszólalni, hogyha nem készítették föl erre, nem adtak neki lehetőséget egy stresszmentes, biztonságos nyelvi környezetben, ahol a hibáiból is tanulhat, persze.
1: Andrea, hogy állunk Magyarországon az angol nyelvtudással, és honnan ered, hol a gyökere annak, hogy sokszor borzalmas az angolunk?
2: Igen, hát 2022-es, ez egy legfrissebb Eurostat felmérés szerint Magyarországon a 25 és 64 év közötti magyaroknak több mint a fele, tehát 51,3%-a nem beszél semmilyen idegen nyelvet, ami egy borzasztó statisztika, mert Európában ezzel sereghajtók vagyunk az idegen nyelvtudás terén. Azt hiszem, hogy Bulgária van mai még mögöttünk a sorban. És sajnos sokszor fölhozzák azt az indokot, hogy hát mert hogy a magyar az egy annyira különleges nyelv, teljesen más, mint a többi európai nyelv, elszigetelten létezünk Európán belül, de ez sajnos cáfolható, mert a finnek az egyik ilyen példa, ugye egy nyelvcsaládba tartozunk, és az ottani lakosságnak csupán 7,8%-a nem sajátította egy másik idegen nyelvet. Tehát ez nem lehet az ok, ezért is gondolom azt, hogy másban keresendő. És itt mindig is hangsúlyoztam, hogy én oda vezetem ezt vissza, hogy a hazai nyelvtanítási módszereken kellene javítani, pont amikről az eddigiekben beszéltünk.
1: Nagyon fontos dolgokról beszélgetünk. Bárki, aki úgy gondolja, hogy nem merte eddig elkezdeni az angol nyelvtanulást, nem megy neki jól, nem mer megszólalni, öreg hozzá, nehezen megy, na ő mind próbálja meg revidiálni a véleményét, akkor most érdemes lesz nagyon figyelni a továbbiakban is, mert pont arról beszélünk, hogy igenis bármikor érdemes, és kell is nekivágni bátran. Ebben segítségemre van Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a tárgya Magabiztosan Mentor program alapítója, akivel a következőkben lezárásképpen arról fogunk beszélgetni, hogy bizony léteznek már olyan egyedi oktatási módszerek, amikkel kifejezetten bizonyos üzleti helyzetekre lehet felkészülni angolul. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Farkas Andrea a vendégem, akivel az angol nyelvtudásról, az angol nyelv gyakorlásáról beszélgetünk, főleg az üzleti világban, ugye most azokról az egyedi módszerekről, amik már elérhetőek, és amik nagyon gyorsan és könnyedén tudnak segíteni, mondjuk egy-egy tárgyalási szituációban, prezentációnál. Aki ilyen munkára vágyik, vagy ilyen munkára jelentkezett, az különösen figyeljen most, tehát a vendégem Farkas Andrea, üzleti angol nyelvtanár és nyelvi kócs, a Tárgyalj Magabiztos a mentorprogram alapítója. Andrea, akkor zárásképpen kérlek, mondd el, hogy milyen módszerek elérhetőek már, amik olyan egyedi oktatási módszerrel dolgoznak, amik kifejezetten különböző szituációkra tudják trenírozni nyilván angol nyelv szempontjából az alanyokat.
2: Igen, hát több mint 19 év oktatási tapasztalat a hátam mögött, azt gondolom, hogy létezik olyan módszer, amivel igenis lehet egyébként bármilyen nyelvi helyzetben, de kifejezetten ugye az üzleti nyelvoktatásra fókuszálva eredményeket elérni. Én a mentorprogramon keretében egyébként pont úgy gyúrtam össze ezt az egész módszertant, hogy olyan pillérekből álljon, amelyek mind-mind elősegítik a aránylag rövid időn belüli fejlődést. Ugye ez nagyon fontos egy üzletember, vagy egy gazdasági, vagy akármilyen szakember számára, aki felnőttként már nincs ideje, hogy túl sok időt eltöltsön a nyelvtanulással, de rendelkezik már egy alapszintű nyelvtudással, tehát itt értem ez alatt mondjuk egy ilyen B1-es nyelvi szintet, amire már rá lehet építeni az üzleti készségek fejlesztését. Ez az öt fontos pillér, amire én alapozom, a következő. Az első, hogy mindenképpen személyre szabottan kell megállapítani, hogy mire van szüksége az adott tanulónak. Tehát itt konkrétan ilyenekre gondolok, hogy nem tehát csak azzal foglalkozunk, ami az ügyfélnek a konkrét nyelvi célja. Tehát ha például prezentációra kell felkészülnie, akkor a prezentációs készségeket gyakoroljuk. Ha egy állásinterjú a cél, akkor az állásinterjú kérdéseket vesszük át, és azokra fókuszálva fejlesztünk. Ha a meetingeken való részvétel az elsődleges a számára, akkor a meeting készségeivel, illetve ugye a szakmai szókincsének a bővítésével foglalkozunk. Ezzel rengeteg időt lehet megspórolni, mert felesleges olyan dolgokat tanulnia, amelyekre lehet, hogy nem is volt, meg nem is lesz szüksége. És hogy ezzel le tudjuk az időt rövidíteni, és rá tudunk fókuszálni arra az adott konkrét üzleti célra, ami neki most a legfontosabb. A második dolog pedig, hogy mindenképpen a beszédre kell fókuszálni az adott órákon, mert olyan tárgyalási helyzeteket kell létrehozni, amelyek segítségével be tudják gyakorolni a tanulók éles tárgyalási és meeting helyzeteket. Egy biztonságos környezetben pedig lehetőség van a gyakorlásra és a hibázásra is. Azt gondolom, hogy a harmadik fontos elem lehet, hogy jó, ha fölmérik a tanulók tanulási stílustípusát is. Tehát, hogy milyen hatékony tanulási technikákkal lehet még segíteni a nyelvtanulást, mert például nem mindegy, hogyha valaki vizuális, ha auditív, vagy ha kinesztetikus tanulási típusba tartozik, mindegyik típusnak más és más hatékony technikái vannak, tehát hatékony technikákkal lehet segíteni a fejlődés. Azon kívül azt is vallom, hogy a magolásos szótanulás már nem igazán működik. Nagyon sok jó olyan interaktív felület van, ahol nem csak hogy kifejezéseket, hanem szövegkörnyezetben tudják tanulni, akár mondatok formájában a tanulók a szavakat, és ezáltal nem a rövid, hanem a hosszú távú memóriába tudnak rögződni a szavak. És hát a nyelvi coaching, hogy nagyon fontos, hogy a gátlások is oldva legyenek. Tehát erről is beszéltünk már az elején. Jó, hogyha ki van egészítve egy tanulási folyamat a rossz beidegződések a nyelvi gátlások oldásával is.
1: Andi, zárásképpen a nyelvi fejlődést hátráltató tényezőket hogyan lehet feloldani? Mert hogy akkor ezek szerint a coachingnak köszönhetően van ebben egyfajta terapizálás is ebben a folyamatban, hogy föl tudjuk oldani azokat a negatív emlékeket, amik esetleg hátráltatják az embert, hogy egyszer már kinevettek, vagy leszóltak, vagy nem sikerült, vagy csoportra hívtak, hogy nem sikerült jól ez a tárgyalás, vagy ez a bemutatkozás, vagy egyáltalán csak egy beszélgetés egy adott közegben, vagy környezetben?
2: Igen, itt jön be az, hogy ez is tényleg egy gyors példát tudok mondani. Volt olyan tanítványom, akinek nem sikerült a nyelvvizsgája, mert nem volt felkészítve a szóbeli szituációra, lefagyott, és ezt úgy élte meg, hogy utána nem mert már ilyen beszédszituációkban megszólalni, és amikor ez előjött, tehát ezért fontos mindig visszatérni arra, hogy mi okozhatja, ha egy ilyen típusú gátlás van az életében, mi okozhatta ezt, és hogyha ez előjön, akkor utána az alapján már tudunk tovább lépni, mert ugye kiderültettük azt, hogy nem volt egyáltalán felkészítve arra az adott helyzetre, és ugye a felkészületlenség hiányából adódóan jött ez a sokkos hatás, és ezáltal, hogy most ezt egy üzleti szituációban is ugyanígy beáll és visszajön ez a fajta érzés, ezt úgy tudjuk oldani, hogy pontosan azokra a helyzetekre, amelyekben neki meg kell szólalnia, ahol teljesíteni kell, azokra trenírozzuk, tehát úgy építjük föl a nyelvtanulási folyamatát, hogy már ezekre az éles helyzetekre föl tudjon tényleg maximálisan készülni, és ott már nem fog egy olyannal szembesülni, mint mondjuk a nyelvvizsgáján, hogy nem tudta, hogy most itt mit kellene kezdenie magával, hanem már tudja, hogy milyen szókincsel, milyen kifejezésekkel. Tehát van a tarsolyában egy olyan fajta gyűjtemény, amivel már tényleg
1: egy kezdőkészlet
2: belépni.
1: Igen.
2: Igen, és utána a sikerélmény az utána tovább lendíti. Tehát utána már később ebből merítkezhet, és ugye tud újabb és újabb helyzetekbe belépni, és ugye ez egymásra épül ez a hatás, és az önbizalma is előbb-utóbb akkor megerősödik.
1: Hajrá, kedves hallgatók, tanuljunk angolul, merjünk megszólalni angolul, nézzünk filmeket angolul, magyar felirattal, a kedvenc filmeinket sokszor akkor már angolul, angol felirattal, aztán már felirat nélkül, és merjünk megszólalni. Ha másképp nem, akkor az ember fürdés közben saját magának szituációs gyakorlatokat is adhat, és előadhat egy-egy részletet egy filmből, aztán elmegy egy nyelvtanárhoz, és ott már akkor sokkal bátrabban tud megszólalni. Ezek persze, amiket csak én mondtam, ötletek a saját életemből, amik bátorítottak engem is arra, hogy merjek megszólalni angolul. Sosem késő elkezdeni nyelvet tanulni, ugye szoktuk volt mondani, hogy minél többet tudsz, annál többet érsz, és ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Hát az angol az most már alapvetés, hogy még egy ember lehessünk. Nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Farkas Andrea üzleti angol nyelvtanár és nyelvi coachnak, hogy mindezt elmondta, és én nagyon remélem, hogy sok-sok hallgatót tudtunk bátorítani arra, hogy ne kiveselkedjen akár újra, akár elsőként, és megtanuljon angolul, és megmerjen szólalni angolul. Andrea, nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm, és minden jót kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor mai vendége Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk jól lenni, tényleg jól lenni. Mitől függ az egészséges életmód, pontosabban függ a mentális és a lelki egészségtől, és hogyha igen, akkor hogyan hatnak egymásra? Mindenféle irányból megbeszéljük majd, de szia Dóri, köszi, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, örülök, hogy itt lehetek veletek.
1: Kezdjük azzal, hogy az egészséges életmód az most nagyon divatos magunkra figyelni, divatos az én idő, és az, hogy elinduljunk magunk felé, na de hogy ezt tényleg megtegyük, ahhoz meg kell tenni konkrét lépéseket, és akkor az már azt feltételezi legalábbis számomra, hogy valamennyire tisztában vagyunk legalább azzal, hogy mentálisan és lelkileg hogyan állunk éppen.
2: Hát figyelj Petra, szerintem amúgy nem feltétlen van összefüggés ennyelőre a kettő között, mert például a mozgásban most nagyon sokan belevágtak, nagyon sokan kezdenek el mozogni, de nem annyira tudatosan. Tehát például tök tipikus, jönnek december 31-én az újévi fogadalmak, hogy na már pedig most jövőre minden alkalommal, és akkor január-februárban tele vannak az edzőtermek, de utána bemész márciusba, és kong az ürességtől. Uh-huh. Mert nem azért kezdenek el az emberek mozogni, mert hogy van egy rálátásuk arra, hogy hogyan lesznek jobban, vagy milyen hatással lesz az életükre, hanem azért, mert mindenki ezt megfogadja, akkor megfogadom én is. Tehát sajnos ebben azért van még egy ilyen tényező, de ha már fordítva indulunk neki, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk, és azért kezdünk el mozogni, és azért vágunk bele egészségtudatosabb életmódokba, akkor igazad van valóban.
1: Ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé vagyunk egészségesek lelkileg és mentálisan, mint mondjuk a múlt században voltak?
2: Mindenképp fejlődünk, uh-huh, és javulunk, és haladunk ebben előre.
1: De a régi időkben, tehát mondjuk tanyavilág, lassúbb élet, social media felületek előtt nyugodtabbak voltunk? Lelkileg egészségesebbek voltunk, mondhatjuk ezt?
2: Biztosan. Aha. Igen, biztosan, hogy egészségesebbek voltunk. Ha most a social médiát behoztad, mint példát, nem volt olyan összehasonlítási alapjuk az embereknek.
1: Nem volt ez a folyamatos elvágyódás, nem? Máshol minden jobb lenne, ő is nyaral, elutazott, akármi.
2: Igen, igen. Az összehasonlítgatás, az elvágyódás, a másokhoz való megfelelés, vagy a mások elvárásainak való megfelelés, ezek abszolút nem voltak, és volt az életünknek egy olyan aspektusa, a fizikai aktivitás, ami folyamatosan az életük része volt, és ez nagyon jótékony hatással van a lelki egészségre is. Úgyhogy ők ennyivel is előrébb voltak, hogy mivel adott volt a mozgás, ezért jobban voltak.
1: Mit jelent az, hogy valaki mentálisan és lelkileg egészséges? Vannak-e ennek mutatói például?
2: Alapvetően ezt szokták abban mérni, vagy hát sokan abban mérik, hogy így jól vagyok, vagy oké vagyok, sőt azért messze megyek, sokan ezzel nem is foglalkoznak, és nincs rálátásuk arra, hogy az ő mentális, vagy szellemi, lelki egészségük hol tart, de alapvetően ez egy tök összetett dolog, és hogy én azt mondanám, és hogy ez egy ilyen nagyon szubjektív, saját maga számára is használható mindenkinek mérőeszköz, az, hogy látod azt, hogy hogyan reagálsz az élet kihívásaira, hogy tudsz-e rugalmas lenni ebben az iszonyatosan intenzíven és gyorsan változó és fejlődő világban. Tudsz-e kapcsolatban maradni önmagaddal, milyen döntéseket hozol? Ha ezeket vizsgálod, és úgy érzed, hogy ezekkel oké vagy, és tényleg önazon vagy, olyan döntést hozol, amit 10-ből 9-szer meghoznál, ha nem vágsz földhöz az, hogy már hónapra újra kell tervezni az egész napodat, mert éppen valami úgy alakul az életedben, hogy mindent felülír, és ezekkel oké vagy, akkor jól vagy mentálisan.
1: A vendégem Buzás Dóra, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, arról beszélgetünk ma, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és mentális egészséggel. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Zajlik a sok kis játszma,

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Lelki és mentális egészség, és ezek összefüggése az egészséges életmóddal. Mit tehetünk meg ennek érdekében? Honnan tudjuk, hogyha valami nincs rendben a három közül valamelyikkel? Erről beszélgetek mai vendégemmel, Buzás Dóra, Life és Business Coach-sal, a Rákutatók Alapítvány tanácsadójával. Dori, mond, mit tehetünk meg annak érdekében, hogy elinduljunk egy sokkal egészségesebb állapot felé, mentálisan és lelkileg, illetve hogyha nem feltétlen most a táplálkozásról és a mozgásról beszélünk, akkor mi az, ami a leginkább elő tudja segíteni a mentális és a lelki egészséget, amiért egyébként érdekes módon most már nagyon sok helyütt a világban küzdenek és kampányolnak, hogy hogyan tudjuk rendbe tenni magunkat, tehát hogy ez világszinten érvényes, hogy a mentális egészséggel gondja van az embereknek.
2: Igen, ez így van, ez ma már egy ilyen első világ problémája. Alapvetően nagyon fontos az, hogy a fizikai és a testi jóléthez szükség van a lelki és a mentális egészséghez is. És amit mindenképp meg tudsz tenni magadért, hogy lelassítasz. Mert egyszerűen ebben a rohanó turbulens világban nincs lehetősége az embereknek az önvizsgálatra, az önreflexióra, és annyi inger és információ írja az embereket, hogy egyszerűen ezt földolgozni szinte lehetetlenség. Tehát amit első lépésként meg tudsz tenni magadért, az, hogy néha megállsz és lassítasz. És keresel egy olyan területet, felteszed magadnak azt a kérdést, hogy mi az az egy dolog, amiben le tudok lassulni. És legyen például az egy zuhanyozás, hogy kicsit tovább ott vagy helyben, vagy jelen vagy, és adsz magadnak időt arra, hogy megérkezz, és ne csak gyors zuhany és bezuhanj az ágyba. Hanem próbálj meg az életnek, vagy próbálj meg az életnek egy olyan szeletét megtalálni, amire van rá hatásod, gyorsan át tudod formálni, könnyen beiktatható, és teret és lehetőséget ad a lassulásra. Emellett, ami ilyen

0: jól funkcionáljon. Nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy ki az, akinek van ideje 9 órát aludni. Én nagyon szeretnék, de nem tudok. De ez tök fontos lenne, és hogy ezen belül is, ami már tényleg egy külön tudományág felé mutat, az az, hogy az alvás fázisaink között szerepeljen a mély alvás, és legyen lehetőségünk teljesen kicsekkolni alvás közben is föltöltődni. És ez nyilván, ha a mennyiség nő, akkor a minősége is tud egy idő után javulni. Ez nagyon fontos. És még egy dolgot tudok tanácsolni mindenkinek, amivel ugyan ez a mozgás kategóriába tartozik, de nagyot tud előrelépni a saját egészsége érdekében, az, hogy a lift helyett válasszátok a lépcsőt.
1: Kell, hogy beszéljünk arról, hogy mit jelent a stresszevés, hogy miért olyan sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, hanem a világban is, hogyan függ össze az evés, a kényszerevés, vagy a nem evés a lelki és a mentális egészséggel, vagy annak hiányával. Hamarosan folytatjuk. A műsor vendégem a Puzás Dóra Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Lelki és mentális egészség és egészséges életmód, és akkor most jön az evés, a stresszevés, a nem evés, az evés zavarok, és természetesen ehhez kapcsolódva a lelki és mentális egészséghez. Nagyon sok az elhízott ember, nem csak Magyarországon, világszerte. Hogyan kapcsolódik az elhízás a lelki és mentális egészséghez, vagy annak a nem létéhez?
2: Az elhízás az egy nagyon komplex témakör. Van egy bizonyos csoport, akiknél természetesen egészségügyi okok állnak a háttérben, de hogy emellett van egy hatalmas réteg, akik a mentális nem jólétük miatt híznak el. Például a stresszevés, amit hoztál te is, az egy tök jó indikátora az elhízásnak. Nagyon könnyű ebbe belecsúszni. Sokszor észre sem vesszük azt, hogy nem éhesek vagyunk, hanem fáradtak vagy stresszesek, és azért nyúlunk ételekhez. Ma már használatos a comfort food elnevezés, ami azt jelenti, hogy azért eszel valamiféle típusú kaját, hogy jobban legyél tőle,

0: ilyen a csoki, ilyen a hamburger, a fast foodok nagy százaléka ide tartozik. Tényleg ez arról szól, hogyha nagyon levertnek érzed magad, előbb nyúlsz ilyen étel után, mint a saláta után, mert salátát rágni nem okoz örömet. Már akinek természetesen. És tehát, hogy milyen nagyfokú az elhízottság a mai modern társadalmakban, az tökre jól mutatja azt is, hogy mennyire leterheltek vagyunk mentálisan, és mennyire nem vagyunk jó állapotban mentálisan. E között a kettő között szignifikáns kapcsolat van. Amit mindenképp tenni tudsz a változás érdekében, hogy figyeled azt, hogy mikor, milyen típusú étel után nyúlsz. Vagy például, hogyha este leülsz a tévé elé, közvetlenül vacsora után, és úgy érzed, hogy neked rágnod kell valamit, vagy mintha motoszkálna a fejedben a gondolat, hogy te éhes vagy, akkor valami kevés az esélye annak, hogy valóban éhes vagy. Ott érdemes megvizsgálni azt, hogy mi történt veled az elmúlt időszakban, ami kibillenthetett a saját stabilitásodból, ami miatt te evéssel szeretnél kompenzálni.
1: Hogyha ezeket megfigyeljük, és látjuk, hogy mi a helyzet, vagy sejtjük, hogy mi a minta ebben, hogyan tudunk tenni ellene, mert az azért nehéz.
0: Igen, nehéz, és én azt gondolom, hogy az ilyenfajta probléma sosem csak akaraterő kérdése, mert egyszerűen senki sem akarhat folyamatosan enni, senki sem akarja azt, hogy ő elhízottá váljon, hanem egyszerűen ez így bekövetkezik. Amit tenni tudsz, az a tudatosság és az önreflexió. Például vezetsz egy érzelmi naplót, ahol megvizsgálod azt, hogy milyen érzéseid voltak, mik történtek veled a nap folyamán, és utána mi történt veled. Vagy fordítva, ha észreveszed, hogy leülsz a tévé elé rágcsálni, akkor megnézed azt, hogy én most tényleg éhes vagyok, vagy nem. Kívánom én ezt, vagy sem? Történt velem olyan, ami kibillentett a stabilitásomból? Igen, és akkor ő föl tud fedezni azokat a mintákat, amik előhozzák belőled a stresszevést. Ezért én azt gondolom, hogy kezdeti fázisban önmagad is tudsz ezekre figyelni. Ha nagyon önreflektív és tudatos vagy, akkor tudsz ezekkel bánni, és tudod ezeket a helyzeteket kezelni. Ha viszont úgy érzed, hogy abszolút eluralkodik rajtad, vagy már nagyon komoly testképzavarod, esetleg komoly egészségügyi kategóriába tartozó evészavaraid vannak, akkor mindenképp a megfelelő szakemberhez kell fordulni, minden szégyenérzettől mentesen.
1: Tehát, hogyha ezeket szépen rendbe rakjuk, akkor valamilyen szinten, tempóban el tudunk indulni egy egészségesebb élet felé. Ugye azt szokták mondani, és akkor zárásképpen még erről beszéljünk egy kicsit, hogy megszerezni könnyebb, mint megtartani. Erre a helyzetre is igaz ez? Vagy ebből a szempontból is igaz ez?
0: Abszolút. Minden lépés egy nagy fokú tudatosságot igényel. Ez ugyanolyan, mint egy futóverseny, hogy egyszerűen mindig fejben fent kell tartanod a saját motivációdat, hogy a következő lépést is meg tud tenni, mert könnyű elfáradni, könnyű kiégni, könnyű ezekből a helyzetekből kilépni, ha nehézé válik. De ha tudod, hogy te azt azért csinálod, mert te egészségesebb szeretnél lenni, ha már látod a jótékony hatásait, ha többször sikerült legyőznöd a stresszevést, mint ahányszor benne ragadni, akkor ezek tudnak olyan motivációt adni, amik segítenek fenntartani a folyamatot, de a legnagyobb hatással az van ezekre a helyzetekre, hogyha tudatosan figyelsz és próbálsz mindig jelen lenni ezekben a helyzetekben.
1: Dori, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Buzás Dori, Life és Business Coach-sal még sokat fogunk találkozni itt a Manna délelőttben. Ma arról beszéltünk, hogy hogyan függ össze az egészséges életmód a lelki és a mentális egészséggel. Buzás Dora, Life és Business Coach, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója volt tehát a vendégem. Ma köszönjük szépen az idődet.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem veletek.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz, nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes nyári időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, így eldőlt, hogy kik kerültek be egyetemre vagy főiskolára. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A ponthatárok a felvi.hu oldalon érhetők el, a felvett jelentkezők pedig SMS-ben is értesítést kapnak, ha korábban megadták telefonszámukat. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára, közleményükben hangsúlyozták. Országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak, a számvevőszék ellenőrzi a kormányt, és nem fordítva. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyalásokon egyebek között a meteorológiai, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. A kormány szerint nem lehet a gazdákról, a gazdák nélkül dönteni, a minisztérium közölte. Az egyeztetéseket folytatják. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén partnerséget ajánlott a hazai erdészeknek. A szegmens megújításához, a biológiai sokféleség növeléséhez és a vízmegtartás bővítéséhez megfelelő finanszírozási és szakmai feltételeket kell biztosítani. Nagy mennyiségű ismeretlen eredetű szennyezőanyagot találtak a fekete körösben a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kár elhárítási készültséget rendelt el a Körös vidéki vízügyi igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. A békési duzzasztónál szüneteltetik a vízkivételt, amíg a vízminták vizsgálati eredménye elkészül, azután döntenek a szanazugi és a város erdei szabastrandok további működéséről is. Változik a menetrend Sárbogárd és Dombóvár között a jövő héten karbantartás miatt. Hétfőtől péntekig a két település között pótló